time.

0: kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Az Országgyűlés negyedik rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Berki Ákos és dr. Simicskó István jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a kormány az Országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafusának első bekezdése alapján az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, szemléltető eszközöket helyezett ki az önök padjaira az ülés megkezdését megelőzően. Ez iránt engedélyezést kellett volna kérnie a házbizottságtól. Képviselő úr ezt nem tette meg, ezért figyelmeztetem, hogy az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezéseit megsértette. A tárgyakat összegyűjtöttük és visszajuttattuk az irodájukba. Tisztelt Országgyűlés, dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök úr új államtitkár kinevezéséről szóló levelet küldött az Országgyűlésnek. Felkérem Berki Ákos jegyző urat, hogy ismertesse a köztársasági elnök úr levelét.
1: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt elnök asszony, tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4. bekezdési pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125-ös törvény 202. paragrafus 2. bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Becsák Pétert az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává 2026. július 1-i hatállyal kineveztem. Budapest 2026. június 26. Tisztelettel Sulyog Tamás.
0: Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében szívből gratuláljak államtitkár úrnak és munkájához, sok sikert és jó egészséget kívánjak. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon a kormány nevében felszólalásra jelentkezett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úr, miért hazudtak az uniós pénzekről címmel. Miniszter úr, öné a szó, 10 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt házelnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Magyar Péter miniszterelnök úr arra kért, hogy számoljak be az Országgyűlésnek arról, hogy hogyan állunk az Európai Uniós források hazahozatalával, ami az elmúlt 35 év legnagyobb jelentőségű egyösszegben Magyarország számára a közszolgáltatásaink fejlesztésére hazahozott uniós forrása. Összességében 16,4 milliárd euróról, közel 6000 milliárd forintról beszélünk, amit a magyar közszolgáltatások infrastruktúrájának, az energetikai hálózatunk, a közlekedési hálózatunk, a kórházaink megújítására tudunk és fogunk is fordítani. Nagy örömmel számolhatok be önöknek, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezártuk, a helyreállítási terv szövege végleges. A mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában feltételekként szoktak hivatkozni, hogy mik a feltételei annak, hogy a korábban befagyasztott uniós pénzeket haza tudjuk hozni, ezek véglegesek. A bizottsággal ezt a tárgyalássorozatot lezártuk, és a végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén e hét pénteken várható. Ha az a döntés megszületik, és minden jel arra utal, hogy ez egy pozitív döntés lesz, akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez nem fog sikerülni. Fog sikerülni. És azért is fontos erről most itt beszélni, mert azért évek óta azt hallgattuk, hogy valójában ez egy lehetetlen vállalkozás, lehetetlen dolog a magyar érdekek sérelme nélkül, a magyar szuverenitás feladása nélkül hazahozni a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokat. És most az látszik, hogy ez még sincs így. Ezért szeretnék beszélni öt olyan hazugságról, amikkel az elmúlt években a korábbi kormánypárt részéről megtévesztették a magyar embereket. Megpróbálták elmondani nekik, hogy Lázár János szavaival, aki nem tudom itt van-e, de meglepne, ha igen, miért félkész az ország. Megpróbálták elmagyarázni, hogy miért nincs pénz a vasút, vagy éppen a kórházak fejlesztésére, bérlakásépítésre, energetikai korszerűsítésre. Az első hazugság az Ukrajna volt. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 2023. júniusában azt mondta, hogy hol a magyarok pénze? Attól tartok, hogy Ukrajnában. Ezt mondta Orbán Viktor. Na most, hogyha Ukrajnában lett volna, akkor mi most nem tudnánk hazahozni. Ezek a pénzek a korrupció miatt voltak befagyasztva, és ott álltak Brüsszelben a magyaroknak járó forrásként, amit most haza tudunk hozni. Önök azt is mondták, hogy valójában Ukrajna gyorsított csatlakozása lesz a feltétel, és hogy valójában ezért nem lehet ebbe bele egyezni, ugye ezzel tele is plakátolták az országot. Ehhez képest most még a tárgyalások alatt is Magyar Péter a tanácsülésén teljesen világosan és keményen képviselte azt a magyar álláspontot, hogy nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és az Ukrajna szót nem fogják sehol megtalálni a mérföldkövek és feltételek között, amik az uniós források hazahozatalához kötődnek. Tehát nem volt igaz az, amit állítottak, hogy Ukrajnával áll ez összefüggésbe. A második ilyen hazugság a migráció témája volt. Önök azt mondták, még a májusi megállapodás után is Rétvári frakcióvezető úr például, hogy be kell engednünk a migránsokat az uniós pénzért cserébe. Ez sem volt igaz. Ugyanazok a jogszabályok hatályosak ma is, mint amik mondjuk fél évvel ezelőtt az önök kormányzása alatt voltak, a szigorú határvédelem és az illegális migrációval szembeni fellépéssel kapcsolatosan. Nem kellett ezeken a szabályokon változtatnunk, engednünk, nem is tettük volna meg az uniós pénzek hazahozataláért cserében. Ez az állításuk sem volt igaz. A harmadik hazugság az volt, hogy a Fidesz is hazahozta volna ezeket az uniós pénzeket, ha megnyeri a választást. Ugye ez Gulyás frakcióvezető úr mondta el még a legutóbbi múlt heti ülésen is. Ez onnan is látszik, hogy nem igaz, hogy hát hagyták veszni a pénzeket már az elmúlt években is. 2024 végén 1 milliárd euró, körülbelül akkori árfolyamon 400 milliárd forint, 25 végén 1,1 milliárd euró, körülbelül 430-440 milliárd forintot végleg veszni hagytak. Én most direkt kigyűjtöttem, hogy ez mire ment volna. Városi és elővárosi közlekedésre, hévekre, regionális vasútra 250 milliárdot hagytak veszni végleg. Környezet és természetvédelemre, vízgazdálkodásra, katasztrófa kockázat csökkentésre, az árvízvédelemre és megújuló energiákra 285 milliárdot, és magyar vidékfejlesztésre és kórházak fejlesztésére 305 milliárd forintot. Ez az az összeg, amit végleg veszni hagytak. A másik, amivel szembesültünk, és ami cáfolja ezt az állításukat, hogy amikor először tárgyalóasztalhoz ültünk az Európai Bizottsággal, kiderült, hogy a helyreállítási tervből mindössze 24%-nyi projekt indult el. Ha önök abban hittek, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, hogyha megnyerik a választást, akkor miért nem indították el a többi beruházást? Augusztusig, idén augusztusig lehet ezeket a pénzeket felhasználni. A maradék 70%-ra körülbelül, mert mi is ugye nem 100%-ot, 95% körül tudjuk hazahozni ezt a helyreállítási pénzt. Nekünk kellett új projekteket kitalálni, letárgyalni, mint például a hévek beszerzése, vagy mint például az energetikai hálózat korszerűsítése, amit kapitány miniszter úr irányít. És ne felejtsük el, például a helyreállítási tervben benne volt az eredetiben a ráckevei hév felújítása. Önök leállították a tervezést, és nem indult el a kivitelezés sem. Ha abban hittek, hogy haza fogják hozni az uniós pénzeket, akkor ezt miért csinálták? Akkor miért hagyták volna így veszni ezeket a pénzeket? Pontosan tudták azt, hogy ha nem változtatnak például a magyar korrupciós helyzeten, akkor az uniós pénzek nem fognak hazajönni, és minden jel arra mutat, hogy erre is készültek. A negyedik hazugság az volt, hogy valójában nincs is szükség az uniós pénzekre. A háború ellenes gyűlésen Kaposváron, a digitális polgári körök rendezvényén Orbán Viktor azt mondta, hogy aki azt gondolja, hogy az uniós pénzek bármit megoldanak ebben az országban, az nem ismeri a valóságot. Uniós pénzek nélkül is meglennénk, mondta a volt országgyűlési képviselő. Na most, aki azt mondja, hogy Magyarország jól el van uniós pénzek nélkül, az már tényleg elhitte, hogy már csak határon túli kastélyokra, kacsalábon forgó minisztériumi épületekre, autópálya koncesszióra és űrprogramra van szükség Magyarországon, de kórházak fejlesztésére, vasútfejlesztésre vagy éppen oktatási fejlesztésekre nincs. Mert ugyanis az uniós pénzek erre vannak. És én azt gondolom, hogy valójában az nem ismeri a valóságot, aki azt gondolja, hogy Magyarországnak nincs szükség az uniós pénzekre. Arról nem is beszélve, hogy a költségvetés helyzete is azt mutatja, hogy szükség van az uniós pénzekre. Ha most mi nem értük volna el ezt a megállapodást, ha nem hoznánk haza az uniós pénzeket, a költségvetés idei hiánya 8% fölött lenne. Úgy tudjuk leszorítani 7% köré, hogy már az uniós pénzeket hazahozzuk. Tehát azt állítani, hogy nincs szükség uniós forrásokra Magyarországon, azt gondolom, hogy ez egy nagy hazugság volt. És elég, ha ránézünk mondjuk arra, hogy 42 éves átlagéletkorral Magyarországon járnak egész Európában a legöregebb személyszállító vonatok, hogy belássuk ennek az állításnak a hazugság tartalmát. És végül az ötödik hazugság az volt, hogy valójában itt a szuverenitásról és nem a korrupcióról kell lemondani. Ugye, ha megnézzük azokat a szabályokat, azokat az elvárásokat, amiket teljesítenünk kellett, ezeket az országgyűlés nagyrészt már eldöntötte, azt látjuk, hogy például az egyik az volt, hogy át kell alakítani a vagyonnyilatkozati rendszert. Enélkül tényleg nem lehetett volna hazahozni az uniós pénzeket. De kinek fájt ez? Meg tudják mondani, hogy kinek a vagyonnyilatkozata, vagy kinek a rokonának a vagyonnyilatkozata volt az, amit titkolni szerettek volna? Vagy az volt, hogy az integritás hatóság vizsgálhasson uniós közbeszerzéseket. Ez kit zavart? Melyik közbeszerzést szerették volna eltitkolni az uniós szervek vagy az integritás hatóság előtt. Az volt a másik vagy harmadik feltétel, hogy a magántőke alapokat átláthatóvá kell tenni. Hát kinek van benne a pénz a magántőke alapokban, amiket nem szerettek volna átláthatóvá tenni, és ezt a feltételt teljesíteni. Az volt a feladat, hogy legyen kevesebb nemzetbiztonsági kivétel a közbeszerzéseken. Ez miért zavarta önöket? Például azért, mert 750 milliárdért vettek irodaházakat túlárazva nemzetbiztonsági kivétellel közbeszerzés nélkül, és ezt nem szerették volna láthatóvá tenni? Vagy az volt a feladat, hogy az állami vagyon ne legyen kiszervezve ezekbe a kekvákba, ezekbe a vagyonkezelő alapítványokba úgy, hogy nem érvényesülnek kontrollok. Önök többször elmondták, hogy ezek micsoda értékeket teremtenek, és milyen távol vannak a politikától. Hát ehhez képest azt látjuk, hogy most az Orbán Balázsféle MCC-re ki se térek, azt láttuk csak az elmúlt napokban, hogy hát a millenáris kekvát ugye Szentkirály Alexandra vezeti, azt láttuk, hogy a kék bolygónál, ami ugye Áder János miatt a napokban a közvélemény figyelmének középpontjába is került, hirtelen ki lett a főigazgató, Lázár János volt helyettese Csepregi Nándor, aki a Mohácsi híd előlegemelését írta még alá 2 hónapja, most pedig már nagy környezetvédőként hirtelen kekvát vezet. Tehát ha meg akarjuk nézni, hogy miért nem hozták haza az uniós pénzeket, itt kell keresni. Itt kell keresni a megoldást, hogy ezek a korrupcióellenes és átláthatósági szabályok voltak azok, amik zavarták a korábbi kormányt, csak ezt nem mondták el az embereknek, hivatkoztak szuverenitásra, migrációra, Ukrajnára, arra, hogy nem is kellenek ezek az uniós pénzek, aztán meg arra, hogy önök hazahozták volna, de valójában ezek voltak a problémák. És mi most hazahozzuk ugyanezeket az uniós pénzeket, de azt a kárt már nem tudjuk korrigálni, hogy az elmúlt 4 évben ezt önök nem tették meg. Már járhatnának az új hévek ebben a melegben, klimatizált alacsonypadlós hévek, hogyha már ezt a példát hoztam, ha nem történt volna ez meg. Már mi sem tudjuk visszahozni azt a 2 milliárd eurót, ami végleg elveszett Magyarország számára. Tehát azt gondolom, hogy fontos szembenézni azzal, hogy milyen hazugságok vezettek ide. Fontos szembenézni azzal, hogy önök kiírták a kék plakátokra, hogy megállítják Brüsszel, de valójában a magyar gazdaságot sikerült megállítani. Önök kiírták a kék plakátokra, hogy üzennek Brüsszelnek, de valójában a magyar vasúton utazóknak, a magyar kórházakban ellátott betegeknek, a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak üzentek hadat ezekkel az intézkedésekkel. Mi ebben az 50 napban hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb jogszabályokat, amik ehhez kellenek, ide az országgyűlés elé terjesztettük, és ezeket nagyrészt vagy elfogadta, vagy rövidesen el fogja fogadni az országgyűlés, és leszámoltunk a kék plakátok intézményével is, azzal, hogy a gyűlöletkeltés ellen meghoztuk a jogszabályokat. Mindjárt lejár az időm, de arra kell kérnem önöket, hogy nézzenek a magyar emberek szemébe, és mondják el, hogy valójában mi volt az ok, amire az uniós pénzeket nem hozták haza, mert az, amikre az elmúlt években hivatkoztak, és amiket a magyar embereknek erről mondtak, az egész bizonyosan valótlan volt, ahogy ezt most be is mutattam. Köszönöm szépen.

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszter úr felszólalásra meghaladta az 5 percet, a képviselőcsoportoknak 5 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszter napirendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoportok képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, majd pedig a kormánypárti képviselőcsoport hozzászólása következik. Megkérem a hozzászólni kívánó képviselőket, hogy szándékukat gomnyomással szíveskedjenek jelezni. Köszönöm szépen. A Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr! Elsőként és legfontosabbként szeretném leszögezni, hogy az Európai Uniós források azok járnak Magyarországnak, az a magyar embereknek a pénze, nem valamifajta könyör adomány az Európai Unió részéről, hanem a jogszabályok alapján nekünk jogosan járó források. Miniszter úr úgy beszélt erről az egész folyamatról, mintha egy lezárt történet lenne, holott korán sincs ez így, és éppen önök azok, akik ennek tanúbizonyságát adták. Ugyanis a Tisza frakció terjesztette be azt a házszabálymódosítást, amely éppen az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges, újabb és újabb jogszabályok elfogadásának szükségességére hivatkozik, egészen december 31-ig kitolva azt a határidőt, miszerint eddig az idő pontig térjünk el a házszabálytól, hogy kivételes és sürgős eljárások keretében az Európai Uniós források hazahozatala céljából többször alkalmazhassák ezt az eljárásrendet az országgyűlésben. Tehát ez cáfolja azt, amit ön itt elmondott, és amit a miniszterelnök is elmondott korábban, hiszen további jogszabályalkotás feltétele annak, hogy az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország hozzájusson. Ráadásul önök nem csak augusztus 31-ig kérték ezt a hajszabálymódosítást, hanem december 31-ig kifejezetten, még egyszer mondom, az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva. Hogyha nincsen szükség további törvénymódosításokra az Európai Uniós forrásokhoz, akkor miért kellett ezt a házszabálymódosítást beterjeszteni és elfogadni éppen erre hivatkozva? Ugye Magyar Péter korábban elmondta, hogy egy kicsi szuverenitásról kellene csak lemondani ahhoz, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájusson Magyarország. Ez egészen elképesztő és elfogadhatatlan, nemhogy több szuverenitásról kellene lemondani a Magyarországnak, hanem az eddigi átruházott hatásköröket is vissza kellene helyezni nemzeti hatáskörbe, és a nemzetek Európája irányába kellene ellépni. Hogyha a korrupcióról beszélt miniszter úr, és ebben úgy gondolom nincs köztünk vita, hogy az elburjánzó korrupció az döbbenetes volt Magyarországon, és abban is egyetértünk, hogy ezekre a forrásokra, amelyeket még egyszer hangsúlyozom, amelyek járnak Magyarországnak, erre szüksége van a gazdaságnak, és szüksége van az államnak, a közszolgáltatásoknak, akkor például a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítására hivatkozott miniszter úr, további intézkedéseket szeretnénk a kormány figyelmébe ajánlani, például a mentelmi jognak az eltörlését. Magyar Péter előszeretettel kampányolt azzal, hogyha a Tisza kormányra kerül, akkor a mentelmi jogot el fogják törölni, az országjárásának több helyszínén szó szerint ezt elmondta, mert hogy nekik nem lesz rá szükségük, szintén a miniszterelnök mondta ezt, majd amikor ugye kormányra kerültek, és a Mi Hazánk benyújtotta a mentelmi jog eltörlésére vonatkozó javaslatot, akkor szépen leszavazták. Tehát ellenzékben Magyar Péter korrupcióellenes intézkedésként azt ígérte, hogy a Tisza kormány eltörli majd a politikusok mentelmi jogát, mert hogy nem lesz rá szükségük, majd amikor kormányra kerültek, nem nyújtották be ezt az intézkedést, a Mi Hazánk mozgalom benyújtotta, és amikor erről szavazni kellett, akkor a Tisza frakció, a Tisza képviselői leszavazták ezt, tehát arra biztatjuk a miniszter urat és az egész kormányt, hogy további korrupcióellenes intézkedésként fogadják meg a Mi Hazánk mozgalomnak ezt a javaslatát, és ha már önök ígérték meg, akkor ne szavazzák le, amikor kormányra kerültek. Ugyanilyen szuverenitási kérdés az Európai Unió ügyészségéhez való csatlakozás. A Mi Hazánknak erre vonatkozó javaslata az volt, hogy egy magyar korrupcióellenes ügyészséget hozzunk hozunk létre, amelyben minden frakció delegálhat ügyészeket, és így a politikai elfogultság az nem fog felmerülni, mint a mostani ügyészség esetében, illetve látjuk, hogy az Európai Ügyészség milyen elképesztő kettős mércét alkalmaz, például Ursula von der Leyen ügyében, akinek az ordító korrupcióját nem hajlandó kivizsgálni évek óta, illetve látjuk azt, hogy székelyföldi magyar polgármestereket hogyan hurcolnak meg, és hogyan hurcoltak meg ezen ügyészség eljárásai keretében, nyilvánvalóan politikai alapon. Tehát arra kérem miniszter urat, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, hogy miért van szükség akkor a házszabálymódosításra, hogyha már múlt időben beszélnek arról, hogy hazahozták az uniós pénzeket, illetve hogy a korábbi ígéretükhöz híven a mentelmi jogot eltörlik-e. Köszönöm a figyelmet.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Magyar embereknek valóban joga van az Európai Uniós forrásokhoz, ezt nem ingyen kapjuk. Mi megnyitottuk a piacunkat az Európai Unió cége előtt, nagy német, nagy francia, nagy más cégek előtt, és éppen ezért a magyar embereknek járnak ezek a források, jártak volna az előző években is. Az előző kormány is igyekezett nagyon sok mindent megtenni azért, hogy ezek a források, amik magyar embereket, a magyar településeket, a magyar vállalkozásokat illetik, ezt meg is kapják. Elfogadtunk itt a parlamentben számtalan törvényt azért, hogy annak a 27 szupert mérföldkőnek eleget tegyünk, amit az Unió ezen tárgyalások során megfogalmazott. Ön is említette például a vagyonnyilatkozatoknak az ügyét. Itt a parlament elfogadta, hogy átvettük az Európai Unió vagyonnyilatkozati rendszerét. Egy az egyben átültettük, ami az uniós vagyonnyilatkozat, az Európai Parlamenti képviselőknek, az lett a magyar parlamenti képviselőknek is a vagyonnyilatkozat. Mi lett erre az unió válasza, hogy ez visszalépés, kevésbé átláthatóvá vált a magyar vagyonnyilatkozati rendszer, ezért vissza-vissza változtattuk a korábbihoz hasonló vagyonnyilatkozati rendszerre. Amit az előző parlament meg tudott tenni, igyekezett mindent megtenni azért, hogy a szuverenitás egy pici szeletének feladása nélkül, de ezek a források, amik magyar embereknek járnak, ezek a magyar embereknél ott legyenek. Csak hogy alakult ki egész egyszerűen ez a helyzet? És ez a Tisza párt előtti időkre vezet vissza. Hiszen minden ország megkapja az uniós forrásait, nem volt ebben probléma. Csak volt itt Magyarországon a Fidesz-KDNP kormány alatt egy olyan ellenzék, amely folyamatosan Magyarországot alaptanul feljelentette Brüsszelben, és akadályozta azt, hogy a magyar emberek ezt a forrást megkapják. Az akkori baloldali ellenzéki pártok. A Tisza párt két utat választhatott volna. Vagy ezt követi, vagy ezzel ellentétes politikát folytat a megelőző két évben. De Kollár Kinga, az önök európai parlamenti képviselője büszkén mondta el, hogy az uniós források visszatartásával elégedetlenebbek lesznek a magyar emberek, és ezáltal a Tisza párt választási esélyei nőnek. Ő beállt ebbe a kórusba, amelyik nem azt mondta, hogy szakítsunk az előző évekkel, és mondjuk azt, hogy ez jár a magyar embereknek, és mindenki együttes erővel hozza haza az uniós forrásokat, biztosítsuk ezt a magyar embereknek, hanem beálltak a korábbi kórusba a tiszás képviselők is, és arra volt büszke, hogy 50 kórház felújítását megakadályozta. Ez minden ember számára felháborító. Mondott konkrét kérdéseket is, miniszter úr. Például Ukrajnának a kérdését, az ukrán EU csatlakozás kérdését. Mi azt láttuk, hogy a Tisza párt hozzájárult ahhoz, hogy elinduljanak Ukrajnával a tárgyalások, csak azt nem látjuk, hogy milyen jogszabályokat fogadtak el Ukrajnában a kárpátaljai magyar kisebbség érdekében. Ami mindnyájunknak az érdeke, hogy megszülessenek azok a jogszabályok. Ne csak ígéretek, ne csak papírok, ne csak deklarációk, ne csak menetrendek, hanem konkrét jogszabályok, ami az ottani iskolákban, az ottani magyar közösségben érezhető előrelépést jelentenek. De ezek nincsenek, csak ígéretek vannak ezzel kapcsolatban. A Tisza párt viszont megtette azt a lépést, hogy megnyitotta a lehetőséget a többi uniós tagállammal együtt, hogy elinduljanak a tárgyalások. Migráció és az EU-s források összekötése. Hát ezt maga Magyar Péter kötötte össze, és Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen a közös brüsszeli sajtótájékoztatójukon, amikor elmondta, hogy Magyarország ugyanúgy fogja végrehajtani a migrációs paktumot, mint a többi ország. Magyar Péter pedig akkor, amikor az erkély alatt tüntettek, és azt mondta, hogy aki a migrációs paktum ellen tüntet, az az uniós források ellen tüntet. Akkor ezek szerint most kimond igazat a Tisza kormányból. A harmadik rész pedig, ahogy el is mondtam, mi is törvényeket fogadtunk el, hogy igenis hozzuk haza ezeket az uniós forrásokat. Van egy költői kérdésem. Ugye a pedagógus béremeléshez föl tudtunk használni Európai Uniós forrásokat is, hogy hamarabb tudtuk elindítani a pedagógus béremelési programot. Ha a pedagógus béremeléses Európai Uniós források kapcsán Magyarország jogállam, akkor hogy lehet, hogy az infrastruktúra építéses Európai Uniós forrásoknál nem jogállam? Hát hogy lehet, hogy az egyiknél jogállam? Hát hogy lehet, hogy Magyarország most vagy jogállam, vagy nem jogállam? Ha jogállam, járnak a források, tisztelt miniszter úr. Úgyhogy ott például ezekhez Magyarországhoz jutott az Unió önmagát cáfolja. De szeretnék önnek azért gratulálni. Mert nyilván itt egy más RRF tervezet valósult meg, mint ami korábban volt. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztések 643 millió euróról 240 millió euróra csökkent, mínusz 403 millió euró. Egészségügyi digitalizációs fejlesztés 250 millióról 24 millió euróra csökkent, 226 millió mínusz. Lakossági napelemes program 415 millió euróról 211 millió euróra csökkent, mínusz 204 millió euró. Felsőoktatási innováció 45 millió euróról 16 millió euróra csökkent, 29 millió euró mínusz. Felsőoktatási intézményfejlesztés szintén 60 millió euró mínusz, felzárkózó települések 26 millió euró mínusz. Ezek mind-mind mínuszok, de ezek mind összesen 1800 millió euró, végül önnél a közlekedési fejlesztéseknél landolt, a többi minisztertől elvette, és az ön minisztériumban landolt. Ehhez gratulálunk, minden más minisztertársát lenyomta, és 1800 millió eurót bezsebelt ön a saját tárcájánál, miniszter úr. Köszönöm szépen!
0: Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Én nem tudom, hogy a magyar Péterféle önkényuralmi rendszer építésének micsoda furcsa fintora az, hogy pont Vitézi Dávidot kérik fel egy ilyen hozzászólásnak az elmondására, hiszen Vitézi Dávid volt az, aki az Orbán kormányban, az utolsó Orbán kormányban államtitkárként dolgozott, és pontosan látta ezeket az eseményeket, és hogy mi hogyan zajlott, hogy hogyan valósul meg a kettős mérce. Olyannyira így van, hogy nekünk egyébként jó személyes viszonyunk volt. A 22-es választási kampányomban Vitézi Dávid részt vett egyébként, és ebben a választási kampányban ő együtt beszéltünk arról, hogy hogyan alakul a közlekedés fejlesztés Magyarországon. Hát volt ilyen közös kis videónk is, amit közösen adtunk elő. De hát tudják, amikor kettős mércéről beszélünk, akkor azért meg kell néznünk azt, hogy mi az, amit tőlünk kértek, és mi az, amit önök mondanak. Önök valóban előterjesztettek egy jogszabályt, egy törvényt, amiben felsorolták azt, hogy mi kell ahhoz, hogy az uniós pénzeket megkapjuk. Most a valóságban ez a jogszabály, ez nem az uniós pénzekről szólt, hanem az, hogy azt a kicsi kis szuverenitást, azt hogyan lehet Magyarországtól elvenni. Hogyan lehet ezt a szuverenitást még kisebbé tenni? Ilyen az integritás hatóság. Bóka János nagyon komolyan összefoglalta azokat a kérdéseket, ami a szuverenitás csökkentéséhez kapcsolódik ebben a javaslatban. De mindez nem volt elég, mert nem merték azt elmondani, hogy mi kell még azon kívül, ami ebben a jogszabályban volt. És ahogy képviselőtársaim az előbb elmondták, hát nem véletlenül terjesztettek elő egy olyan jogszabálymódosítást, egy házszabálymódosítást, amelyben egészen év végéig kiterjesztették azt a lehetőséget, hivatkozva az uniós források megszerzésére, hogy rendkívüli módon alkossanak jogot az országgyűlés ülésébe. És milyen előterjesztéseket tettek, és azért most lehet ezt összességében megérteni, mert amikor elsőként még a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről volt szó, nem egészen értettem, hogy önök miért csinálják ezt. Majd amikor ehhez hozzákapcsolódott az integritás hatóság, ehhez kapcsolódik most az új AVH, amelyet szeretnének létrehozni. Az AVH-nak a hatáskörei, amelyek sehol sincsenek, még az akkori AVH-nak sem voltak ilyen hatáskörei, hiszen vádképviseletet még ő sem vihetett, aki csak úgy rá tud nyúlni területekre, el tud venni cégeket minden indokolás nélkül, fellebezési lehetőségek nélkül emberektől. Na ez az, ami AVH. Ez az, ami AVH, és ez az, amit önök megteremtenek jogszabályi feltételekkel. Így alakul ki egy önkényuralmi rendszer egy országban, és valószínűleg nem véletlenül alakul ki ez így, mert itt vannak feltételek. Vannak feltételek, amelyeket önöknek kívülről, Brüsszelből támasztottak. brüsszeli feltételek, és ezeket a feltételeknek önök egy az egyben meg fognak felelni a következő időszakban. Az alaptörvény módosítás is ilyen. A legutóbbi, a 16. alaptörvény módosítása, a legszorbán, amivel eltiltottak valakit attól, hogy miniszterelnök legyen, az embereket tiltották el attól, hogy miniszterelnököt válasszanak, közvetve miniszterelnököt válasszanak. És a következő előterjesztésük, amely a köztársasági elnököt, fosztja meg a mandátumától. Hihetetlen, egy határátlépés, egy vörös vonal, ami nem volt még Európában. Hát Hitler megvárta, míg Hindenburg meghalljon. Tildi Zoltánt, Rákosi lemondatta a mandátumáról. Senki sem ment el odáig, hogy jogszabállyal elvegyék a mandátumot. Az ilyen típusú intézkedésekkel szemben majd meglátjuk, hogy mit fog szólni a nemzetközi közösség, de mindig felléptek a különböző bíróságok, mindig felléptek a különböző európai országok is. Meglátjuk, hogy a következő időszakban hogy lesz. Ilyet nem lehet csinálni. Egy demokráciában ilyet nem lehet csinálni. És igen, kedves képviselőtársaim, mi magunk ezt az összeget megszereztük volna, mert megvolt rá a lehetőségünk, csak önök ezzel a lehetőséggel nem élnek, mert önök inkább föladják az ország szuverenitását, inkább meghátrálnak bizonyos kérdésekben, ahelyett, hogy kiállnának a magyar érdekek mentén. Mert az Európai Uniónak lesz egy következő költségvetése. Ehhez a költségvetéshez mindenkinek a hozzájárulása szükséges. Ez az álláspont rögzítve volt már korábban az Európai Uniós térben. Nélkülünk nem lehet következő költségvetést csinálni, és akkor nem lehetne következő költségvetés, ha mi nem kapnánk meg a pénzünket. Lehetne ilyen álláspontra helyezkedni, akkor nem kéne feladni a szuverenitásunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: A TISZA képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Strompová Viktória képviselőasszonynak 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! 6000 milliárd forint. Ez pontosan 6000 milliárd forinttal több, mint eddig, amit önök 16 éven keresztül hazahoztak az EU-ból. Ez volt a TISZA egyik legnagyobb vállalása a kampányban, és ezért dolgozunk és fogunk továbbra is dolgozni, hogy ezek az EU-s pénzek ide kerüljenek a magyar emberekhez. Sok mindenki emlegette itt azt, hogy mit tettek meg az elmúlt években azért, hogy hozzájussanak ezekhez a pénzekhez. Törvényeket módosítottak, fogadtak el. Egy dologról kellett volna tisztelt ellenzék lemondani, a korrupcióról. Miniszter úr itt az imént részletesen ismertette az EU-s pénzek felhasználásának lehetőségeit. Ez élesen szemben áll a Fidesz kormányok múltbéli gyakorlatával. Túlárazott közbeszerzések, indokolatlan magánrepülőbérlések, átláthatatlan támogatásuk, és még ki tudja, hogy hol vesztek el ezek a pénzek. Naponta derül fény arra, hogy mi mindenre lett volna pénz, vagy volt pénz. Eközben a választókerületi munkánk során mi naponta értesülünk arról, hogy mi mindenre nem jutott pénz, és mire lenne szükség. Vas megye 2. választókerületéből, jövők körzetéből, és már a választások előtt felmértük, mik azok a legnagyobb problémák, amikkel az emberek ott szembesülnek. Megkerestük azóta a polgármestereket is, és a kampány során is, bár mondjuk csak a bátrabbik fajtája volt hajlandó velem leülni, beszélgetni, ugyanis az ottani Fidesz képviselő ezt megtiltotta nekik. És a kampány során, és most is 3 legfőbb problémakört tudtunk azonosítani. Első között a közutak kritikán aluli állapota. Második az egészségügyi ellátás folyamatos szűkülése, orvoshiány, bezárt kórházi osztályok, szülészetek, és már csak Szombathelyen elérhető a gyermekorvosi ügyelet. A körzetben a 3. legnagyobb probléma a csatornázatlan települések. Az elmúlt napokban szintén személyesen folytattam egyeztetést a polgármesterekkel, sőt, elektronikus levélben is megkerestem őket. Mi minden az, amire nem jutott pénz? Ez volt az első kérdésem. Ugyan önök azt állítják, hogy az elmúlt 16 évben minden tökéletesen zajlott, és a tejjelmézzel folyó Kánaánt építették itt ki, de sajnos ez nem így van. És most az időkeretem terhére szeretnék pontosan idézni néhány polgármestert. A művelődési ház korszerűsítése. Itt történik az iskolások testnevelés órája, a parkett fel van púposodva, a régi vasablakok, az ajtók miatt a fűtési költség elviselhetetlen. Nyertünk rá ugyan 110 milliót, de nem tudtuk ennyiből az energetikai felújítást elvégezni. Az önkormányzati épület beázik, tető és nyílászáró csere lenne szükséges, fűtéskorszerűsítése lenne szükségünk. A következő. Nem kapunk állami normatívát a fenntartásra. Önerőből egy főt tudunk foglalkoztatni, illetve közfoglalkoztatás keretében. Hiányzik a minőségi munkaerő, tűzoltás történik. Megoldás lenne 2 főállású munkavállaló feltétele, felvétele és a gépekre, eszközökre, egyéb költségekre anyagi forrás. Több utcában nem megoldott a csapadékvíz elvezetése. Korábban nyújtottunk be topos pályázatot, amely sajnos azóta sem került elbírálásra, sajnos a jelen környezeti állapotok között egy-egy felhőszakadás során ezen településrészeken a vízelvezetés nem megoldott. Az utakat pályázatokból, vagy csak saját forrásból nagyrészt felújítottuk, viszont a leghosszabb utcánk még sürgős felújításra szorul. Lakosságunk nagy százaléka fiatal, gyermekkel rendelkező család, ezért fontos lenne a régi játszóterünk megújítása. Több pályázatot nyújtottunk be, sajnos sikertelenül. A település mellett elhúzódó Metőcpatakon hódok jelenléte. Rengeteg kárt okoznak, gátépítésük miatt csapadékosabb időben, nagy területek kerülnek víz alá, valamint a környéken lévő fákat teljesen elpusztítják. Következő probléma, falugondoki autó cseréje. A 2 csoportos óvoda jelenleg 61 fővel működik, több kisgyermek felvételét el kell utasítani. Korábban a társulásban fenntartott óvodánk top pluszos pályázatot nyújtott be a férőhely bővítésre, csoportbővítésre. A pályázatot befogadták, de támogatást nem nyert. Tisztelt képviselőtársaim! A Tisza ezután is, ahogy elmondtam, azon fog dolgozni, hogy ezek az EU-s pénzek hazajöjjenek, és ezeket a problémákat meg tudjuk belőle oldani. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, házelnök asszony, igyekszem akkor röviden reagálni. Duró Dóra és Tuzson Bence is említette, hogy talán Rétvári Bence is, hogy ezek a források járnak Magyarországnak. Mi ebben egyetértünk, ezért hozzuk őket haza. Ez a lényeg. Valóban járnak, és szükség van rájuk a magyar gazdaságnak. Ha jól értem, önök most ezzel Orbán Viktor cáfolták, aki azt mondta, hogy enélkül is teljesen jól működik a magyar gazdaság. Köszönöm, hogy inkább velünk értenek egyet. Duró képviselő azt, hogy szerintem félreértette, amit mondtam. Nem azt mondtam, hogy nem lesz szükség még jogalkotásra, hanem azt mondtam, hogy azok a témák, amiket a korábbi kormány mondott, hogy szerintük a feltételei az uniós pénzek hazahozatalának, azok nem voltak igazak, és ezeket nem tudták megcáfolni sem a Fidesz, sem a KDNP képviselői. Nehéz is lenne, hiszen teljesen világos, hogy mi van benne a helyreállítási tervben. De a helyreállítási tervben vannak mérföldkövek, amelyeket teljesítenünk kell ahhoz, hogy a különböző projektek, itt már nem általában az uniós pénzek, hanem az egyes projektek teljesüljenek. Hogy mondjak egy példát, ahhoz, hogy a Magyar Fejlesztési Bankban tőkét tudjon emelni uniós pénzből a magyar állam, ahhoz el kell fogadni, talán holnap lesz az árószavazása, az új MFB törvényt, ami például azt garantálja, hogy az MFB-n egy ilyen házi pénztáraként működjön a korábbi kormánynak. Most éppen átvilágítottuk az MFB működését, illetve elkezdtük, és az látszik, hogy a korábbi kormányhoz közeli vállalkozóknak az állammal kötött üzleteikben a bankgaranciát az MFB adta. Mit jelent ez? Hogyha a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozók megsértették az állammal kötött szerződésüket, akkor a bankgarancia, amit az állam lehívhatott, a saját magától hívta le. Erre használták önök az MFB-t, és ez nincs rendben, emiatt kell módosítani. Tehát ilyen törvénymódosítások még lesznek, akár a közlekedés területén, akár például a költségvetés átláthatósága terén, de ezek már az egyes mérföldkövekhez kötődnek, általánosságban nem az uniós pénzek hazahozatalának, hanem az egyes projekt kifizetéseknek a feltételei, és ezért is módosította a házszabályt az Országgyűlés. Szuverenitás. Ugye azt mondta a frakcióvezető úr, hogy hát az integritás hatóság a szuverenitásról való lemondás. Hát ez a beismerés annak, hogy önök a korrupciót tekintik szuverenitási kérdésnek. És valóban, ha ezt önök így keretezik, Ha önök ezt így keretezik, akkor közöttünk vita van, mi nem tekintjük a magyar szuverenitás őrzendő értékének az önök korrupcióját. És azt állítani, hogy az integritás hatóság egy külföldi szervezet, hát Vindis László nevezi ki az elnökét, az ÁSZ elnöke, akit önök neveztek ki, Vindis László jelöli azt, hogy ki az integritás hatóság elnöke. Most lesz két új elnöke a korábbi törvény alapján az integritás hatóságnak, Vindis László ÁSZ elnök fog javaslatot tenni a személyükre. Ha önök azt gondolják, hogy az önök által kinevezett ÁSZ elnök külföldi érdekeket szolgál, akkor sürgősen jelezzék ezt, mert akkor az országgyűlés el tud járni ebben az esetben. Azt nem teljesen értettem, hogy mit jelentenek a frakcióügyészek. Ilyen javaslatot nem tettünk az országgyűlésnek, hogy a frakcióknak legyenek ügyészei, ez nem egészen lenne beilleszthető a magyar jogrendbe. A nagyon figyelemre méltó volt Rétvári frakcióvezető úrnak az az érvelése, hogy hogy lehet az, hogy a pedagógus béremelésnél jogállam van, míg az építőipari beruházásoknál nem. Tehát ez, ön azt mondja ezzel, hogy az Európai Uniónak a tanárokat pontosan úgy kéne látnia, mint Mészáros Lőrincet, és a két csoport pontosan ugyanolyan jogállami kritériumok szerint kapja a pénzt. De valószínűleg ez tényleg nincs így, és ezért lehetett az, hogy részeit fagyasztották be az uniós pénzeknek, részeit pedig nem. Mi nem látjuk úgy, hogy a pedagógusokat egy kalap alá lehetne venni a magyar építőipar főszereplőjével, például Mészáros Lőrinccel. Amit Rétvári frakcióvezető úr a végén mondott, az egy önvádirat volt. Ugye felsorolta, hogy milyen beruházások nem valósultak meg, egészségügyi, innovációs és egyéb beruházások, és hogy ott mennyi forráscsökkenés volt. De azok pont azt a példát mutatják, mint amiről a HÉV kapcsán is beszéltem, hogy voltak projektek, amiket önök beírtak a helyreállítási tervben 5 évvel ezelőtt, és aztán nem kezdték el megvalósítani. Tehát lehet azt mondani, hogy önök, ha megnyerték volna a választást, amitől elég távol voltak, akkor hazahozták volna az uniós pénzt, de pont azt cáfolja, amit ön elmondott, hogy azokat az uniós projekteket el sem kezdték megvalósítani, és ezért olyanokkal tudtuk helyettesíteni, amik megfelelnek ennek a gyors lehívási szabálynak. És itt egyébként vitába keveredtek Tuzsan Bencével, aki ugye visszaemlékezett arra, hogy mi közösen kiálltunk amellett, hogy fejlődjön a vasúti közlekedés, egyébként az önök kettejük választókerületeiben, a Dunakanyar térségében is, amit aztán Lázár János jött és a Firsztolával leállított. Hát a 71-es vasútvonal fejlesztése mellett előszedem önöknek a táblázatot, megvan. Oda van írva, hogy érdeksérelem nélkül leállítható pipa Lázár János. Önök akkor ezt nem tették szóvá, igen, és emiatt tartunk ott, hogy most nekünk az uniós pénzekből sokat kell elővárosi közlekedés fejlesztésre költenünk. És végül pedig még egy ellentmondásra hagy hívjam fel a figyelmüket, hogy önök itt azt gondolom, hogy részben joggal kritizálták azt a korábbi ellenzéki hozzáállást, hogy az unióhoz jártak feljelentgetni, majd aztán megfenyegettek bennünket, hogy a ház előtt lévő az uniós pénzekkel összenem függő alaptörvény módosítások kapcsán önök majd elmennek az Európai Unióhoz panaszkodni. Ez körülbelül pontosan ugyanaz, mint amire korábban kritikát fogalmaztak meg. Köszönöm szépen.

0: Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője. Folytatjuk címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly. Miközben az abortusz a vezető halálok világszerte és hazánkban is, sőt már újszülöttek megölését is törvényesítené az abortusz lobby. Pedig a gyermek áldás. A legférfiasabb dolog az apaság, a nők legnagyobb dicsősége az anyaság. Ha egy baktérium életnek minősül a Marson, egy szívverés miért nem minősül életnek a Földön? Segítsünk a nehéz helyzetbe került édesanyáknak, hogy terhesnek tűnő állapotukból várandóssá legyenek. Segítsünk, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek. Ezért is ajánlottam fel egy évi jövedelmemet 2024-ben egy hiánypótló anyaotthon létrehozására főként, melyet az Anyaország Alapítvány azóta meg is vásárolt, és most a felújítása is zajlik. Ezért is tettük ki ma minden képviselőnek ajándékként az asztalára, az országgyűlés ülése előtt, tehát nem az országgyűlés ülésén, szemléltetésként, a 10 hetes magzatot műanyag babaként, mely nemzetközi szimbóluma az életvédelemnek. Az országgyűlés hivatala előzetesen jóvá is hagyta az ülésteremben megszokott ajándékozási forma mai alkalmazását is, de a házelnök később mégis eltüntette ezeket a magzat babákat, mert látni sem bírják az igazságot, ahogy a szívhangrendeletet sem. De itt maradtak a Mi Hazánk magzatbabái, 6 ilyen kis törpe, nyugodtan büntessenek is meg, érte, az életvédelem jegyében vállalom. Orbán kormány abortusz politikája egyenlő Gyurcsány kormány abortusz politikája. Ezzel a jelszóval világított rá a korábbi helyzet tarthatatlanságára a Mi Hazánk mozgalom. 2016-ban, mielőtt lemondtam képviselői mandátumomról, az utolsó indítványom volt szimbolikusan, Dúró Dórával közösen, a szívhangtörvény, mely pusztán a beteg jogok alapját képező tájékozott beleegyezés követelményének tett végre eleget. Nem szigorítást, hanem tájékoztatást jelent. Bár a Fidesz leszavazta, de éveken át lobbiztunk érte. Igenis hosszú társadalmi vita volt. Például számtalan helyen a kormány covidos óriás plakátjait is kiegészítettük. Minden élet számít, mondta a kormány, kivéve a magzatoké. Világítottunk rá mi. Sajnos hazugság az alaptörvényünkben, hogy a magzat életét fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Szívügyünk a szívhang rendelet, az abortusz előtt a gyermek szívhangjának meghallgattatása, tájékoztatásul a döntés súlyára vonatkozóan, melynek bevezetésével esélyt adtunk a magzati életkorú gyermekeknek, hogy legalább az utolsó szó jogán, legalább életükben egyszer kommunikálni tudjanak saját édesanyjukkal. Az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek, azaz a magzatok ellen irányul. Pedig a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, sokan várnak rá. Az életünk ugyanis a fogantatás pillanatában kezdődik, és egyenértékű bárki máséval. Védjük meg a magzat gyermekeket, minden emberi életet. Az alaptörvény szép szavaival szemben valójában ma is bemondásra végzik az abortuszokat, indoklás nélkül kérhető, és a helyzet vizsgálata nélkül el is végzik a terhesség megszakítást állami támogatása. Sokan tévesen egyfajta fogamzás gátlóként alkalmazzák az abortuszt, vagy egy fogászati beavatkozás szintjén kezelik ezt a súlyos döntést. Még az édesanya sem kap tájékoztatást döntése súlyáról, következményeiről, ezért van szükség a szívhang meghallgattatására, sőt, szükséges volna az apákkal is meghallgatni azt a tervezett abortusz előtt, mely tehát nem szigorítást, hanem tájékoztatást jelent. Az általunk kezdeményezett szívhangtörvény végül rendeletként való hatályba lépése óta igenis évről évre csökkent az abortuszok száma a KSH szerint. Igaz, a születések számának nagyobb visszaeséséhez viszonyítva nem olyan jelentős a csökkenés, de egyrészt nem tudni, mennyi nőgyógyász szabotálta a rendeletet a magukat terhesnek érző anyák négyszemközti vizsgálatán, amiről már a Tisza minisztere is beszélt, hogy ez szabad, kvázi bátorítva őket a rendelet be nem tartására. Másrészt a gazdasági válságok idején nőni szokott a terhesség megszakítások száma, így nem tudjuk, mennyivel több abortusz lett volna, ha nincs szívhangrendelet. Családi Büszkeség Menete néven egésznapos programmal, pozitív üzenettel válaszolunk a tudatos gyermektelenség ideológiájára is, más devianciákra. A Népesedés világnapján július 11-én 10 órától várunk mindenkit szeretettel a budapesti Szent Háromság téren. A várban gyülekezünk az Anyaország szervezésében. Szeretettel várunk tehát mindenkit. Tisztelt országgyűlés, minden magyar felelős minden magzatért. Köszönöm a szót, a figyelmet a nevükben is.
0: Tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy korrigáljam a hivatal nem engedélyezett ajándékozást, és kérem, hogy ne a kiskapukat próbálja keresni, hanem a szabályokat próbáljuk betartani. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a kormány nevében Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt ház, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő úr! Köszönöm szépen ezt a felszólalást, és azt kell mondanom, hogy megint alapvetően egy abortusz vitát generál a mi hazánk, illetve Novák előtt, amit abszolút szívejoga és erkölcsileg abszolút megteheti. De ez nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor a 92-es római 79-es törvény még hatályban van, és ön is idézte, akkor alapvéve amellett kéne érveljen, hogy most ön mit vállal föl. Tehát az abortusz törvényt akarják megszüntetni a mi hazánk, mert amit most ön elmondott, ez abszolút egyenlő és ekvivalens azzal, hogy önök az Orbán-Gyurcsány féle korábbi törvények, illetve a 92-es törvényt akarják megszüntetni, de akkor ezt nevezze nevén. És ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert ezt önöknek kell. Amennyiben a szívhangot akarja, a szívhang törvény, illetve a rendeletet akarja, akkor erről már azért elég sok mindent elmondtunk, és nagyon fontos, hogy ez egy hazug módon, hazug eszközökkel, illetve teljesen a társadalmat kirekesztve, illetve a szakmát kirekesztve került bele abba a rendeletbe, amit most ön azt mondja, hogy ez egy fantasztikus rendelet volt. Nagyon fontos, hogy pontosan azt a társadalmi vitát, amit erről a szívhangrendeletről most végzünk, azt mi végezzük el önök helyett. Önök se csinálták meg, és a Fidesz se csinálták meg, és a keresztény demokraták sem merték megcsinálni. Megvannak az e-mailek, nagyon szívesen elhívom a képviselőröt a minisztériumomba, és megmutatom az e-maileket, hogy hogyan történt a szívhangrendeletnek a bevezetése a keresztény demokratáknak az aktív részvételével, és a szakmának az aktív megerőszakolásával. A szakma legalább 6-7-8 hónapig próbált ellenkezni, mert minden szakmai érv amellett van, hogy ez a szívhangrendelet ne történjen meg, ugyanis a doppleres ultrahang vizsgálat igenis okoz olyan mechanikai, illetve hő hatásokat, ami esetlegesen magzat károsító hatás lehet. Ezt nem én mondom. Doppler, ez a lényeg, el kéne végezni egy orvos egyetemet, el kéne esetleg olvasni a Nemzetközi Nőgyógyászati Szakmai Ultrahangos Társaságnak a nemzetközi ajánlását, és az alapján szakmailag lehet olyan szívhangrendeleteket létrehozni, ami a világon máshol nincs, csak itt Magyarországon. Még egy valamit mondok önnek. Tehát képzeljük el, hogy van egy ultrahangos vizsgálat, igen, egy nem kívánatos terhesség, igen, ott van a terhes hölgy, és ott van mondjuk egy szülésznőgyógyász, és azt mondja, hogy igen, a 2022 per nem tudom hányas paragrafus alapján önnek most be kell mutatnom a szívhangot. Igen, hallgasson ide, fölhangosítja. Megvan, leírja, és megtörténik az abortusz. Mi van akkor, hogyha ez a szülésznőgyógyász igenis szívvel, a szülésznőgyógyász szívvel, lélekkel, empátiával, és az egész rendszer egy empátiával fordul az ilyen nem kívánt terhességgel rendelkező forduló hölgyekhez, és igenis azt mondja, hogy nézze, én most nem hangosítok fel semmit, én látom az ön szíve alatt egy másik kis szívet, és egy empátiával, szeretettel, akár keresztényi szeretettel fordul hozzá, mert meghallja a keresztényi szeretet, meghallja a
0: nőnek a szívét. Kérem, ne kiabáljon be a miniszter úrnak a felszólalását.
2: Keresztényi szeretet a nőnek a szívét is. Ugyanúgy, ahogy a Bibliában Jézus, amikor megérezte, hogy valaki csak hozzáért a ruhájához, és ő megérezte, hogy igenis meg akar gyógyulni, igenis meg kell tudnunk érinteni azt a nem kívánatos terhességgel jövő hölgynek a szívét is, és a lelkét is. Ez a szívfenrendelet nem érinti meg, ez a legnagyobb hibája. De összességében azt kell mondanom, hogy igenis, bár a szívhang rendeletbe burkolózik, de alapjaiban egy abortuszvitát generál. Én nagyon bátorítom önt, hogy nyugodtan, ha önöknek van társadalmi felhatalmazása, folytassák, győzzék meg a társadalmat, adjanak olyan morális és erkölcsi útmutatást, ami alapján önök azt mondják, hogy ha ez az abortusz törvény nem megfelelő, akkor az országgyűlés foglalkozzon vele és törölje el. De azt kell mondanom önnek, hogy nem, én úgy gondolom, nem ez az útja. Mindenki itt a parlamentben azt szeretné, hogyha lehető legkevesebb abortusz történjen, de ehhez nekünk nem így kell hozzányúlnunk, és igenis ezért június 30-ára összehívtam az összes szülész nőgyógyászat, és ehhez kapcsolatos szakmai szervezeteket, hogy a szívhang rendeletről is beszéljünk társadalom előtt. Köszönöm szépen!

0: Napi rend előtti felszólalással jelentkezett dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője. Egy ártatlan ember meghurcolása címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Elnök asszony, köszönöm a szót. Édesanyaként és kereszténydemokrata politikusként meggyőződésem, hogy a gyermekvédelemnél nincs fontosabb ügy. Ebben nincs helye sem politikai vitának, sem megalkuvásnak. Ez a nemzet lelkiismeretének ügye. Ezért szeretnék bocsánatot kérni minden gyermektől, akit a gyermekvédelmi rendszer valaha cserben hagyott. Bocsánatot! Bocsánatot!

Bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek minden olyan emberi vagy politikai mulasztásért, amely miatt egyetlen gyermek is úgy érezte, hogy magára maradt. A gyermekbántalmazás és a pedofília a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Ebben nem lehet alkó és nem lehet engedmény. Éppen ezért fontosnak tartok kimondani emellett valami mást is. Egy jogállamban ugyanilyen alapelv, hogy kiálljunk azok mellett is, akiket ártatlanul rágalmaztok meg a bizonyítékok teljes hiányában, szándékosan manipulálva a társadalmat és kollektíve hamisan megbélyegezve egy politikai közösséget. Nem lehet összekeverni a rágalmazást az ítélettel. Nem lehet úgy tenni, mintha a nyilvánosság helyettesíthetné a bizonyítást. Ha valaki bűnös, annak viselnie kell minden jogi és erkölcsi következményét. De ha valaki ártatlan, akkor ugyanilyen erkölcsi kötelességünk megvédeni a becsületét. Arról is kell beszélnünk, hogy képesek vagyunk-e megállt parancsolni a gyermekvédelmet politikai kampányeszköz.

nehéz sors jutott neki, de fiatalkora ellenére eddig 10-szer volt büntetve, lopástól rabláson át csoportosan elkövetett garázdaságig terjed a skála, és a jelen pillanatban is csak feltételesen van szabadlábon. Tesz-e vallomást vagy sem? Megváltoztatja-e vagy sem? Mond-e vezetéknevet a nem létező Zsolti bácsi keresztnévhez vagy nem? Három különböző Zsoltot nevez meg, és mindeközben felvállaltan milliókat fogad el. A tanú hitelessége a teljes hiteltelenségbe torkollott. De hol van a hamis gyűlöletet szítók felelőssége, akik manipulálták a magyar társadalmat? Semmilyen Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterként annak érdekében, hogy a külföldi titkosszolgálati beavatkozásoktól meg tudják védeni, olyan speciális megfigyelésben részesült az Alkotmányvédelmi Hivatal által a folyamatos nemzetbiztonsági átvilágításokon túl, amely az egyik legmegfigyeltebb emberré tette az országban. Az a szomorú, hogy ezt bárki komolyan vette, és minden realitás nélkülöz, hogy ismert politikusként egy szigorúan őrzött intézménybe kibejárkáljon. Zsolti bácsi nincs és nem is volt egy gátlástalan politikai provokátor és egy zavart álpróféta hamis kreálmánya. Olyan, mint a Loch Ness-i szörny legendája, aki nincs mégis látni vélik manipuláció hatására, vagy pillanatnyi hírnév vagy ígért milliókért cserébe. A Semmilyen Zsoltot ért alaptalan támadás a katolikus egyház és a nemzetpolitika elleni támadás is volt egyben. Lehet vitatni politikusként hozott döntéseit, ez a demokrácia része, de azt nem fogadhatom el, hogy egy ember becsületét alaptalanul megrágalmazzák. Mit jelent sokunknak Semmilyen Zsolt? Közel 40 évet a haza szolgálatában, a nemzetpolitika szolgálatában, amelynek köszönhetően Trianon sebeit nemzetegyesítésé sikerült formálni az elmúlt 16 évben. Bocsánatot kérek minden gyermektől, akit nem tudtunk időben megvédeni. Bocsánatot kérek minden családtól, akinek az életét gyermekbántalmazás árnyékolta be. Bocsánatot kérek a gyermekvédelemben dolgozó tisztességes és elkötelezett szakemberektől, és bocsánatot kérek a magyar társadalomtól is. De bocsánatot kérek azon politikusok, újságírók és influencerek helyett, akik hazudtak, manipuláltak és alaptalanul rágalmazták meg Semmilyen Zsoltot. Nem mint politikustól, hanem mint fértől és édesapától kérek bocsánatot. Bocsánatot kérek feleségétől, aki 37 éve hűtársa, és akinek másnap pedagógusként tanítványai szemébe kellett néznie. Bocsánatot kérek lányától és két fiától, akiknek el kellett szenvedniük édesapjukat ért alaptalan támadásokat. A gyermekek védelmének elsődlegessége mellett az ártatlan emberek védelmének is ugyanilyen erkölcsi mércéi vannak. Ha erről lemondunk, akkor holnap már bárki sorra kerülhet. Én olyan Magyarországban hiszek, amely könyörtelen a gyermekbántalmazókkal szemben, de igazságos az ártatlanokkal. Köszönöm nekik, hogy...

0: kormány nevében megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Hát nagy eredmény. Végre eljutottak odáig, hogy bocsánatot kértek azokért a rémségekért, amelyet maguk okoztak. Ahhoz kétség sem fér, hogy a gyermek az első, és a gyermekek védelme az első. Ez az ügy, amiről ön beszél, ez jelenleg is folyamatban van, kivizsgálás alatt, így úgy gondolom, majd meg lesz a végeredménye. Természetesen sok mindent lehet mondani, de emlékszem én még arra a jelenetre, amikor Tuzson papírlobogtató Bence közölte, hogy nincs kiskorú áldozat. Mi a gyermekek érdekében vizsgálóbizottságot állítottunk fel, és én külön még miniszteri biztost neveztem ki azért, hogy az összes visszaéléses eset ki legyen vizsgálva. Köszönöm a szót.
0: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett dr. Bóka János, a Fidesz képviselője, az Önkény 50 árnyalata címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Gyakran hallottuk a választási kampányban Magyar Pétertől, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára. Az alaptörvény 17. módosításának benyújtása óta mindenki számára egy

0: Egyértelmű, hogy ahova haladunk lépésről lépésre, és amit a Tisza kormány épít tégláról téglára, az az önkény. Az önkény mindig talál valami mentséget arra, miért áll a törvények felett. Szokták mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt. Szokták mondani, hogy ahol van akarat, ott van út is. Szokták mondani, hogy a választói akaratnak érvényt kell szerezni. De ezek mind üres frázisok, mert valójában az eszköz minősíti a célt. És ahol a választói akaratra hivatkozással bármit meg lehet tenni bárkivel, ott nem a választói akarat érvényesül, hanem az önkény. A Tisza párt korán kezdte ezt, már a választási kampányban. A Tisza párt szerint a hatalom megszerzése érdekében elfogadható egy egész politikai közösséggel szemben folytatott hazug, aljas, lejárató kampány. A Tisza párt szerint gyermekek és kiszolgáltatott személyek felhasználása is megengedett a hatalom megszerzése érdekében. Aztán folytatódott mindez a hatalomban. Voltak kis téglák és kis lépések, olyanok is, amelyek talán nem mindenki figyelmét keltették fel. A Tisza kormány egy intézkedéssel kirúgott 37 nagykövetet, jelentős részben karrierdiplomatákat úgy, hogy másnap már a nagykövetségre sem mehettek be, és megbízatásuk megszüntetése az alapvető diplomáciai illem betartását sem tette lehetővé, mert a Tisza kormány kényekedve ez diktálta. Aztán voltak olyan lépések is, amelyek külső szemlélő számára egyszerűen kompetencia hiányt mutattak, de valójában az intézményesült önkény megnyilvánulásai. A pénzügyminiszter bejelenti a NAV új elnökét, majd hamarosan kiderül, hogy nem jelentette be a NAV új elnökét, mert nem úgy lesz, ahogy mondta, sőt, sohasem volt úgy, ahogy mondta. Önök nem csak a múltat írják át, hanem közben embereket aláznak meg és lehetetlenítenek el, függetlenül attól, hogy ezek az emberek önöket támogatják vagy sem. Mert az önkénynek ez a természete, az önkény világában mindenkinek ez az osztály része. Az önkény 50 árnyalata a piszkos fehértől az éj feketéig terjed, és a Tisza kormány már kormányzásának első hónapjaiban átlépett a szürke zónából a feketébe. A Tisza parlamenti képviselője egy óvodai bálon ajánlott vádalkut a polgármestereknek, mindezt nyilván jó szándékból és a korrekt önkormányzati együttműködés jegyében. Nyilván ez indokolta azt is, hogy lefelezzék a megyei közgyűlések elnökeinek illetményét, és még véletlenül sem az önkény az, hogy a Tisza parlamenti többsége bárkivel bármit megtehet. Aztán a Tisza kormány beterjesztett egy salátatörvényt, amiről azt állította, hogy az uniós források hazahozatala érdekében szükséges. Tette ezt törvényi konzultációs kötelezettségének megsértésével, amiről a kormány pontosan tudja, hogy közjogi érvénytelenséget, alkotmány ellenességet eredményez. Önöknek semmibe sem került volna lefolytatni a szükséges előzetes egyeztetéseket, bőven belefért volna minden határidőbe. De nem tették. Vajon miért? Azért, mert az önkénynek ez a természete. Az önkény természete, hogy törvényen felül állónak gondolja magát. Az önök miniszterelnöke, Magyar Péter, arról a pulpitusról nevez meg személyeket és vállalkozásokat, amelyekkel szemben rendőri vagy ügyészi fellépést vár. Az önök miniszterelnöke és miniszterei a nyilvánosságon keresztül adnak politikai megrendeléseket arra, hogy kormánytisztviselőket kamerák előtt vezetőszáron állítsanak elő. És ha nem kellő lelkesedéssel teljesítik ezeket a megrendeléseket, akkor majd önök létrehoznak egy olyan szervet, amelyik erre hajlandó. És ha az önök miniszterelnöke éppen nincsen azon a pulpituson, akkor is indulhat az ő intésére politikai lincselés, most éppen Áder Jánossal szemben, akinek egyetlen bűne az, hogy kimondta az igazságot, önök alkotmányos pucsra készülnek. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslat új fejezet nyit a Tisza párt önkényének történetében. Önök nem csak a politikai ellenzéket számolják fel egy alaptörvény módosításnak átszázott alkotmányos puccsal, bár ez is a jogállamiság végét jelentő minden létező standard alapján, önök ennél többet akarnak. Önök meg akarják mutatni, hogy a Tisza kormányzó többsége ma ebben az országban bárkivel bármit megtehet, és azt akarják, tudja meg mindenki ebben az országban, hogy vele is bármit megtehet a Tisza kormányzó többsége, ahogyan az kényének, kedvének megfelel. És ez maga az önkény, ezt nem fogjuk elfogadni, és nem fogjuk tétlenül nézni.
1: kormány nevében válaszra megadom a szót Ruf Bálint miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
2: Régen beszéltünk. Tisztelt elnök asszony, tisztelt frakcióvezető, helyettes úr. Na. Bosó, hallanak? Tisztelt elnök asszony, tisztelt frakcióvezető, helyettes úr. Régen beszéltünk, semmit sem fejlődtek, de akkor... Nem akarok pszichologizálni, de még mindig a gyász első fázisában vannak. Ön mellett ülő úr még be is ismerte ezt a Fidesznek a kongresszusán, ő magát kétszer védte meg. Jó. Jön még.
3: Hadd mondja el, jó?
2: De nem kell, nyugodtan, Tuzsman Bence nyugodtan mondja. Ugye ő Erdőn csak azt mondja, hogy nem mondta, hogy nem volt Kiskoló áldozat. Ön azt mondta, uram. Ön azt mondta, és itt mosolyog mindegy, tejbetök pedig ezt mondta. A magyar emberek szemébe hazudott. És akkor a lényeg. 2010. június 11-én volt itt egy szavazás ebben a házban. Önök megnyerték kétharmaddal a választást, és volt egy dokumentum, amit önök megszavaztak kétharmaddal, a Nemzeti Együttműködés nyilatkozata. Abban a nyilatkozatban önök azt fejtették ki, hogy az önök által megnyert választás után egy új rendszer épül. Ez új rendszer a Nemzeti Együttműködés rendszere, NER rövidítve. 2024. április 2-én 3,5 millió ember azt mondta, hogy vége! Hogy vége van! 26. áprilisában, hogy vége van! Hogy önök vége vannak! Hogy vége van ennek a rendszernek! Három és fél millió ember, jobboldali, baloldali, középen álló azt mondta, hogy elegük van magukból. Elég van a rendszerükből, és ezt a rendszert le kell bontani. A rendszert le kell bontani. Az elmúlt 50 napban mi ezt a választókat testesítettük meg. Benyújtottuk az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, amit ők nem csináltak meg 36 éve. Mindjárt itt van a ház előtt, és a következő szavazás is, ami soha nem látott, mélységbe fogja feltárni az elmúlt rendszer működését. Délután, vagy kora este benyújtjuk azt az antikorrupciós szervezetnek a létrehozását, amire akkora szükség van Magyarországnak, mert önök 16 évig tudják, mit csináltak? Csak loptak. És mikor... Soha nem gondoltam volna, hogy ez ekkora, amit önök művelnek. Kívülről néztem, milliárdok, 10 milliárdok, 100 milliárdok, 1000 milliárdok, röpködtek a pénzek és a számok. 50 napja vagyok körülbelül miniszter, kicsit több, minden nap egy 100 milliárdos mutyival találkozom. Minden egyes nap, és minden egyes minisztertársamit. Önök 16 évig tudják, mit csináltak? Ezt elárulták és kifosztották. És a magyar emberek milliói azt mondták önöknek, hogy elég és vége. Mi ezt ajtatjuk, ezt csináljuk, hogy az önök rendszerét lebontjuk. Lépésről lépésre, téláról télára. Köszönöm, meghallgattak.

0: napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Kőszegi Krisztián, a Tisza képviselője, az iskolakezdési támogatás, mint nemzeti minimum címmel. Képviselő úr, öné a szó 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársak. Először is hadd köszönjem meg a bocsánatkérést képviselőasszonytól. Remélem megtartják a jó szokást, mert nagyon sok mindenkitől kell még bocsánatot kérniük. Nem árulok el nagy titkot, én egy szegény, de szerető nagy családban nőttem fel, 8 testvérem mellett. És pontosan tudtam, milyen érzés úgy várni a tanévkezdést, hogy nincs pénz füzetre vagy írószerekre. Nincs pénz füzetre vagy írószerekre. Tudják önök, milyen érzés úgy kezdeni a tanévet? Hogy nincs pénz füzetre vagy írószerre? És lehet, hogy iskolatáska sincs? Sajnos én pontosan tudom, hiszen átéltem, és később is tapasztaltam tanárként. Pár nappal ezelőtt még nem ebben az impozáns épületben végeztem a hivatásomat, hanem egy eldugott délbaranyai kis tanodában. A környezetemben minden szülő ismerte azt az érzést, amikor augusztus végén meg kellett vásárolni a füzeteket, a ceruzákat, a tornacipőt, az iskolatáskát, vagyis a tanszereket. És ilyenkor már előre féltek. A tanszerek hallatára féltek. Értik ezt, tisztelt fideszes képviselőtársaim? Nem az önök állandó háborús sírogatása miatt aggódtak éppen akkor, hanem azért, mert nem tudták, hogyan fizeti ki a gyermekük iskolakezdését. Ők nem azon gondolkodtak, melyik luxusaktot válasszák, hogy melyik propaganda médiából vegyék fel a fizetésüket. Nem néz ide? Hanem azon, hogy lesz elég pénz füzetre, cipőre és iskolatáskára. Mert az állam lemondott ezekről, a volt kormány lemondott ezekről a tehetséges és nagyszerű fiatalokról. Miközben önök stadionokra, propagandára és a saját klientúrájuk gazdagítására költötték a közpénzt, 100 000-nyi családnak az is kérdés volt, hogy hogyan kezdje el a gyermek az iskolát. Az iskolát, ami a mobilitáshoz segít, ami a munkaerőpiacra készít fel. Önöknek fogalmuk sincs arról, hogy valójában mekkora kiadás egy átlagos magyar embernek gyermekenként a tanszerek, a ruházat és a sportfelszerelések beszerzése. A Tisza kormány önökkel szemben viszont a jövőt támogatja, végre a nehéz sorsú családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők, illetve az egyedülálló szülők is tapasztalhatják, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel, megfelelő felszereléssel és méltó körülmények között kezdheti meg a tanévet. Ez a mindenkori kormány kötelessége. Segíteni azokat, akik a leginkább rászorulnak. A nemzet számára a családok és a gyermekek jelentik a jövőt. Ezt önök is hangoztatták. Ez a nemzeti minimum. Vagyis ennek kellene lennie. De úgy látszik, ezzel nem mindenki ért egyet. Pócs Jánosnak például az fáj, hogy a Tisza kormány által biztosított 100 000 forintos iskolakezdési támogatást most 400 000 rászoruló gyermekhez jut el. Ahelyett, hogy stadionokra osztogatnánk. Kérdezem én, hol voltak önök az elmúlt 16 évben, amikor a családok minden augusztusban ugyanazzal a félelemmel néztek szembe? Miért fájt maguknak, hogy a Tisza kormány alatt évi 40 milliárd forintost fordítunk közvetlenül a nehéz sorsú gyermekekre? Önök nem támogatták a nehéz sorsú családokat, hanem magukra hagyták őket. Az önök által tönkretett magyar gazdaságban ránk maradt a romok helyreállítása. És mi azért dolgozunk, hogy Magyarországon egyetlen gyermek se induljon hátrányból a családi háttere, a származása vagy a lakhelye miatt. Erről kéne beszélni Radics Bélának is, aki az oktatás és a gyermekvédelem kapcsán másról sem beszél, mint hazug propagandáról. Mit tud ön a szegregált oktatásról, vagy az iskolai lemorzsolódásról? Eljöhet velem, megnézhetjük. Mikor fognak végre a valós és égető problémákkal foglalkozni? A nehéz sorsú gyermekek megsegítését illetően teljes parlamenti összefogásra lenne szükség. Fontosnak tartom, hogy a tanszerek beszerzése ne okozzon szorongást a családoknak, és egyetlen gyermek se érezze magát kirekesztve a többiekhez képest. Egyetlen gyermek sem maradt le azért, mert a szülei nem tudtak füzetet vagy iskolatáskát venni. Ezért támogatom teljes szívvel az iskolakezdési támogatást, hiszen ez nem pártpolitika, ez nemzeti minimum. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kormány nevében megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm, hogy felhozta az iskolakezdési támogatást. Mindannyian tudjuk, hogy az előző kormány a felső középosztályt és a tehetőseket támogatta. Itt az ideje, hogy a kormány gondoljon azokra az elesett emberekre, akik nap mint nap küzdenek a megélhetéssel, és az iskolakezdés már egy lehetetlen küldetés számukra. A mi számunkra minden család, minden gyermek egyformán értékes, ezért első szociális intézkedésünként bevezettük a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Ennek a szabályai... A támogatásra feljogosító szabályokat objektív, átlátható jogszabályok tartalmazzák. Minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogos, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerek megkapja. Minden tartós betegségben súlyos fogyatékossággal küzdő gyermek megkapja. Minden egyedülálló szülő család gyermek megkapja. Minden sajátos nevelésű igényű gyermek megkapja. Minden gyermekvédelmi intézményben nevelőszülőnél élő gyermek megkapja. Minden árvassági ellátásban részesülő gyermek megkapja. Minden a dobbantó programban és a műhelyiskola programban tanuló fiatal megkapja. Ennek a támogatásnak az a célja, hogy megkönnyítsük a családok helyzetét. A támogatás két részletben fog érkezni. Az első 50 000 forintot a Magyar Államkincstár utalja augusztus 24-ig, a második részlet novemberig fog megérkezni a családokhoz utalvány formájába, melyet iskola kezdésre, illetve iskolai szerekre lehet felhasználni. Nagyon fontos még, hogy ez a támogatás adómentes, és nem végrehajtható azért, hogy, illetve nem lehet végrehajtás alá vonni azért, hogy ezek a gyermekeknél maradjanak. A kormány előzetes számítása szerint ez a támogatás 400 000 gyermekhez fog eljutni. Köszönöm.
0: A napi rendelőtti felszólalások végén kérdezem Novák előtt képviselő urat, hogy személyes érintettség okán kívánna szót kérni. Igen? Akkor megadom a szót 2 perces időkeretben, kérem, hogy az érintettségével kezdje.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Ön hivatkozott a házszabálysértésemre, azonban az országgyűlésről szóló törvény 38/A paragrafusa szerint valóban tiltott a szemléltetés az országgyűlés ülésén, így akár, hiszen Kövér Lászlóék betiltották azt. Így, hogyha fokozná a véleménynyilvánítás korlátozását, egészen nyugodtan meg is bírságolhat azért, amiért felmutattam és ismét felmutatom egy 10 hetes magzat babának a mását, ami nemzetközi életvédő szimbólum. Azonban én az országgyűlés ülését megelőzően helyeztem ki, nem szemléltetésként, hanem ajándékként, ahogy azt Ritter Imre nemzetiségi képviselőtől már oly sok éven keresztül megszokhattuk, de több más képviselő is rendszeresen élt eddig, ez volt a norma, nem a gyűlölködés, ami újabban itt az országgyűlés ülésén, és én egyfajta érzékenyítésként osztottam ki a képviselőknek ajándékként, amit ön mégis eltávolítatott. És hiába mondja, hogy nem kaptam erre engedélyt, hát engedélyt lehet, hogy nem, de jóváhagyás olyannyira, hogy magát az országgyűlés főigazgató helyettesét tájékoztattam, megköszönték a tájékoztatást, hogy szokás szerint kiosztom ezt az ajándékot, nem szemléltetésként, és nem az országgyűlés ülésén, ahogy ön mondta. Ha pedig már házszabály betartása, akkor arra hívnám fel a figyelmét, hogy a 18. paragrafus szerint a kormány tagjának legalább egy órával ülés kezdet előtt be kellene jelentenie a felszólalási szándékát. Erre rendszeresen fittyet hánynak. Ma is így történt ez, láthatjuk a parlament honlapján is. 2 perccel ülés kezdés előtt kerül csak föl az, hogy Vitézi Dávid felszólalni kíván az országgyűlésben. Hogyha már nagyon a házszabályt ilyen körmönfontan is precízen szeretné betartatni, akkor azt gondolom, hogy kezdje a munkáját a kormánnyal. Köszönöm szépen, elnök asszony.
0: Köszönöm szépen az értékes hozzászólását. Az eszközöket nyilván azzal a szándékkal helyezte ki, hogy szemléltessen valamit, és én azt gondolom, hogy erre egyértelmű jogalkotói szándék volt, amit kérek továbbra is betartani. A tudomásul vétel nem jelenti azt, hogy jóvá hagyták az ön kérését. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a Pesti Központi Kerületi Bíróság két eljárásban is indítványozta, egyrészt Szentkirályi Alexandra a Fidesz, másrészt dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyekben. Az indítványokat megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Kérem, hogy foglalják el helyüket és ellenőrizzék, hogy kártyájuk a szavazógépben van-e. Tisztelt Országgyűlés, most sürgősségi javaslatról döntünk. A kormány kezdeményezte a Magyarország alaptörvényének 17. módosításáról szóló TPER 324-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint az Országgyűlés 2026. július 6. és 7. rendkívüli ülésének napirendje egészüljön ki a törvényjavaslat általános vitájával, amelyre a lezárásig az Országgyűlés 2026. július 7. keddi rendkívüli ülésnapján az általános viták sorában első napirendi pontként kerüljön sor. Módosítójavaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség. A részletes vita szakasz a javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, hogy elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a sürgős tárgyalást 137 igen szavazattal, 52 nem ellenében tartózkodás nélkül elrendelte. Bejelentem, hogy a házbizottság döntése értelmében a törvényjavaslatot nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a TPER 324-es számú előterjesztéssel. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Most 14 óra 23 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Németh Balázs, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Önkényuralom készült címmel. Az interpelláció megválaszolásával a miniszterelnök ura téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Görög Márta igazságügyi miniszter bízta meg. Az interpellációra a miniszter felkérésére dr. Bódis Péter államtitkár válaszol. Németh Balázs képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen a témánk, tehát az önkény, ha tetszik ez önöknek, ha nem, ha a tagadás fázisában vannak, ha nem. Megdöbbenve láthatta minden magyar a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet, amely gyakorlatilag egy újkori államvédelmi hatóság, egy újkori AVH felállításáról szól. Ennek az új hatóságnak önök olyan jogköröket biztosítanának, amilyennel a meglévő rendvédelmi szervek, az ügyészség, a jelenlegi hatóságok sem rendelkeznek, és ami ellen még a liberális kormányok nagy barátja, a Magyar Helsinki Bizottság is felszólalt a jogállami garanciák teljes hiánya miatt. Ha valaki elolvassa ezt a törvénytervezetet, akkor nem véletlen, hogy történelmi analógiát érez, és egészen biztos, hogy rossz érzések kerítik a hatalmába. A törvény célja elvileg a közvagyon visszaszerzése, csak hogy önök szerint közvagyon lehet évtizedekre visszamenőleg minden, ami valaha állami vagy önkormányzati vagyon volt. Ideértve az államtól kapott fizetéseket, az államtól kapott nyugdíjat, a szociális és családtámogatásokat, az állam által támogatott hiteleket, valamint az ezek helyébe lépett értékeket is, vagyis nincsen olyan polgár Magyarországnak, akit ne fenyegetne az új AVH. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal hasonlóan az elődjéhez bármikor bárkihez bekopogtathat, bárkit lehallgathat, nyomozhat, kihallgathat, államosítás elrendelése útján magáncégeket lefoglalhat. Ha tetszik önöknek, ha nem, a javaslat ezt tartalmazza. Nyomasztó, kontroll nélküli büntetőhatalom jön létre, amely bárkit bármikor utolér, hónapokra, évekre, eljárás alá vóhat, megfigyelhet, elveti a vagyonát, a szabadságát, a legsötétebb kommunista diktatúrát idéző besúgó hálózat, illetve az államosítás rémét vetíti tehát előre a törvénytervezet. Az új AVH valójában annak a gondolkodásmódnak és stílusnak az intézményesítése, amit már most is tapasztalunk itt az Országházban, és tapasztalnak a magyar emberek is. Politikai alapon történnek tömeges elbocsátások, a józanész teljesen nélkülöző agresszív vádaskodásokat hallgatunk itt az Országgyűlésben, és nyomdafestéket nem tűrő, dehumanizáló személyeskedésektől sem riadnak önök vissza. Magyarország miniszterelnöke közben utasítgatja a köztársasági elnököt, utasítja a legfőbb ügyészt, tisztító tűz hadműveletet hirdet nekem az önök egyik minisztere a közösségi oldalán, előbb számol be arról, hogy megtörténtek ilyen hatósági lépések, mint maga a hatóság. Önök felelnek azért, hogy Magyarországból egy olyan sötét diktatúrákat idéző állam lehet, ahol a megfélemlítés az úr, a politikai leszámolás zajlik, és a jogállamiságot teljesen nélkülöző személyre szabott jogalkotás van. Mindez tehát az 50-es éveket, a legsötétebb diktatúrát idézi. Kérdezem önöktől, kérdezem államtitkár úrtól, hogy vállalják önök a felelősségét, hogy Magyarországon, ha lesz új AVH, bárki ennek a diktatúrának az áldozatává válhat. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót dr. Bódis Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Megnyugtatom képviselő urat, hogy nem lesz Magyarországon új AVH, hanem Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz. Itt van a kezemben, képviselő úr, az alaptörvény 17. módosítása, és itt az indokolásnak a 10. oldalánról idéznék egy dolgot. Az alaptörvény módosítása a közvagyon védelmének és a jogellenesen felhasznált közvagyon visszaszerzésének érdekében létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Tehát a cél a közvagyon visszaszerzése. Mielőtt előre ilyen vitába folynánk a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatallal, azért az fontos rögzíteni, hogy ez az alaptörvény módosítása a státuszát adja meg ennek a hivatalnak, és majd sarkalatos törvényre bízza a részletes szabályokat. Erre felhívom azért a figyelmét. Felhívom továbbá a figyelmét arra is, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal közvagyoni rendeltetésű, parlamenti beszámolási kötelezettséggel és eljárási garanciákkal működő intézmény lesz, amennyiben az Országgyűlés a beterjesztésre kerülő törvényjavaslatot a későbbiekben el fogja fogadni. A hivatal nem pártállami erőszakszervezet, hanem törvényben szabályozott közvagyonvédelmi intézmény. A jogkörei nyilvános törvényeken, eljárási garanciákon és jogorvoslati rendszeren alapul. Nem a jogrendszeren kívül áll, hanem abba beleilleszkedik. tisztelt képviselő úr. Nem a nyugdíjasok, munkavállalók vagy családtámogatásban részesülők ellenőrzésére jön létre, hanem a közvagyon sérelmével járó vagyoni folyamatokat fogja vizsgálni. A múltbeli vagyoni folyamatok feltárása nem azonos a visszaható hatályú büntetésével. Bűncselekmény, felelősség, kényszerintézkedés és vagyonelkobzás csak az irányadó anyagi és eljárási jogi feltételek között állapítható meg. A közvagyonvédelmi vizsgálat célja célhoz kötött vizsgálati tevékenység lesz. A vizsgálati cselekményeknek a közvagyonvédelmi célhoz kell kapcsolódniuk, és szükségesnek, arányosnak kell lenniük. Az eljárás tárgya közvagyonvédelmi ügy. Az intézkedésnek pedig a feltárandó tényálláshoz kell igazodnia. A hivatal jogkörei többszintű korlát fogja körül, ezért a hatáskört maga a törvény jelöli ki. Az eljárási formákat az érintett eljárási törvények irányadók, a büntetőeljárási döntések a büntetőeljárás garancia rendszerében működnek, a hatósági döntések jogorvoslati kontroll alatt állnak, az adatkezelés pedig adatvédelmi következményekhez kötött, éppen ezért a hivatal nem saját maga korlátja a törvény, az eljárási jog, a bírósági kontroll, az adatvédelmi rend és az országgyűlési beszámolási kötelezettség. Tisztelt képviselő úr, a vagyonvédelmi vizsgálat nem mondja ki senki bűnösségét. A büntetőeljárási fellépésre akkor kerülhet sor, ha annak törvényi feltételei fennállnak. Ha az ügy büntetőeljárási útra kerül, a büntetőeljárási garanciák változatlanul érvényesülnek. A hivatal nyomozási és közvádlói szerepe nem kivétel a büntetőeljárás szabályról, hanem azokhoz kötött specializált közvagyonvédelmi szerepkör. Tisztelt képviselő úr, az elmondottakra figyelemmel vissza kell utasítanom azt a feltételezést, hogy a hivatal egy új államvédelmi hatóság lenne. A Tisza kormány nem önkényuralomra készül, hanem a visszaélések megakadályozására, a közvagyon hatékonyabb védelmére. Már ezt elmondtuk többször itt, miniszterelnök úr és egyéb képviselők is, hogy nem csak a múltat fogja vizsgálni, hanem ez a jövőbe nézve is korlát lesz valamennyi képviselő számára, és független szerv lesz, aki mindenkit vizsgálni fog. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr, ön más javaslatot olvasott, hogyha ezeket olvasta ki belőle. Az önök által benyújtató törvényjavaslat az nem nyújt jogállami garanciát, nincsen garancia az ártatlanság vélelmére, a védelemhez való jogra, a jogorvoslathoz való jogra, és még sorolhatnám, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog milyen módokon sérül. És még egyszer, közvagyon az önök javaslata szerint mindaz a nyugdíj vagy fizetés, amit az államtól kapott egy magyar állampolgár, vagy a szociális juttatások, vagy éppen az állam által támogatott hitelek. Örülök, hogy mondta a 17. alkotmánymódosítást. Az, amit önök a hétvégén benyújtottak, az átlép minden elképzelhető vörös vonalat. Ilyenre nem volt példa Magyarországon 1990 óta, sőt, még sok-sok évtizedet visszamehetünk. Önök véget vetnek a jogállamnak, kivezetik Magyarországot az európai demokráciák sorából. Önök önkényuralmat építenek ki Magyarországon. Éppen ezért az önkényuralom kiépítése mellett fogunk tüntetni csütörtökön 18 órától a Sándor palotánál. Stop önkény, védjük meg együtt a magyar demokráciát. A választ nem fogadom el természetesen.
0: Németh Balázs képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a választ? Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 133 igen szavazattal, 47 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta. Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez. Meghallja a Tisza kormány a Független Benzinkutak Szövetségének a kérését címmel. Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. A Fidesz-KDNP kormány az ukrán olajblokkádot követően ez év márciusában bevezette a benzinre és gázolajra vonatkozó védett üzemanyagárat. Célja a magyar lakosság védelme volt a piaci kiszolgáltatottságtól. A Tisza kormány szerint ez már indokolatlan, ezért a rendszert megváltoztatták. Véleményük szerint az árak, a piaci árak a védett ára alatt alakulnak, úgy változott, ezért kivezették azt, lelkük rajta. Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy még nem volt itt az ideje az árstop kivezetésének, miután a hormuzi szoros átjárhatósága továbbra sem biztosított, és a piaci árak csökkenése is csak átmeneti állapot lehet, bár legyen tartós. A Független Benzinkutak Szövetsége azonban június végén egynapos figyelmeztető bezárásra hívta a kis benzinkutakat, ezek döntő többségében ugye kis és közepes vállalkozások, ráadásul a kis települések benzin és gázolaj ellátásáért felelősek, mert szerintük a hatósági védett üzemanyagár március óta 7,5-8 milliárd forintos veszteséget okozott a magyar családi cégeknek. A kár enyhítésére a Fidesz-KDNP kormány még kora tavasszal támogatási programot hozott létre, amit úgy látunk, hogy a Tisza kormány, mint jogutód, nem akar végrehajtani, nem akarnak fizetni a benzinkutaknak. Az üzemanyagpiaci árak és a piaci bizonytalanságok miatt kidolgoztunk egy támogatási rendszert, ahogy említettem, a válság sújtotta kis benzinkutak megsegítésére, amelynek keretében hitelmoratóriumot és készletesítési díjelengedést is kilátásba helyeztünk. Azzal, hogy most a kormány nem hajlandó fizetni, több száz hazai kis és közepes vállalkozás sodor veszélybe, és így döntően a kis települések üzemanyag ellátását is kockáztatja. Kérdezem ezért tisztelettel miniszter urat, meghallja-e a Tisza kormány a Független Benzinkutak Szövetségének a kérését, mit kívánnak tenni az ő érdekükben? Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Megadom a szót kapitány István miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, megerősíthetem, hogy meghallgatjuk és meghalljuk a Független Benzinkutak Szövetségének jelzéseit, mint minden olyan szakmai szervezet jelzéseit, aki a magyar gazdaságban jelentős szerepet játszik. A múlt héten Vitézi Dávid miniszter kollégámmal a közúti és vasúti forgalmazók, szállítók szövetségeinek véleményét hallgattuk meg, egy nagyon hasznos, hosszú beszélgetés találkozó során. Tehát ez nagyon fontos része a Tisza gazdaságpolitikájának, hogy meghallgassuk azokat, akik a gazdaságban jelentős szerepet játszanak. Önök azonban ahhoz vannak szokva, hogy ha Nagy Márton felelőtlenül ígérget, akkor önök úgy gondolják, hogy a következő kormánynak ez kötelessége, hogy teljesítse ezeket az ígéreteket, melyeket teljesen más körülmények között tettek. Egy jó hír van, hogy amikor a Tisza javasolta, hogy a kialakult hormozi szorosban kialakult helyzetre való tekintettel legyen egy védett ár, ezt a Fidesz kormány bevezette, és ez abban a helyzetben egy nagyon fontos dolog volt a magyar vásárlók védelme érdekében. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy geopolitikailag is ritka és nagy krízis volt. A helyzet szerencsére megváltozott két okból. Az egyik rajtunk kívülálló, a másik hozzánk köthető. És egy kormány számára mindig fontos az, hogy azt is nézze, hogy ő mit tesz hozzá. Hogy ne csak arról beszéljünk, hogy a német gazdaság nem annyira jó, inkább arról beszéljünk, hogy mi mennyire vagyunk jók. A jó hír az az, hogy a nemzetközi helyzet is jobbá vált, és én nagyon remélem, hogy a hormuzi szorosban ez a konfliktus meg fog szűnni. Viszont az is nagyon fontos, hogy kormányváltás volt, és a nemzetközi piacok bíznak az új Tisza kormányban, és ezért a forint rég nem látott szintre erősödött, mert egy importtermék esetében ugye óriási hatással van az ára. 10-15%-kal olcsóbb, alacsonyabb árat eredményez azért, mert ugye a forint sokkal erősebbé vált. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ezért mondjuk azt, hogy az ilyen intézkedéseknek ideiglenesnek kell lenni, viszont fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy amilyen gyorsan csak lehet, egy ilyen helyzetre reagálni tudjunk. És ez volt a törvénymódosításnak a lényege. Tehát a kormányok kell be tud avatkozni, erre jelen pillanatban nincsen szükség. Tudjuk azt is, hogy ez a védett ár jelentős tereket rót számos piaci szereplőre, hiszen ez egy olyan helyzet volt, egy nagyon nehéz, geopolitikailag is nehéz helyzet. A legfontosabb, hogy ezeknek a kisvállalkozásoknak, a független családi tulajdonú vállalkozásoknak egy olyan piaci környezetet hozzunk létre, ahol piaci helyzetben, jó versenyhelyzetben, jó szolgáltatásokkal tudják megállni a helyüket, és tudnak nyereségesen üzemelni. És ez a célja a Tisza gazdaság politikájának, hogy kiegyenlített versenyhelyzet legyen. Tudom, hogy ez néha furcsa, hogy kiegyenlített, ez nem azt jelenti, hogy csak az egyik vagy a másik tudjon versenyezni, hanem mindenki, aki a piacon árusít piaci feltételek mellett. Ami az ígérgetésről szól, mi nyilvánvalóan megnéztük, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges költségvetési források arra az ígéretre, amit halljuk a szövetségtől Nagy Márton tett. Kármán András kollégámmal a költségvetést nagyon alaposan átvizsgáltuk. Ön említett 7-8 milliárd forintot. Szeretném különösen hangsúlyozni, hogy ez a magyar adófizetők pénze, ez nem a mi pénzünk, erre költségvetési forrást nem találtunk, úgyhogy felelőtlen ígérgetéseket mi nem fogunk tenni, hanem egy megfelelő piaci környezetet alakítunk ki. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére, egy perc áll rendelkezésére.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, én itt vártam, hogy bejelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormány által kidolgozott a kisbenzinkutak számára gyakorlatilag megmenekülést jelentő támogatást kifizetik, ehelyett gyakorlatilag megerősítette azt, hogy önök cserben hagyják a döntő többségében kis és közepes vállalkozás, családi vállalkozás és kis településeken működő benzinkutat. Látszik, hogy eszük ágába sincsen ezt a támogatást kifizetni, inkább kockáztatják különösen is a kis települések üzemanyag ellátását. Miniszter úr, én ezt nem tudom elfogadni, ez nem szerepelt az 1200 ígéretük között, mint ahogy nem szerepelt a vidéki otthonteremtési program kivezetése, mint ahogy nem szerepelt a 3%-os fix kamatozású hitel kivezetése és a benzinársapka kivezetése sem. Ezek nem voltak érdekes módon az 1200 ígéretük között, a választóknak nem ezt ígérték, így válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
0: Dr. Latorcai Csaba képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelláció adott választ 132 igen, 49 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez, teljesítik-e a szociális dolgozók kérését címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az Orbán kormány idén januártól áttörés jellegű béremelést ígért a szociális szférában, de ahogy ezt már megszokhattuk, nem történt meg. Ehhez képest mindössze 15%-os béremelés valósult meg, melynek jelentős részét a minimál bér és a garantált bérminimum emelése tette ki. A maradékot pedig kiegészítő szociális pótlék néven kapták meg a dolgozók. Ezzel ugyanúgy csalódást okoztak az ágazatban dolgozó, csak nem 100 000 ember számára, mint korábban folyamatosan, mert a 15%-os emelést a minimálbér emelésen felül várták, csak ez nem így történt meg. Jelezni szeretném, hogy a szociális ágazatban érdemi bérfelzárkózásra 18 éve nem került sor. A közalkalmazotti bértáblát utoljára 2008-ban módosították, már a teljes egészében a minimálbérnek és a garantált bérminimumnak felel meg. Nem tesz különbséget a közép, illetve felsőfokú végzettségű dolgozók között, ezért a Mi Hazánk mozgalom a szakszervezettel egyetértve diplomás bérminimum megállapítását javasolja. A szociális dolgozók bérszintje nem csak a versenyszférától, hanem a közszféra más területeitől is elmarad, aki csak teheti, menekül át valamelyik jobban fizető ágazatba. A szociális pálya egyáltalán nem vonzó sajnos a fiatalok számára, mert megalázóan alacsony fizetésért egyszerre több ember munkáját kell elvégezni, saját fizikai és mentális egészségüket kockáztatva, a magas fluktuáció és munkaerőhiány romboló ellátási színvonalat eredményez, amit naponta lehet tapasztalni. A dolgozók panaszai alapján rendszeresen előfordul, hogy a tényleges dolgozói létszámnál papíron több szerepel, a túlórákat csúsztatással kezelik, ahelyett, hogy kifizetnék. A korábbi jelzések alapján több dolgozóban az a benyomás alakult ki, hogy a problémák felvetése hátrányos következményekkel járhat, ezért nem merik névvel vállalni a panaszukat, mert félnek a retorziótól. A rendszer összeomlásának a megelőzése érdekében a szociális szféra dolgozói petíciót indítottak azért, hogy egyszeri és azonnali 500 000 forintos juttatásban részesüljenek, mert napi megélhetési gondokkal küzdenek. Ez azért is indokolt, mert a Covid alatt a szociális dolgozók nem voltak jogosultak az 500 000 forintos rendkívüli juttatásra, pedig a veszélyhelyzetben az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan ők is emberfeletti munkát végeztek. Kérem ezért miniszter úr szíves válaszát azzal kapcsolatban, hogy teljesítik-e a szociális dolgozók kérését, és biztosítják-e számukra minél előbb az egyszerű 500 000 forintos rendkívüli juttatást. A programjukban szereplő 25%-os béremelést mikor és hogyan tervezik végrehajtani a szociális szférában? A visszaélések megakadályozása érdekében felülvizsgálják-e a szociális intézmények működését és gazdálkodását? Várom szíves válaszát.
0: Megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Abban önnek valóban igaza van, hogy a szociális dolgozók ma hatalmas fizikai és lelki megterhelés alatt végzik a munkájukat. És itt most hadd álljak meg egy pillanatra, és hadd köszönjem meg az ágazatban dolgozó 90 000 munkatársnak azt az áldozatos munkát, amit nap mint nap végez. Nagyon szépen köszönöm. Abban teljesen egyetértünk, hogy a Fidesz ezt az ágazatot lerombolta. Az ebben dolgozó szakembereket megalázta. Ma nem menő szociális munkásnak lenni, vagy a szociális szférában dolgozni. És miniszterként én magam is már több szociális otthonba ellátogattam, mert úgy gondolom, hogy ezeket az embereket meg kell hallgatni. Természetesen a minisztérium ezt az ágazatot át fogja világítani, diagnosztizálja, értékeljük, ahol kell felülvizsgáljuk, ellenőrizzük, és ami a legfontosabb, az ágazat dolgozóival egyeztetünk. Mert valóban megbecsülés érdemli a munkájukat. Éppen ezért azt mondom, hogy mi nem az egyszeri beavatkozásokban hiszünk, hanem abban, hogy stabilan kell rendezni ezeknek az embereknek a bérviszonyait. A kormány dolgozik a szociális dolgozók bérrendezésén, azonban egyértelműen figyelembe kell azt vennünk, hogy a költségvetés milyen állapotban van, és hogy az országot mennyire lopták szét. De ennek ellenére a költségvetés figyelembe vételével az ígéretünket fokozatosan tartani fogjuk. Köszönöm.
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Kérem, egy percben nyilatkozzon erről.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, sok mindenben egyetértünk, és öröm volt hallani azt, hogy önök is ezt komolyan gondolják, és át szeretnék vizsgálni, illetve komolyan foglalkozni a szociális ágazatban dolgozók jövőjét illetően. Viszont arra vonatkozóan azért nem kaptam választ, vagy egy kicsit kikerülő választ kaptam, hogy miért nincs pénz arra, hogy mondjuk az a petíció, amit szeretnének is elérni, hogy ők is megkapják azt az 500 000 forintos egyszeri támogatást, arra nem kaptam konkrét választ, ezért nem tudom elfogadni a válaszát, amellett, hogy mindenképpen bátorítom és egyetértek azzal, amiket mondott, hiszen a szociális ágazatban dolgozók rendkívül méltatlan helyzetben vannak, ezért nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, és nagyon komoly beavatkozásra van szükség az ő jövőjüket illetően. Köszönöm szépen.
0: Szabad István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 130 igen szavazattal, 49 nem ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadta. Dr. Farkas Csongor, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez, elszivárgó milliárdok és elfolyó vizek, avagy miért volt szükség vízkorlátozásra a történelmi hőségben címmel. Dr. Farkas Csongor képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! A napokban Magyarországot sújtó rekordszintű hőhullám nem csak a mindennapjainkat tette nehézzé, hanem rávilágított az elmúlt másfél évtized súlyos mulasztásaira is, ebben a témában is. Az Orbán kormány felelőtlen politikája, a hazai vízügy teljes elhanyagolása és a klímaváltozásra adott elégtelen válaszok most bosszolják meg magukat a magyar földeken és a vízügyi hálózatban. Hogyan lehetséges az, hogy miközben az ország fuldoklik a hőségben, a meglévő vízhálózatunkból ellenőrizetlenül folyik a víz. A ránk hagyott infrastruktúra elavult, a csatornák állapota katasztrofális, az öntözőrendszerek fejlesztésére szánt milliárdok pedig nyomtalanul eltűntek, elpárologtak. Ez a rendszer szintű felelőtlenség vezetett oda, hogy a kritikus állapotban lévő hálózat miatt számos településen vízkorlátozást kellett bevezetni. A magyar gazdák és a lakosság most a korábbi kormányzat bűnei miatt fizetnek rendkívül nagy árat. A múlt felelőtlensége, a jelen szárassága. Kérdezem tisztelt miniszter urat, pontosan mekkora az infrastruktúrából elfolyó, elvesző vízmennyiség aránya, és milyen mértékű strukturális károkat hagyott hátra az Orbán kormány a vízügy területén? Milyen azonnali és hosszú távú lépéseket tesz a minisztérium a hálózat modernizációja érdekében? Köszönöm megtisztelő válaszát!
0: Az interpellációra a miniszterelnök megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Gajdos László élő környezetért felelős miniszter válaszol. Megadom a szót miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Valóban ez a probléma igen jelentős és igen komoly. Küzdenünk kell ezzel már évek óta, hiszen nem most derült ez ki. És valóban az elmúlt 16 évben lehetett volna ezzel sokkal többet foglalkozni, hiszen úgy gondolom, hogy a tiszta, egészséges ivóvíz nemzeti kincs, amire minden magyar embernek joga van. És ez valóban nagyon sok helyen elfolyik a semmiben. Körülbelül 20%-a folyik el az ivóvíznek, de van olyan átlagosan, de van olyan település és van olyan térség, ahol 60%-a tűnik el az ivóvíznek és nem a fogyasztókhoz jut. A kormány nagyon sürgősen szeretne ez ügyben lépni. Napokon belül kiírásra kerül azaz 50 milliárdos lehetőség a KEO Plus-ban, amire a vízi közműszolgáltatók pályázhatnak, többek között azért, hogy megállítsák vagy mérsékeljék ezt a vízelszivárgást, illetve korszerűsítsék magukat a vezetékrendszereket. A szektor finanszírozásnak fő forrásai a díjbevételek. A víziközmű fejlesztési és ellentételezési alapon keresztül a szektorba juttatott bevételek, a központi költségvetési források, valamint a pályázati források. A finanszírozás tekintetében a rezsicsökkentett lakossági vízdíjért részben kompenzálnak a magasabb nem lakossági szolgáltatóknál, felhasználóknál emelt vízdíjak, de így is 150 milliárd forintot kell a kormánynak biztosítani minden évben ahhoz, hogy ez megfelelően működjön. Ezen túl a vízi közmű fejlesztési és ellentételezési alap kiegyenlíti a vízi közmű szolgáltató közötti jövedelmi különbségeket, éves kerete 100 milliárd forint, amelyet állagmegóvásra, karbantartási és rekonstrukciós feladatokra lehet felhasználni. Ezen források önmagukban még nem elegendőek, az elmúlt évtizedekben elmaradt rekonstrukciós feladatok bepótlására, valamint a múltbéli elosztásuk a víziközmű vállalatok között számos kérdést vet fel, emiatt felül fogjuk vizsgálni a fejlesztés és ellentételezési alap működését. Tisztelt képviselő úr! A kormány elkötelezett abban, hogy a víziközmű ágazatban az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztését valósítsa meg. A víziközművek avulása, a rekonstrukciók fedezetének a biztosítása, a hosszú távú működtetés és fenntarthatóság megteremtése a víziközmű szolgáltatás aktuális kihívásai közé tartozik. Miniszterelnök úr a múlt héten itt a plenáris ülés során kijelentette, hogy a következő években új alapokra fogjuk helyezni Magyarország vízpolitikáját. Átfogó programot indítunk a víziközmű hálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A miniszterelnök úr azt is elmondta, hogy a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk, fejleszteni fogjuk az öntözést.

0: és ahogy tudjuk, hogy a két hónap alatt azért az elmúlt 16 év pusztítását itt sem lehet helyrehozni. Mindazonáltal kérem a kormány tisztelettel, hogy kezelje prioritásként az ügyet, a vizeink azok kincsek, és mentsük meg együtt a vízügyi hálózatunkat. A megtisztelő válaszát elfogadom.
1: Dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez. Válaszra várva, kivédi meg a gyerekeket a politikától címmel. Dr. Hegedűs Barbara képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt házelnök asszony, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Múlt héten ebben a teremben elhangzott egy világos szakmai kérdéseket tartalmazó interpelláció egy súlyos gyermekvédelmi ügy kapcsán. Egy olyan esetről, amelyben a hírek szerint politikai haszonszerzés céljából a törvényes gyám tudta nélkül napokig rejtegettek, irányított kérdésekkel kamera elé állítottak, és politikai kampányeszközként használtak fel egy végtelenül kiszolgáltatott 11 éves szolnoki kisfiút. Nyilvánossá vált információk szerint a gyám feljelentést tett, és az ügy jelenleg az ügyészségi szakaszban van. A gyermekek védelmi és felelős szakminiszter álláspontját azonban továbbra sem tudtuk meg, hiszen a szakmai felelősségvállalás helyett Magyar Péter miniszterelnök reagált, aki érdemi érvek helyett minősíthetetlen gyalázkodó stílust megütve támadott engem. A kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből, a gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. Miniszter úr, ön mondta ezeket a szavakat, maximálisan teljes mértékben egyetértek vele. Éppen ezért várom most már valóban az ön, mint ágazatért felelős miniszter hivatalos álláspontját. Ön olyan hangosan szólal fel minden gyermeket, különösen hátrányos helyzetben lévő gyermeket érintő ügyben, most valahogy azonban nem halljuk a hangját. Ön szerint helyes a gyermekek politikai célú kihasználása? Tettek lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében? Ön szerint elfogadható, hogy a kisfiú megtalálásakor ahelyett, hogy a törvényes gyámot vagy a hatóságot értesítették volna, inkább eltitkolták a gyermeket, hogy előbb egy politikai videót forgassanak le vele? Folytatnak-e vizsgálatot az ügyben? Milyen lépéseket kíván tenni a gyámügyi szervek integritását, tekintélyét súlyosan sértő ügy kivizsgálása érdekében? Ön így nyilatkozott, egyetlen gyermek bántalmazás sem maradhat titokban, nem lehet eltusolni. Mindenkinek felelnie kell azért, amit a gyermekeinkkel tett. Ebben teljes mértékben egyetértünk. Éppen ezért kérdezem miniszter úrtól, ki védi meg a gyermekeket attól, hogy politikai célokra használják, kihasználják őket. Köszönöm szépen, várom válaszát.
1: Megadom a szót dr. Kátai Német Vilmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Kiszólt a gödör a lyukból. Akkor valahogy nem zavarták a politikai kampányok, amikor a Facebook oldalán óvodásokkal kampányolt. Akkor valahogy nem zavarták önöket a politikai kampányok, amikor Koncz Zsófia túlárazott nyuszi motorokkal, 16 ezeres nyuszi motorokkal, bölcsödékben, óvodákban kampányolt több fideszes képviselővel. Akkor valahogy nem zavarta önöket a politikai kampány, amikor a bukott miniszterelnök gyermekekkel kampányolt, és végül a Nemzeti Választási Iroda 350 ezer forintra büntette, majd ezt még a kúria is megerősítette, de akkor sem zavarta önöket a politikai kampány, amikor Orbán Viktor Nagykanizsán huszárruhába öltöztetett óvodásokkal kampányolt, akik olyan molinót feszítettek ki, hogy nem leszünk ukrán gyarmat. Ekkor önöket ez abszolút nem zavarta. De tény, a gyermekek védelmében... A gyermekek védelmében mindent meg kell tenni, és azt már ma elmondtam, felállítottunk egy vizsgálóbizottságot, és kineveztem egy miniszteri biztost. Azon kívül valóban ki kell vizsgálni azt is, hogy hogy lehet az, hogy egy gyermeket éveken át bántalmaznak egy intézményben, és semmi nem történik. Hogy lehet az, hogy gyermekek megszöknek, miközben elvileg gyámok vigyáznak rájuk? Ezt is ki kell vizsgálni. De a legfontosabb, és felteszek egy nagyon egyszerű kérdést. Ki a bűnös?

0: az, aki meghallja egy elesett, kiszolgáltatott gyermek szavát, és azt kihangosítja azért, hogy soha többet ne fordulhasson elő ilyen, vagy az, aki a pedofil rémeket ráeresztő, a gyermekvédelemre ráeresztő haverjait politikai érdekből áttapos egy gyermeken. Na, ki a nagyobb bűnös? Köszönöm.
1: Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a válasznyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
2: Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, nagyon szomorú és elkeserítő volt a válasza. Mert egy olyan ügyről beszélünk, és Juhász Hajnak, a képviselőtársamnak is a korábbi felszólalására is visszaemlékezve, hogy most már olyan információk láttak napvilágot, amik arra engednek következtetni, hogy tudatosan, szervezetten hálóztak be gyermekeket, fiatalokat azért, hogy politikai haszonszerzés céljából politikai lejárató kampányba használják őket. Erre már egyre több bizonyítékot látunk, és bízom benne, hogy az ön politikai elfogultsága nem fogja megakadályozni abba, hogy a Tisza vezetőségét is érintő ügyekben valóban pártatlanul kivizsgáljanak minden kérdést. Köszönöm szépen, nem fogadom el a választ.
1: Dr. Hegedűs Barbara képviselő asszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 134 igen szavazattal, 49 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Rétvári Bence, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez. Ki adja vissza a társasházban lakóknak, amit a Tisza kormány elvett tőlük címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszol. Rétvári Bence képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Itt voltunk minnyájan a plakáttörvény módosításakor, amikor az új jogszabály most már nem engedi meg a társasházaknak, hogy nagyobb méretű hálókat vagy különböző óriás plakátokat kitegyenek a saját felületeikre. Ezeket elsősorban azért tették ki a társasházak, hogy ezzel csökkentsék a társasházi lakók által befizetendő közös költséget, hogy a felújítási alapba ebből pénz kerülhessen, hiszen hogyha pár évig egy frekventáltabb helyen levő nagyobb társasházra kitettek több óriás plakátot, vagy kitettek egy ilyen nagy hálót, akkor annak a bevételéből a társasház ki tudta fizetni a felújítást, így megújult a homlokzata a társasháznak. Nyilvánvalóan pár évig ott mindenkinek el kellett viselni egy ilyen reklámfelületet, ami nyilván lehet az ott lakókat is valamelyest zavarta az arra járókat is, de utána pedig 20-30 évig egy felújított, megújított homlokzata volt a társasháznak. Éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen nem mindegy egy nagyobb társasházban lakó számára, hogy 5 vagy 10 000 forinttal többet vagy kevesebbet kell befizetni a közös költségbe. Ez a társasházi felújítási alapba egy piaci cégtől jövő bevételként megy oda, vagy pedig a társasházi lakóknak kell kifizetni. Nyilvánvalóan, aki nem volt annyira frekventált helyen, kevésbé volt erre lehetősége, de akik frekventált voltak, tehát többször látott homlokzatokkal rendelkező házak voltak, ott ez a bevétel lehetőség ott állt az ott levők számára. Ez a törvényjavaslat megfosztja ettől a lehetőségtől a társasházak nagy részét. Itt a vitában mi figyeltünk, hogy mekkora összegek repkedtek, itt az egyik tiszás hozzászóló, hogy kb. 20 milliárd forintos összegről beszélt, ami ezen a területen megvalósul, van, aki kevesebbet mondott, van, aki csak pár milliárd forintot mondott, tehát különböző összegek voltak, de hát egyik sem mindegy, különösen azoknak nem mindegy, akik ezekben a társasházakban laknak. Eddig ez a bevételük megvolt. Eddig ezzel a havi, évi összeggel számolhattak. Eddig tervezhették úgy, hogy kint van egy ilyen plakát, azon 5 év alatt mondjuk megtérül a költség, ami a homlokzat felújítását jelenti, mondjuk a második évben járnak. A következő 3 évben nem lesz meg a Tisza törvénymódosítása miatt ez a bevételi forrása. Vagy megemelik a közös költséget, és az ott lakóknak többet kell befizetni, vagy lemondanak a felújításra, és akkor nem lesz a társasház homlokzata felújítva, és akkor egy csúnyább épület homlokzatot nézhetünk. Egyértelműen ezzel a törvénymódosítással kerül kerül ki a társasházak zsebéből ez az összeg a jövőben is, a következő években is, meg hát a hosszú távú szerződések esetében akár helyreállítási munkák, vagy más szintén többletköltségként is felmerül. Ezért indokolt, hogy a Tisza párt elvette a társasházaktól ezt a pénzt, és nem tudják felújításra fordítani, akkor hozzon létre egy kártérítési alapot az országban. És mi, KDNP és képviselők benyújtottunk egy ilyen javaslatot, hogy amennyit elvett a Tisza párt a társasházaktól, azt a költségvetésből akkor adja vissza a társasházaknak. Mert azt szerintünk nem fair, hogyha csak elvesznek ezektől a házaktól, és ezáltal vagy megemelkedik a közös költség, vagy nem lesz a társasház felújítva. Ezért kérjük arra a kormányt, hogy igenis hozzon létre egy ilyen kártérítési alapot. Nyilvánvalóan a nagy társasházban élők, nagy családosok, nyugdíjasok, idősek lehet, hogy nem a legjobb anyagi körülmények között vannak, nem mindegy nekik ez az 5-10 000 forint. Kérjük a kormányt, hogy ezzel a jogalkotásra okozott kárt ezt térítse meg, és ezt az alapot hozza létre. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
4: Frakcióvezető úr, köszönöm a kérdését, vagy interpelációját. Ugye kezdjük onnan, hogy a számok, amiket mond, azok köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. Ön azt mondta, hogy 20 milliárd forint jött ezekből az épülethálókból. A teljes magyar külterületi reklámpiac, az egész ország összes óriás plakátja, összes táblája együtt az Országos Szövetség szerint 37 milliárd forint. Most mennyire valószínű, hogy ebből az a néhány nagyrészt budapesti belvárosi épülethálló több, mint a felét tenni ki, semennyire, szintén az Országos Reklámszövetségi adatok szerint összességében az összes bevételnök évektől függően 0,7-1,9%-a jött ebből, tehát nem a fele, mint ahogy ön mondta, elég nagy különbség. Ebből belátható, hogy... Ebből belátható, hogy azért egy lényegesen kisebb, kevesebb, mint 1/10 összegről beszélünk, mint amit ön említett. Egyébként az alapján, amit ha körülnézünk Budapesten járva, akár a Szénatéren, a Blahruza téren, vannak olyan reklámhálók, amik több mint 10 éve ott vannak, és semmilyen felújítás nem történt ezeken a házakon. Ellentétben ezzel viszont Budapest történeti városképét, és egyébként más városközpontjaiknak is a történeti városképét elképesztően elcsúfítják ezek. Nem véletlen az, hogyha elmegyünk akár Prágába, akár Bécsbe, az, hogy a történeti városszövetben a gyönyörű történeti épületeket ilyen épülethálókkal lehessen beborítani, ez egész egyszerűen elképzelhetetlen. Ez a szabályozás ezt hozta be, és egyébként a fővárosi közgyűlés is kezdeményezte ezt, ott még önök támogatták. De úgy látszik, hogy közben megváltozott a véleményük. Hogy egy másik ilyet fölhozzak, amíg hadd emlékeztessem arra, hogy itt a kártanítás kérdését hozza föl. Azt mondja a Magyar Építészetről Tóló Szörvény 103 szakasz második bekezdése, hogy az államot a reklámokkal összefüggésben kártanítási kötelezettség nem terheli. Tudja, ki szavazta meg ezt a törvényt? Ön, frakcióvezető úr. Ugyanis az előző ciklusban, 2023-ban alkották meg ezt a törvényt, és az rendelkezett így. Mi ezt kiterjesztettük az önkormányzatokra is. Ennyi történt. És még egy dolgot hadd kérdezzek öntől, hogyha ennyire aggódik a kártanítás miatt, ki kártanította eddig azokat a lakókat, akiknek az erkélye elé vagy a kilátása elé fölhúzták ezeket a reklámhálókat, úgy, hogy esetleg ők kisebbségben voltak, nem szavazták meg, de a társasházi közösség vagy egy közös képviselő mégis ezt engedélyezte. Tehát eddig is azért felvethető volt az a kérdés, hogy mennyiben arányos az, hogy pont egyes homlokzatokon évekre, évtizedekre lekorlátozták a kilátását egyes lakóknak azért, hogy egy ilyen a városképet elcsúfító reklámháló borítsa be. De összességében azt tudom ennek mondani, hogy egyrészt beszédes, hogy az interpellációs lehetőségeket arra használják, hogy ezt a sokszor gyűlöletpropagandára használt reklámfelületet védjék meg, és a néhány ebből élő reklámcég érdekeit képviseljék itt az országgyűlésben, mert valójában az ő költségük lesz az elbontása ezeknek. Ha pedig a társasházakért aggódik, frakcióvezető úr, hadd emlékeztessem arra, hogy az Európai Unió országspecifikus ajánlásaiban több mint egy évtizede visszatérő elem az, hogy Magyarországon a panelházak és társasházak energetikai korszerűsítését támogatni kellene. A leköszönt kormány következetesen úgy döntött, hogy ezt nem hajlandó elfogadni, és az erre szolgáló uniós forrásokat az ilyen típusú lakóházak energetikai korszerűsítésére nem engedi felhasználni. Tehát, ha önöket zavarja az, hogy a társasházak, és nem csak a legjobb anyagi helyzetben lévő, vagy a legértékesebb belvárosi társasházak, hanem összességében a magyar társasházak a kisvárosokban is milyen állapotban vannak, akkor ezen a politikán kellett volna változtatni. Mi ezen fogunk, és úgy fogjuk a hazahozott uniós forrásokból módosítani az erre vonatkozó operatív programot, hogy ne csak családi házak, hanem társasházak esetén is lehessen energetikai korszerűsítésre uniós forrásokat felhasználni.
1: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Kérem, egy percben nyilatkozzon erről.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház. Szerintem közös célunk lehetne, hogy az épületek homlokzata minél ápoltabb, minél szebb legyen, és az is, hogy az embereknek minél kisebb társasházi közös költségeit kelljen fizetniük. Ha van olyan szerencsés társasház, amelyik olyan helyen van, hogy tud piaci bevételt is szerezni a homlokzat felújításához, 3-5 évig akár óriás plakát felületek, hiszen azokkal is számolhat a miniszter úr, akár ilyen épülethálókkal, akkor utána jobb, hogyha ezek a felületek megújulnak. Én benne vagyok abban, csináljuk egy értelemszerű módosítást. Ha valaki kiad egy ilyen felületet, akkor azt csak a felújítási alapban lehet befizetni. Legyen egy ilyen módosítás, akkor biztosan eltűnik egy idő után, akkor nem a napi, havi közös költséghez, tehát nem a működési költséghez járul hozzá ez az óriás plakát, vagy az épületháló, hanem a felújításhoz. Legyen egy történelmi városrész, ahol ilyesfajta plakátból, ami az egész épületet eltakarja, csak felújítást lehet finanszírozni. Ezek szerintem értelmes megoldások lehetnének. De az, hogy van egy politikai bosszú a Tisza kormány részé, és ezért a végén a levét az egésznek, pedig a társasházak isszák meg, mert nem tudnak bevételt szerezni abból, amiből éveken keresztül tudtak, és nem csak politikai reklámok voltak ott, sampon, mosószer, sok mindent reklámoztak ott, tisztelt miniszter úr. Én azt mondom, hogy ha kivették a társasházak zsebéből, az emberek zsebéből ezt a pénzt, akkor tegyék oda igenis vissza, mert annál szebb lesz a város, annál szebb lesz az épített környezet, és annál kevesebbet kell az embereknek fizetni érte. Köszönöm szépen.
1: Rétvári Bence képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 135 igen szavazattal, 49 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, sürgősen javítanak-e a sürgősségi betegellátás helyzetén címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Dr. Svéd Tamás államtitkár úr szerint az egészségügyi ellátás összes problémája a sürgősségi osztályokon, SBO-kon mutatkozik meg, amivel egyetértünk. Ennek részét képezi a szakorvos és szakdolgozói hiány, a kórházi kapacitások csökkentése és a betegedukáció hiánya. Sürgősségi betegellátás problémája az alapellátó rendszer leépülésével is arányosan növekednek, ugyanis a beteg sokszor nem tud máshova fordulni, mert nincs elérhető házi orvosa vagy más ügyeleti forma. Az SBO-k betegforgalma folyamatosan növekszik, mert a COVID miatti lezárások után a szakrendeléseket nem sikerült a korábbi kapacitással újraindítani. A szakember hiány miatt a kórházi osztályok ágyszáma is csökken, sok esetben nem tudnak beteget átvenni az SBO-ról, ezért a betegek 24-48 órát, vagy akár még ezt meghaladó időtartamot is az SBO fektetőjében töltenek, ami rendkívül megterheli magát ott a sürgősségi osztályt is, és magát a beteget is. Előfordul az is, hogy a beteget nem teljesen gyógyult állapotban engedik haza, ezért a megfelelő terápia elindítása és a beteg oktatása ellenére pár nap múlva állapotrosszabbodás miatt ismét az SBO-n jelenik meg. Ha az ügyeleti időben a fizikális diagnosztika nem történik meg, mert például a leletező radiológus nincs is az intézményben, de a beteg nem engedhető haza, szintén az SBO-t költ ki. A betegszállítás hiányossága is a sürgősségi osztályok leterheltségét növelik, sok helyen ugyanis este 10 óra után megoldhatatlan a kivizsgált betegek hazaszállítása. A beteg edukáció hiánya miatt az emberek nem tudják, mikor, hová kell fordulni, ezért ad abszurdum, például az is előfordul, hogy megkérdezik a ChatGPT-t például egy kockázatmentes rovarcsípés esetén, azt javasolja nekik, hogy forduljanak orvoshoz, akkor automatikusan mennek az SBO-ra az emberek. Túlzott alkoholfogyasztás okozta egészség kérásodás következtében is sokan, sokszor az SBO-ra kerülnek. Az ügyeleti rendszer átalakítása sem tehermentesítette a sürgősségi betegellátást, mert az ügyeletet ellátó mentőtisztek, mentőápolók és szakápolók nem írhatnak fel gyógyszereket, ezért a sürgősségire utalják a betegeket. Ha valaki az otthonában rosszul van, akkor a mentő ugyancsak a sürgősségi osztályra viszi be. A betegek nem ritkán 18-22 órát töltenek az SBO-n, étlen szomjan, magatehetetlenül, ezért a probléma nagyon sürgős beavatkozást kíván. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy az állami egészségügyi rendszer átalakítása során az ügyeleti és sürgősségi ellátás reformját prioritásként kezelje, hogyan kívánják a létszám és kapacitás hiányt orvosolni, és a sürgősségi osztályok leterheltségét csökkenteni? Milyen intézkedéseket terveznek a betegek edukációja érdekében bevezetni? Várom szíves válaszát. Köszönöm.
0: Megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Alapvetően egyetértünk abban, tökéletesen leírta pontosan a parlamenti államtitkárom cikke nyomán, hogy hogyan is néz ki most a sürgősségi ellátás. Igen, tehát ezt a rendszert örököltük, és ez a sürgősségi betegellátó osztályok túlterheltsége, mind az alapellátás, a járóbetegszakellátás, a fekvőbetegellátás, a betegszállítás, a diagnosztikai kapacitások, valamint a lakosság egészségértésének együttes problémáiból fakadó rendszerhiba. És pontosan egy nagyon jó tükör arra, hogy mondjuk egy egészségügyi rendszert meg akarunk nézni, akkor be kell menni egy sürgősségi osztályra, és akkor látjuk azt, hogy hogyan működik. Voltam igen a Baltikumban, Litvániában, Észtországban, el kellett mennem a sürgősségi, az én fiamat kellett oda vinnem egy sportsérülés miatt, leesett az állam. Nem akarom ezt a válaszomat nagyon hosszan ecsetelni, mert tökéletesen elmondta, hogy hogyan is néznek ki most a sürgősségi osztályok, és hogy innen is együttal rögtön megköszönném az ott dolgozó orvosok, szakdolgozók, kisegítő személyzet, adminisztrátoroknak az áldozatos munkáját, emellett főleg ebben a kánikula melegben. De nagyon sok Nagyon sok dolgunk van, ez a rendszerhiba néhány huszárvágással biztosan nem kezelhető. Természetesen a tűzoltás jellegű rendezések mellett egy teljes betegút rendszer átalakítást kívánunk megvalósítani. A rövid és hosszú távon szükséges intézkedések előkészítésére, koordinálására sürgősségi miniszteri biztos neveztem ki. A posztra dr. Bognár Zsoltot, ő a Magyar Sürgősségi és Orvostani Társaság jelenlegi elnöke. Mi szakemberekkel dolgozunk, mi csapatot építünk, és a szakmának a hangját felerősítve próbáljuk orvosolni a rendszernek a hibáját. Az átalakítás első pillereként az alapellátást akarjuk megerősíteni, csökkenteni fogjuk a betöltetlen praxisok számát, javítjuk azok finanszírozási és működési feltételeit. Második pillerként továbbfejlesztjük az országos alapellátási ügyeleti rendszert, figyelmet fordítva a betegbiztonság növelésére. Amennyiben az alapellátási ügyeleti rendszer jól működik, kevesebb teher jut a sürgősségére. Harmadik pillérként az ügyeleti és a sürgősségi ellátás humán erőforrását bővítjük. Ide az életpálya modellt javítjuk a sürgősségi dolgozóknak, illetve bevonunk más szakorvosokat, fiatalokat, rezidenseket és a megfelelő kompetenciával rendelkező szakdolgozókat. Ezeket is fejleszteni fogjuk, pozitív ösztönzőket vezetünk be. Negyedik pillérként, ahol lehetséges az alapellátási ügyelet és a sürgősségi és betegelláti osztály egy telephelyen közvetlenül egymás mellett fog működni, összehangolt triázs rendszer. Ötödik pillérként országos betegedukációs programot indítunk. A lakosságnak értenie kell, hogy mire szolgál az alapellátási ügyelet, mikor kell mentőt hívni, mikor kell sürgősségosztályra menni, és mikor elegendő és kivárható a házi orvosi ellátás. A gyógyszertárakat, illetve a patikusokat is bevonjuk ebbe. Mennyire jó lesz erre a plakátok, nem a házakon levő hatalmas óriás plakátok, de az oszlopokon levő plakátok, illetve a rádió, tévében, illetve az online felhívások. Emellett a sürgősségi osztály nem lehet végállomás, ott a betegek nem torlódhatnak fel, biztosítani kell, hogy a kórházi háttérosztályok megfelelő kapacitással át tudják venni a betegeket, és javuljon így a diagnosztikai hozzáférés is, a betegszállítást is javítanunk kell. Hatodik pillérként pedig az SBO-k működési feltételeit is javítanunk kell, legalább a minimum feltételek teljesülésének biztosításával. Ennek része volt a kormány által sürgősséggel elindított 3,6 milliárdos klíma és hűtőberendezés fejlesztési program, melynek állására utoljára az Uzsoki Kórház tetején állva számoltunk be Magyar Péter miniszterelnökkel. Szóval rengeteg a munka, folytatjuk tovább mind a klímát, mind a sürgősséget. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére.
1: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Amiket mondott, teljesen egyetértünk és várjuk, hogy valóban ezek megtörténjenek, hiszen az ön által elmondottak alapján és a sajtóhírek alapján is látunk valóban előremutató jeleket az egészségügyi reformot illetően, de például hiányoljuk a szakmai egyeztetéseket, ezt, illetve nem én hiányolom, hanem sok szakember keresett bennünket, és mondta, hogy az egyeztetések hiányát azért továbbra is felrólják, ezért szeretném még arra is felhívni a figyelmét, hogy a sürgősségi ellátás esetében a szociális ágazattal is egyeztetni kellene, mert sok esetben ott a nem lévő szakápoló, vagy a meglévő szakápoló hiány miatt sokszor az ott lévő betegeket is az SBO-ra küldik, illetve mentőt hívnak és oda küldik. Ezért a válaszát nagy tisztelettel, de azért nem fogadom el, mert már most 24. órán is túl vagyunk, és már meg kellene oldani ezeket a problémákat, de nyilván az sokat jelent, amit ön mondott, de nem fogadom el a válaszát. Köszönöm.
0: Szabadi István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 134 igen szavazattal, 49 nem ellenében és egy tartózkodással elfogadta. Trentin Balázs, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez, biztonság és gondoskodás a hőhullám idején címmel. Trentin Balázs képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, Tisztelt miniszter úr! Az elmúlt napok rendkívüli hirtelen jött hőség az egész országot, a teljes államigazgatást és a lakosságot is óriási kihívás elé állította. Egy felelős modern kormány ismérve azonban az, hogy a válságos krízis helyzetekben a kifogások keresése helyett azonnal lép a polgárok életének és egészségének védelmében. Mi a Tisza frakcióban azt valljuk, hogy az államnak pontosan az ilyen kritikus pillanatokban kell a leginkább jelen lennie az emberek életében. A kormányzat egyetlen magyar sem hagyhat magára a bajban. Látjuk a rendvédelmi szervek, katasztrófavédelem, az egészségügyi dolgozók, civilek és a Tisza-szigetek megfeszített munkáját, amit ezúton is tiszta szívből köszönünk nekik. Tapasztaljuk az önkormányzatokkal való szoros operatív együttműködést is. Ugyanakkor kormánypárti képviselőként rendkívül fontosnak tartom, hogy a tisztelt ház és a nyilvánosság is átfogó, részletes képet kapjon az eddig elvégzett munkáról, hiszen a sikeres kríziskezelés alapja a transzparencia és a folyamatos tájékoztatás. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a kormányzat megvalósult lépéseit itt az országgyűlés nyilvánossága előtt is elhangozzanak. Kérdezem a miniszter urat, milyen konkrét, összehangolt operatív intézkedéseket hajtottak végre az extrém forróság miatt a lakosság védelmében? Hogyan értékeli a belügyminisztérium kríziskoordinációs rendszerének működését, és milyen eszközökkel garantálják a leginkább veszélyeztetett csoportok biztonságát a történelmi hőhullám idején? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm.
0: Megadom a szót Halmai Ferenc államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
4: Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A klímaváltozás itt van, és sajnos azt is ki kell mondani, hogy az előző kormányok nem készültek föl rá. Az elmúlt napokban extrém hőhullám söpört végig az országon. Emberemlékezet óta nem volt még ilyen forróság Magyarországon. Rekordok dőltek meg, az országban harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. A rendkívüli és tartós hőség nem csupán mindennapjainkban okozott kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázattal is jár, és egyszerre terhelte a víziközműrendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát is. Emberek voltak veszélyben, de a Tisza kormány a helyén volt. A kormány 2026. június 25-én 15 órától az ország teljes területére összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Az operatív koordinációt a Védelmi Bizottság, illetve a Védelmi Igazgatási Hivatal az eseménykezelő központon keresztül látta el. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság naponta 2 óránkénti jelentésekkel segítette a hivatal működését, a rendőrség területi szerveinek kinevezett védelmi tisztjei pedig folyamatosan kapcsolatot tartottak a területi védelmi bizottságokkal. Célunk a lakosság védelme és hatékony tájékoztatása, az öngondoskodás támogatása, az ivóvízellátás biztosítása, a tűzesetek megelőzése, valamint a kritikus infrastruktúrák működőképességének fenntartása volt. A lakosság hatékony és hiteles tájékoztatása érdekében rendkívüli tájékoztatási rendet léptettünk életbe. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokat, mint az időseket, krónikus betegeket, az egyedül élőket folyamatosan figyelemmel kísértük. A szociális intézményeket szükség szerint mobil klímákkal láttuk el, az utcán élő hajléktalan emberekkel pedig utcai segítő szolgálatok foglalkoztak. Krízis autók járták a közterületeket, és több ezer klimatizált helyiség állt rendelkezésre a lakosság számára. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a 2 fővárosi önkéntes tűzoltó egyesület a Hősök terén vízpajzsot működtetett. A közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány fokozott figyelemmel kísérte a közterületeket, nyilvános helyeket, ahol a hőség miatt fokozottabb fizikai igénybevétel miatt orvosi ellátásra vagy segítségre szoruló személyek tartózkodtak. Fokozott figyelemmel kezelték a lezárt jármű gépjárművekben észlelt, veszélyben lévő gyermekeket, öntudatlan személyeket, állatokat is, és szükség esetén segítségnyújtásban részesítették őket. Országos szinten tűzgyújtási tilalmat és fokozott erdőtűzmegelőzési intézkedéseket vezettünk be. A szükséghelyzeti ivóvízellátás érdekében a víziközműszolgáltatókkal és az állami szervekkel, kiemelten a Magyar Honvédséggel,
5: összehangoltan történt az erőforrások átcsoportosítása, valamint a mobil vízellátó kapacitások bevonása országszerte. Több 10 000 liter palackos vizet osztottunk szét, köztereken, MÁV, Volán, GSE vonalán. A krízis kezelési helyzet rendszer hatékonyan működött, és a bevezetett intézkedések folyamatosan biztosították a lakosság alapvető biztonságát és ellátását. Az együttműködés nagyszerű példáját mutatta a helyi országgyűlési képviselők aktív részvétele. Mindez azonban közös összefogás és együttműködés nélkül nem sikerült volna. Köszönöm valamennyi rendőr, tűzoltó, áldozatos és megfeszített munkáját, mellyel a sikeres védekezéshez hozzájárultak. Köszönetünket fejezik ki Magyarország valamennyi állampolgárának és közszolgálati dolgozójának a hőhullám idején tanúsított felelős, fegyelmezett, együttműködő magatartásáért. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk az idős honfitársainkra, a gyerekekre és a betegekre. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon.
6: Köszönöm szépen, államtitkár úr, megnyugtató szavakat és az intézkedéseket. Szeretném még egyszer megragadni a szót, hogy a rendvédelmi szerveken túl a civileknek és a Tisza-szigeteknek országosan megköszönjem az áldozatos és kitartó és önfeláldozó munkájukat, a válaszát tisztelettel elfogadom.
0: Tisztelt Országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk, eddigi figyelmüket és munkájukat köszönöm. Az elnöklést átadom Dúró Dóra alelnök asszonynak, és 2 perc technikai szünetet rendelek el.

0: soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Fidesz frakció soron következő azonnali kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Vicman Mihály képviselő úr, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek, bevételnövelő intézkedések, avagy megszorítások más néven címmel. Vicman Mihály képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim! A Tisza kormány bejelentette, hogy augusztus 31-éig pótköltségvetést nyújt be a 2026. évi központi költségvetés vonatkozásában. Ugyanis önök szerint rossz állapotban van a költségvetés, ezért úgynevezett bevételnövelő intézkedésekre is szükség van. Kármán András pénzügyminiszter úr a napokban úgy nyilatkozott, hogy a költségvetés tekintetében bizonyos kiigazításokra lesz szükség. Ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy Brüsszel felszólította Magyarországot az ár- és kamatsapkák kivezetésére. Az Európai Bizottság által közzétett 2026-os országspecifikus ajánlásban arra kéri a magyar kormányt, hogy fokozatosan szüntesse meg az ástoppokat, a kamatstoppot, illetve az általuk torzító hatásonak definiált, egyébként a magyar embereket, családokat vagy épp a vállalkozásokat védő, segítő piaci beavatkozásokat. Brüsszel szerint ezek az intézkedések ugyanis akadályozzák a monetáris politika hatékonyságát és indokolatlanul terhelik meg az államháztartást. Az uniós ajánlások a költségvetési deficit okaiként említik például a háztartásokat védő, családokat segítő, eddig sikerrel alkalmazott olyan kormányzati intézkedéseket is, mint például az édesanyák eszhiamentessége, a családi adókedvezmény növelése, a 14. havi nyugdíj bevezetése és folyósítása, a lakhatási támogatások bővítése, vagy a rendvédelmi és honvédelmi dolgozóknak kifizetett fegyverpénz. Tisztelt miniszter úr, már több mint 50 napja tapasztalhatjuk, hogy az emberséges és működő Magyarország program keretében önök elkezdték kivezetni a magyar családokat és vállalkozásokat védő korábbi intézkedéseket. Így került megszüntetése az üzemanyagok védettára, ennek következtében sajnos az üzemanyag ára ismét bármikor emelkedhet. Így került megszüntetése a kamatstopp, amely 216 ezer szerződést és mintegy 608 ezer honfitársunkat érint hátrányosan. Megszűnt többek között a banki és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó díjstopp, de megszüntették a vidéki otthon felújítási programot is, amely az 5000 fő alatti településeken élők számára jelent igen komoly támogatást. De ugyanígy megszűnt a KKV-knak biztosított szabad felhasználású likviditási hitel is. Kérdezem tisztelettel miniszter urat, mindezek ismeretében mire számíthatnak a magyar családok és a vállalkozások a jövőben? Terveznek esetleg újabb megszorításokat? Köszönöm szépen.
0: Válaszadásra megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Engedje meg, hogy először megegyezzem, hogy az az úgynevezett költségvetési hiány, ami a Fidesz örökségeként állítólag megnőtt. Épp a napokban publikálta a Nemzeti Bank az első negyedéves költségvetési hiányadatot, ami eredmény szemléletben 9%-os hiányt mutat. Én azt gondolom, hogy kár lenne erről most vitatkozni, hogy ez most mennyire nehéz örökség. Évtizedek óta nem volt ekkora negyedéves költségvetési hiány. Tehát valóban mielőtt bármi intézkedésről beszélnénk, fontos azt leszögezni, hogy az előző kormány által elfogadott költségvetési törvény, ami 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolt, jóval magasabb lesz az idei hiány, és elérné akár a GDP 8,3%-át ebbe az évbe, hogyha az új kormány, a Tisza kormány nem hozta volna haza a Magyarországnak járó uniós forrásokat, és nem állítjuk meg azonnal a pazarló állami működést. Ennek eredményeképpen várhatóan az idei évben ennél jóval kedvezőbb lesz azért a költségvetési hiány. Az ön által idézett és említett intézkedésekkel kapcsolatban némi értetlenséggel fogadom a felvetéseket. Például a védett üzemanyagár kivezetése nemhogy nem növelte, hanem csökkentette az üzemanyagok árát, mind a dízel, mind a benzin esetében. A kamatstoppal kapcsolatban nem hoztunk olyan döntést, hogy megszűnne, hanem társadalmi konzultációt kezdtünk a kérdésben, jöttek mindenféle, rengeteg választ kaptunk, rengeteg visszajelzést kaptunk, vannak, akik úgy gondolják, hogy ezt akár meg is lehetne szüntetni, vannak, akik arra intik a kormányt, hogy érdemes lenne várni még valameddig, míg a piaci hozamok csökkennek, és vannak, akik arra

0: hívják fel a figyelmünket, hogy szükség lenne a különösen sérülékeny adósok számára találni valami speciális megoldást, úgyhogy mindent megfontoltan és körültekintően fog majd ezzel kapcsolatban tenni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Viszont válaszra megadom a szót Vicman Mihály képviselő úrnak egy perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm a válaszát, pénzügyminiszter úr. Nem irigylem sem ön, sem a kollégáit, hiszen azért a választási kampányban elhangzott több mint 1200 választási ígéret betartása nyilván komoly terhet és felelősséget is jelent egyben. Köszönöm a válaszát a gazdaság állapotára tekintve, mégis azért azt célszerű leszögezni, hogy például a foglalkoztatottság tekintetében uniós összehasonlításban rendkül impozásnak mondható, ha jól emlékszem, 5. helyen áll a magyarországi foglalkoztatottság. A GDP arányos államadósságunk tekintetében az uniós átlag alatt vagyunk, ha jól emlékszem, 73%-kal, az unió átlaga 82%, ezek eurostatos adatok, az eurozóna átlaga pedig 88%. Gazdasági növekedésre utaló jelek tavasszal már megindultak, a fogyasztás pedig növekvő tendenciát mutat. Mégis látva ezeket a brüsszeli ajánlásokat, és hát természetesen találkozva emberekkel, jogos félelemként merül fel az emberekben, hogy mi lesz vajon a jövőben a rezsicsökkentésnek a sorsa. Terveznek-e az SZIA mentességgel kapcsolatban bármilyen változást az édesanyák tekintetében, vagy éppen a családi adókedvezmények rendszerével, vagy a 13.-14. havi nyugdíjak kapcsolatban. Köszönöm szépen a válaszát, miniszter úr.
1: Szintén viszontválasz illeti meg Kármán András miniszter urat egy perces időkeretben. Parancsoljon!
0: Köszönöm a szót. Képviselő úr, szeretném megnyugtatni, hogy a magyar kormány intézkedéseit nem a uniós bizottság brüsszeli ajánlásai irányítják, hanem mi a magyar emberek és magyar családok érdekei alapján hozunk meg döntéseket, és szeretném abban is megnyugtatni, hogy valóban lesznek adóváltozások, adóváltoztatások rövid távon, de ezek nem a lakosság széles körét fogják érinteni, hanem a legvagyonosabb NER vállalkozóknak fog extra terhet jelenteni a bevezetendő vagyonadó, és az, hogy a bizalmi vagyonkezelésnek az eddigi szélsőséges adómentességét felülvizsgáljuk és megszüntetjük, és ezekből jelentős bevételek fognak származni. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, az Országgyűlés alelnöke azonnali kérdést kíván feltenni a vidék- és településfejlesztési miniszternek, kiknek a bérét emelik és kikét csökkentik címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Stumpf Péter államtitkárt jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. Képviselő úr jelzi, hogy elfogadja. Ez esetben megadom a szót 2 perces időkeretben Latorcai Csaba képviselő úrnak. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Magyar Péter miniszterelnök 2026 májusában jelentette be, hogy a polgármesterek fizetését jelentősen csökkenteni tervezik. Öröm az ürömben, hogy a miniszterelnök végül kegyelmet adott, és a polgármesterek megúszták annyival, hogy a fizetésük évekre befagyasztásra kerül. A polgármesteri béreket a Fidesz-KDNP kormány 2025 közepén azért emelte meg, hogy kifejezzük a megbecsülésünket a helyi települési közösségek választott vezetőinek, hiszen a polgármesterek azok, akik a jó gazda gondosságával heti 7 nap, napi 24 órában éjjel-nappal azon vannak, hogy a rájuk bízott települések működjenek, épüljenek, szépüljenek. Igen, ekkor már megvalósítottuk Magyarország legnagyobb orvosbéremelését, túl voltunk a tanárok béremelésén, és bejelentésre került a szociális dolgozók 2026-os béremelése is, aminek a folytatását viszont nagyon-nagyon várjuk a Tisza kormánytól. Önök úgy tűnik, hogy kevésbé partnerként, sokkal inkább úgy tűnik, hogy ellenségként kezelik a településeket és a települések vezetőit. Legalábbis jó néhány ilyen akciót tapasztaltunk. Az első ilyen, hogy miniszter asszony úgy fogadta az önkormányzati érdekszövetségek vezetőit, akik évtizedek óta megbecsült polgármesterek, hogy a telefonjaikat kint kellett hagyni. Ezt követően több tiszás képviselőtől is hallottunk, akik hozzájuk forduló települési vezetőknek visszaüzentek, hogy szerintük az országgyűlési képviselőknek nem az a dolga, hogy a választókörzetükbe tartozó települések ügyes-bajos dolgait és azoknak a lakóinak a fejlődését segítsék. És most legutóbb hallottunk egy olyan Tiszás képviselőtől, aki egy óvodai bálon azt ajánlotta a választókörzeti polgármestereinek, hogy kérjenek vádalkut. Nagyon bízom benne, hogy ittas volt már az országgyűlési képviselő, mert józanul ez még felháborítóbb. Nagyon várom, hogy elhatárolódjanak egyébként ettől a Tisza országgyűlési képviselői is, a képviselő társuk ezen nyilatkozatától. Ezért tehát nagyon nagy tisztelettel kérem államtitkár urat, a polgármesterekkel ne tegyék ezt, kezeljék, ne ellenségként, jobb bánásmódot érdemelnek az önök részéről, ne ellenségként kezeljék őket. Köszönöm szépen.
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Köszönöm a szót, alelnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Kerestem a kérdést, az azonnali kérdésben nem találtam meg. Egy kéréssel végződött, nem egy kérdéssel, azért megpróbálok válaszolni a implikált kérdésre újra. Ugye évekig azt hallgattuk, hogy nincs pénz a településekre, nincs pénz a közszolgáltatásokra, nincs pénz WC-papírra, nincs pénz a vasútállomásoknak a fenntartására. Ugye a valóság azonban az, hogy a pénz útja mindig megmutatja a kormány valódi értékrendjét. Az elit fizetéseinek az emelésére mindig volt keret. 16 év alatt a miniszterelnök fizetése mellett emelkedett a minisztereké, az államtitkároké, a képviselőké, a polgármestereké és a vármegyei elnököké is. Április 12-én, ahogy azt oly sokszor elmondtuk, arra kaptunk felhatalmazást, hogy rendbe tegyük az országot. Azt a rekordméretű költségvetési hiányt, amit önök ránk hagytak. Néhány hete az országgyűlés arról döntött, hogy magával kezdi ezt a munkát, és ezért csökkentettük az országgyűlési képviselők és a kormány tagjainak a bérét. 4 év alatt nagyjából 50 milliárd forintot spórolunk így a költségvetésnek. Ezt a munkát folytattuk a polgármesterek bérének a csökkentésével, befagyasztásával. Ugye nem csökkentettük a bért, hanem befagyasztottuk, és ahogyan az országgyűlési képviselőkkel tettük, a polgármesterek esetében is ugye visszavágtuk a juttatásokat. Az elmúlt 16 évben a politikai elit teljesen elszakadt az emberek mindennapi valóságától, miközben sokan a megélhetésért küzdenek nap mint nap, települések működésük fenntartásáért harcolnak. A magyar emberek tehát jogosan várták el azt tőlünk, hogy mutassunk példát, szakítsunk a luxizással, tanúsítsunk önmérsékletet, és gazdálkodjunk felelősebben. Erről szól a polgármesterek bérének a befagyasztására vonatkozó javaslat. Köszönöm szépen!
1: A viszontválaszra megadom a szót Latorcai Csaba képviselő úrnak 1 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr! Nagyon sajnálom, hogy nem értette a kérdésemet, akkor egyértelműen, hogy miért tűnik úgy, hogy ellenségként kezelik a polgármestereket? Talán előrehozott önkormányzati választásokat akarnak kikényszeríteni? Erről szólnak a városi legendák. Azt szeretném kérni, nyilatkozzanak világosan. Akarnak előrehozott önkormányzati választásokat, és azért szivatják a polgármestereket, hogy minél többen tűnjenek el, és akkor esetleg maguktól is önkormányzati választást lehet tartani, vagy pedig másért. És ami a politikai elitre vonatkozó megjegyzését illeti, államtitkár úr, nagyon izgalmas volt azt hallgatni, hogy önök szakítanak az elmúlt évekkel, de akkor miért emelték meg a helyettes államtitkárok fizetését? A mi alattunk bruttó 1,8 millió forintot keresett egy helyettes államtitkár átlagosan. Most ezt fölemelték több mint 40%-kal 2,5 millióra. Egy 40 ezer fős település polgármestere önök miatt nem keresett annyit, mint egy helyettes államtitkár. Így becsülik meg őket? Szerintem ez elfogadhatatlan.
1: Viszontválaszra megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkár úrnak 1 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy tűnik önnek, én azt gondolom, hogy befagyasztani ezeket a béreket olyan szinten, ami értem, hogy az országos átlaghoz vannak viszonyítva, ami ugye meg van határozva a szorzó, nagyon sok településen ez a helyi átlagbérnek a sokszorosa, amin befagyasztottuk. Hogyha ez azt jelenti, hogy ellenségesek vagyunk a polgármesterekkel, ez önnek tűnik így, szerintem nem az. Tisztességes bért kapnak a feladatukért. És És nem hiszem egyébként, hogy 3 milliós fizetésekkel lehet elüldözni embereket, ahogy azt sem hiszem egyébként, hogy a polgármesterek ezért vannak ott, ahol vannak. Amikor megválasztották őket, még nem voltak ilyen magasak a bérek, és mégis vállalták ezt a megtisztelő feladatot. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a vidék és településfejlesztési miniszternek, a Tisza párt hogyan tervezi megmenteni a magyar vidéket címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Stumpf Péter államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Képviselő úr már is jelzi, hogy elfogadja. Ez esetben megadom a szót Dócs Dávid képviselő úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Az igazság az, hogy az elmúlt 16 évében a Fidesznek azt láthattuk, hogy szisztematikusan leépítik a magyar vidéket, hiszen az általános iskolák egy részét bezárták, a napi ingázás ellehetetlenítette a vidéki családokat, a tömegközlekedés összeomlott, valamint az orvosi ellátás is sajnos akadozott, hiszen rengeteg betöltetlen praxis van, illetve nem megfelelő az egészségügyi ellátás vidéken. És hát ugye ezt tetézik azok a számok, amik többek között ennek a negatív intézkedéseknek a hatására alakultak ki, hiszen Békés és Nógrád vármegyében több mint 10%-os elvándorlásról beszélünk, ennyivel fogy ezeknek a megyéknek a népessége, de Tolna, Baranya és Somogy is erős felzárkózást mutat, hiszen ezek a megyék is megközelítik most már a 10%-ot, valamint Tolna vármegye idéntől Nógrádhoz hasonlóan 2 választókerületre zsugorodott, tehát ez jól mutatja, hogy nem csak az észak-keleti régiókban óriási probléma, de a Dunántúlon is. Ezt tetézték még a posták és takarékszövetkezetek bezárásával is, hiszen a takarékszövetkezetek a vidék bankjai voltak, így a saját pénzükhöz is nehezebben tudtak a vidéki emberek hozzájutni. Én úgy gondolom, hogy egy pár jó dolog mellett ez a fajta vidékrombolás, ez meghozta a hatását, és a kérdés az ugye az lenne önök irányába, hogy önök mit szándékoznak tenni annak érdekében, hogy a magyar vidék ezt a lejtmenetet követően most már végre emelkedő pályára tudjon állni, annál is inkább, mivel az önök helyettes államtitkárától szeretnék idézni Bart Istvántól, a kisebb településeket vissza kell adni a természetnek. Hát szerintünk ezzel szemben pedig a vidéki embereknek kell visszaadni ugyanazt az esélyt, ami a városi embereket megilleti, a tisztesség és élhető életért, és úgy gondolom, hogy a vidék semmivel nem marad le a város

0: csináló vidék és település fejlesztési minisztérium, mert a kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít ennek a területnek. A Szent István program keretében 10 falunként 1 milliárd forintot fogunk biztosítani a településeknek, hogy a fejlesztéseiket, legszükségesebb fejlesztéseiket megvalósítsák. Ez nem csak szimbolikus különbség a korábbi évek fejlesztés politikájához képest. Úgy biztosítunk forrást a kis településeknek, hogy azért cserében nem kell hűségesküt tenniük senkinek, nem kell egyéni jelöltek kampányvideóiban bohóckodniuk, mert lássuk be, az elmúlt években ez volt a jellemző. Nem csak politikai, hanem szakmai problémák is voltak az előző kormányok teljesítményével. Nem elég a falut támogatni, az ott élőket is segíteni kell. Az épített környezet fejlesztése fontos, de önmagában kevés. A helyi gazdaság fejlesztésére, munkahelyteremtésre kevés hangsúlyt fektettek az előző kormányok. A látványberuházásokra sokkal több figyelmet fordítottak, mint azokra a kritikus infrastruktúrákra, mint a vasúti közlekedés, szennyvízhálózat fejlesztése. Ezen változtatni kell, és változtatni is fogunk. Abban hiszünk, hogy az emberséges és működő Magyarországon mindenkinek joga van a színvonalas, minőségi közszolgáltatásokhoz, bármelyik térségben, bármilyen településen is éljen. Azt hiszem, hogy ön is erről beszélt egyébként. Olyan országot építünk, ahol nem azért marad valaki vidéken, mert nincs más választása, hanem mert ott is ugyanolyan jó életet tud biztosítani a családja számára, mint máshol. Azért dolgozunk, hogy a vidéki élet ne lemondást, hanem lehetőséget jelentsen. Köszönöm szépen!
1: Viszontválasz illeti meg Dózs Dávid képviselő urat, egy perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, az igazság az, hogy Magyarországon a településeknek több mint kétharmada 2000 fő alatti település. Éppen ezért úgy gondolom, hogy kiemelt gondoskodást kell biztosítani ezeknek a településeknek, és az ennél kisebb településeknek is. Továbbra is várjuk azt az átfogó vidékfejlesztési koncepciót, amit önök letesznek az asztalra, és ami mentén látjuk, hogy valójában milyen jövőt szánnak a vidéknek, szemben azzal, amit a helyettes államtitkáruk mondott, illetve hát a polgármesterek bérének a befagyasztása, amiről ugye a vitában már volt szerencsém önnel értekezni, és azt mutatja, hogy demotiváltá akarják tenni a település első emberét is, tehát nem igazán sarkalni próbálják őket a jobb teljesítményre, vagy arra, hogy esetleg minőségibb munkából minőségibb életet tudjon biztosítani a saját településen élők számára, hanem demotiváltá próbálják őket tenni. Legyen szíves ezeknek az ellentéteknek a feloldására. Köszönöm szépen a szót.
1: Dr. Stumpf Péter államtitkár urat is viszontválasz illeti meg egy perces időkeretben. Parancsoljon.
0: Köszönöm, alelnök asszony. Látom, hogy nem vagyunk egy véleményen. Én továbbra sem hiszek abban, hogy több millió forintos fizetések demotiváltá tesznek embereket. Önök így látják, én erre nehezen tudok mit mondani. Viszont azzal kapcsolatban, amit mondott, ugye én azt gondolom, hogy egy véleményen vagyunk a vidékkel kapcsolatban, és ismertettem is a válaszomban ugye a Szent István programnak az ígéretét, ami kifejezetten a kis településekre vonatkozik, kifejezetten a kis településeknek nyújt olyan jellegű többlet támogatást, ami korábban nem volt. Úgyhogy én ezt tudom válaszolni a kérdésére. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Tárkányi Zsolt, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidék- és településfejlesztési miniszternek, mikorra várhatják a debreceniek az akkumulátorgyárak okozta szennyezés után a kármentesítést címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Stumpf Péter államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem Tárkányi képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, jelzi, hogy elfogadja. Ez esetben megadom a szót 2 perces időkeretben képviselő úrnak. Parancsoljon.
3: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Debrecenben a helyzet súlyos. A lakosság fél. Fél azoktól a gyáraktól, amelyeket a Fidesz hozott a városba. Ez a félelem, ez sajnos jogos. Ugyanis az elmúlt héten végleg bezáratta a hatóság a Semcorp kínai szeparátorfólia gyárat, nem is tehetett mást a jogszabályok alapján. Azért, mert a talajba általuk juttatott szennyezés mértéke a megengedettnek a 13 ezer szerese volt. Szóval ezt ízlegessük egy kicsit, nem 13-szorosa, 13 ezer szerese. Ebben a kampányban láttuk, hogy voltak fideszes politikusok, akik már azzal kampányoltak, hogy náluk nem lesz kínai akugyár, például Vitányi István Hajdú-Biharból. Nem is lett. Hát nekünk gratulálok, nekünk elhozták őket, köszönjük szépen. Tisztelt államtitkár úr, szeretnék tájékoztatást kérni a debreceniek számára a kármentesítésről. Mi lesz ennek a folyamata? A Semcorpra rá tudják-e ezt terhelni?

0: tudják-e kötelezni, hogy a fizikai kármentesítés, a talajszennyezést elvégezzék, és ami a legeslegfontosabb, a debreceniek az előző kormány tevékenységével ellentétben számíthatnak-e transzparens, átlátható kommunikációra, folyamatos tájékoztatásra arról, hogy ez a folyamat hogy áll, és arról, hogy a károsodás az mennyire lesz maradandó. Köszönöm szépen a válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Fidesz felelőtlen iparpolitikája környezetre és a magyar emberek egészségére veszélyes gyárakat telepített hazánkba. Az előző kormány adott engedélyt ezeknek a gyáraknak, annélkül, hogy az országot felkészítette volna erre, vagy a szabályok betartatása helyett felelős szakhatóságokat megerősítette volna. A Tisza kormány viszont szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását minden ipari üzem tekintetében, különösen az akkumulátorgyárakat. Amelyik gyár megfelel az előírásoknak, azzal továbbra is együtt tudunk működni. De egyetlen olyan üzem sem folytathatja a működését, amelyik nem tartja be a törvényeket, és a magyarok egészségét és természeti értékeinket veszélyezteti. Ellentétben a Fidesz-szel mi meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket ilyen esetben. A szemkor vonatkozásában arról tudom tájékoztatni a képviselő urat, hogy a kormányhivatal több alkalommal helyszíni ellenőrzéseket végzett, és jelenleg is végez a gyárnál annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a gyártási tevékenységet valóban felfüggesztették. Az utolsó ilyen ellenőrzés alkalmával derült fény egy olyan hiányosságra a tűzvédelmi rendszerben, ami miatt most már nem csak a gyártási tevékenységet, hanem minden nemű munkavégzést megtiltottak a Szemkor területén. Ugyanis ugye kiderült, hogy a gyár nem csak a környezetre veszélyes tevékenységet folytatott, hanem már személyes vagyonbiztonságot, az ott dolgozók életét is veszélyeztette. A magyar emberek joggal várják el, és várták volna el az előző kormánytól is, hogy valamennyi ipari beruházás maradéktalanul betartsa a környezetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb vonatkozó szabályokat. A Szemkor a jogszabályban előírt feltételek maradéktalan teljesítéséig semmilyen tevékenységet nem fog végezni. A tiltás mindaddig hatályban marad, amíg a gyár teljes kármentesítést el nem végzi, ennek természetesen a költségét is a vállalatnak kell állnia, és meg kell szüntetniük a feltárt hiányosságokat. Én azt tudom mondani, hogy, hogy minden ilyen esetben a transzparens kommunikáció elsődlegesen fontos a választói bizalom megőrzése, a lakossági bizalom megőrzése érdekében, úgyhogy ezt tudom ígérni, hogy így lesz. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Egy perces viszonválasz illeti meg Tárkányi Zsolt képviselő urat, parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A kormányhivatal tájékoztatási rendjében április 12-e óta nagyon pozitív változások történtek. Köszönjük szépen a munkájukat. Higgyék el, hogy nekem végtelenül frusztráló az, hogy a Debrecenbe elhozandó fejlesztések helyett a Fidesz terhes örökségével kell a munkaidőm nagy részét eltöltenem. Tehát ahelyett, hogy a vasútállomás felújításáról beszélnénk, új villamosvonalról, egyetemi fejlesztésekről, kórházfejlesztésekről, folyamatosan a déli ipari parkban vagyok, mert a mérgezésekről kell tájékozódnom, és végre most már a kormányhivatal teszi a dolgát, nem úgy, mint az elmúlt években, az önök felügyelete alatt, és végre az első fecske itt van, az első bezárt gyár. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a hatóságok továbbra is színvonalasan, gyorsan lépve fogják az ellenőrzéseket és a szükséges lépéseket megtenni. Köszönöm szépen, hogyha a lakosság irányába a transzparens kommunikáció az fennmarad, mert a lakosságnak a bizalmát azt nem visszaszerezni kell, hanem előbb megteremteni. Ez nem sikerült a Fidesznek az elmúlt években. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Stumpf Péter államtitkár úrnak, szintén 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen. És a kormányhivatalban dolgozó szakemberek nevében is köszönjük szépen az elismerését a munkájuknak. Ugye a változás az, hogy most már egyetlen üzem sem élvez kivételt. Nem jár többé kedvezmény senkinek, nincs felmentés a szabályok alól, legyen az környezetvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, vagy bármilyen más jogszabály. A kormányhivatalok ennek megfelelően járnak el minden esetben, ahogy megígértük, kiszabadítjuk őket a politikai bilincsből, és valóban szakmai munkát végezhetnek. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, Takács Péter, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni. feltenni az egészségügyi miniszternek, mikor vezetik be a megígért 0%-os gyógyszer áfát címmel. Takács Péter képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr. A Tisza párt programjában és nyilvános kommunikációjában is gyakran megjelent az az ígéret, hogy a gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentenék. Ez olyan vállalás, amely sok beteg és család számára is vonzónak tűnhet, éppen ezért különösen fontos lenne, hogy egy ilyen javaslat ne pusztán politikai üzenetként, hanem szakmailag előkészített, pontosan körülhatárolt jogalkotási javaslatként is megjelenjék. Jelenleg a humán gyógyszerek jelentős köre 5%-os áfakulcs alá tartozik. A Tisza ígérete arról szólt, hogy legyen 0% az áfa. Ezt teljes mértékben támogatni tudjuk, viszont nem látjuk az ebbe az irányba megtett intézkedéseket. A Tisza párt az első 100 napra gyors, látványos és szakmailag előkészített intézkedéseket ígért, ehhez képest az első 100 nap már több mint fele eltelt, ebben az ügyben mégsem nagyon látszik érdemi előrelépés. Nem ismert benyújtott törvényjavaslat, nem ismert társadalmi egyeztetése bocsátott normaszöveg, nem ismert hatástanulmány. A választási győzelmüket követően is többször hangsúlyozták, hogy a Tiszánál több ezres nagyságrendben állnak rendelkezésre szakértők, akkor viszont nem értjük, hogy egy ilyen normaszöveg elkészítése hol marad, különösen úgy nem, hogy egy egyszerű adójogi módosításról beszélünk, aminek a költségvetési hatása is elenyésző, különös tekintettel arra, hogy rendszeresen dicsekednek el azzal, hogy 6000 milliárd forintot hoztak haza az Európai Unióból, na ez ahhoz képest tényleg apró pénz. Úgy tűnik, hogy a Tisza párt részéről volt pénz és energia politikai kampányokra, konzultációkra, nemzethangja típusú akcióra, és abból is látszik, hogy ez milyen fontos ígéret volt, hogy a nemzethangja konzultáció egyik kérdése az volt, hogy egyetérte ön azzal, hogy 0%-ra csökkenjen a gyógyszerek áfája, ennek 90%-os támogatottsága volt. Ezért tisztelettel kérdezem miniszter urat, hogy hol tart jelenleg a gyógyszerek áfájának 0%-ra történő csökkentésnek az előkészítése, elkészült-e már a normaszöveg. Tisztelt miniszter úr, a miniszteri meghallgatásán én azt ígértem önnek, hogy konstruktív ellenzékiként minden olyan javaslatot támogatni fogok, amit a magyar betegek javát szolgálja, ezért kérdezem miniszter urat, mikor lesz 0% a gyógyszeráfa, sok millió magyar gyógyszerszedő beteggel együtt várom megtisztelő válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő! A konstruktivizmus nálam a kérdés feltevésből is adódik, tehát hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy az alapjaiba abban nincs igazából konstruktivizmus, akkor az egy kicsit hadilábon állok. Tehát az, hogy egy kormány, egy frissen 55 naposak vagyunk a kormányon, illetve kampányígéretet mondjuk 55 naposan kérjünk számon, főleg egy olyan tételben, ami azért finanszírozási tétel is, és nagyon fontos, hogy egy nagyon felelős pénzügyminiszter vagy egy gazdasági miniszter átvilágítsa az egész államháztartást, és az alapján tudjon dönteni akár mondjuk egy adócsökkentésben. Tehát az 55 nap ilyen szempontból tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon rövid idő. Emellett rengeteg mindent csináltunk, tehát az ígéretünkhöz megfelelően, tehát önálló egészségügyi minisztériumot alakítottunk, kiváltunk a belügyminisztériumból, leszereltük a kamerákat, elindítottuk a szemelvészrendet, a nozokomolyos fertőzéseknek a rendszerét fogjuk megfelelően transzparensen bemutatni. Rengeteg olyan dolgot csináltunk már, amit szerintem nagyon fontos és nagyon munkaigényes is, de ettől függetlenül hadd tájékoztatsam konstruktív módon, hogy már június második a közigazgatási államtitkárok tárgyalták a vényköteles gyógyszerek áfa csökkentését, és már a kormány előtt is elhozta a pénzügyminiszter úr az előterjesztést, és így az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi római 127-es törvény az adócsomag részeként már, ahogy mondtam, mind a közigazgatási államtitkároknak a kormány is tárgyalta, most pénteken újból a közigazgatási államtitkárok fogják tárgyalni, és a következő hetekben újra a kormány előtt lesz, és ezek alapján az ÁFA törvény 3/B számú melléklete a következő 2-es és 3-as ponttal egészül ki, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek, illetve humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfája 0%-os lesz, ez 7 milliárd forintos csökkenés fog jelenteni a lakosságnak. Köszönöm szépen.
1: Viszontválaszra megadom a szót Takács Péter képviselő úrnak egy perces időkeretben.
3: Tisztelt miniszter úr, egyre szaporodnak a Tisza házatáján azok a tételek, amikről kiderül, hogy csak kampánycélokat szolgáltak, mert nem vagy nem úgy valósulnak meg, ahogy a kampányban ígérték. Amennyiben így került benyújtásra ez a törvénytervezet, azt én szomorúan hallom, hogy az egészségügy sem marad ki ebből a sorból, hiszen nem erről volt szó. Nem ezt ígérték a választóknak. Nem a vényköteles és nem TB támogatott. Most olvastam föl a nemzeti konzultációjuknak a kérdését, a gyógyszerekről volt szó. Nem arról volt szó, hogy kizárólag a vényköteles és TB támogatott. Nem arról volt szó, hogy kizárólag a vényköteles és TB támogatott gyógyszerekről. A Tisza nemzet hangja a konzultációban a gyógyszerek 0%-os áfájáról volt szó. Félrevezették a választókat, és sajnálom, hogy ebből az egészségügy sem maradt ki. Köszönöm.
1: Egy perces viszontválasz illeti meg Hegedűs Zsolt miniszter urat. Parancsoljon.
4: Egyértelmű volt, hogy a vényköteles gyógyszerekre erről volt szó, mind a kampányígéretünkben, mind most is. Tehát mi nem változtattunk semmin, és minden összes kampányígéretünket be fogjuk tartani, mind az egészségügyben, és mind az összes ágazatban. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Rétvári Bence, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Csetlik Botlik az oktatási tárca címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Kaproncai Balázs államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem Rétvári képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Képviselő úr jelzi, hogy elfogadja. Ebben az esetben megadom a szót 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Azt látjuk, hogy a Tisza párt oktatási tárcájában egy középosztály ellenes oktatáspolitika kezd kibontakozni. Ráadásul csetlésekkel, botlásokkal. Egyfajta társadalmi kísérletnek vagyunk a szemtanúit az első hetekben, amikor különböző ötletekkel igyekszik egyfajta kísérletet elindítani az oktatási miniszterasszony. Kezdődött azzal, hogy a 6 és a 8 osztályos gimnáziumok kapcsán mondott elbizonytalanító mondatokat, aztán elmondta azoknak a településeknek, a két iskola van, ott nem feltétlenül kell, hogy két iskola, mondjuk egy állami, meg egy egyházi, nem elég, hogyha egy iskola van, ez nagyon sok kisvárosban elbizonytalanította az embereket, aztán jött a szokásos lemez, hogy a kistelepülési kisiskolákat lehet, hogy nem is kellene fenntartani, ezek itt is már hallottuk. Aztán jött az egyházi iskolákkal szembeni szokásos szöveg, ez is elbizonyítanító volt nagyon sok szülő és gyermek számára. Kétségbe vonták, hogy egyáltalán az egyházi iskolák kiveszik a felzárkózásból a részüket, és azt mondták, hogy itt nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük. És aztán ön is elmondta itt a parlamentben, hogy a finanszírozása túl magas az egyházi iskoláknak, és itt önök ezt akár csökkentenék is. Aztán jöttek miniszterasszony Csetlő-Botló megszólásai mindennapos testneveléssel kapcsolatban. Először azzal indokolt, hogy a diákok elhíznak, és mintha ez a mindennapos testneveléssel függne össze, hát inkább a mobiltelefon használattal függ össze, mint a mindennapos testneveléssel. Aztán sikerült a tantárgyfelosztás után belebegtetni azt, hogy lehet, hogy nem is kell mindennapos testnevelés, heti 5 testnevelés óra. Fejük közt kaptak az iskolai igazgatók, hogy már ki volt osztva mindenkinek a tantárgya a következő tanévre, vagy tanóra a következő tanévre, mit tegyenek. Aztán jöttek önök azzal, hogy a kampányban 25%-os noksos azonnali béremelést ígértek, ehhez képest végül elfogadtak egy 0,4%-os, átlagosan 3000 forintos béremelést idén nyáron, amivel egyes iskolai igazgatók szerint több lesz az adminisztrációs teher, mint amennyi maga a béremelésnek az összege, meg hát ez egy 3000 forinttal kiszúrni a tanárok szemét, amikor önök azt mondták, hogy sokkal nagyobb társadalmi megbecsülést fognak kapni, ez azt hiszem, hogy sokak számára volt így a nyári forróságban felháborító, és innen folytatom majd az egy percemben. Köszönöm szépen!
1: Válaszadásra megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 2 percben. Parancsoljon!
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház és tisztelt képviselő úr, frakcióvezető úr! Én nem érezném azt, hogy csetlene, botlana itt az oktatási tárca. Minden hétről hétre nagyon büszkén ülök itt, vagy állok itt önnel szemben, és válaszolok az ezzel kapcsolatos kérdéseire. amit igazából nem nagyon értek, és azt nem tudom, hogy honnan jönnek ezek önből elő, mert semmiféle konkrét hírek, olyan írások nincsenek, amik akár a 6-8 osztályokkal kapcsolatban, a kisiskolákkal, vagy az egyházi fenntartások, intézményekkel kapcsolatos problémákat jelenteni. Viszont valóban a 0,4%-os emelésre szükség volt, mivel hogy az előző kormánynak ugye az Európai Bizottság felé az EFO Plus pályázat keretében vállalta azt, hogy a magyarországi átlagos tanárbért 2025. január 1 és 2031. december 31 között folyamatosan a magyarországi felsőoktatású átlagbérnek a 80%-án fogja majd tartani. A KSH által közzétett 2026 márciusi adatok szerint ugye ez nem érte el ezt az összeget, és emiatt kellett ezt 0,4%-kal emelnünk ezt a bért, mert hogyha ezt nem éri el, akkor ebben az esetben visszafizetési kötelezettség terheli a kormányt. Köszönöm szépen!
1: Egy perces viszonválasz illeti meg Rétvári Bence képviselő urat. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Akkor folytatnám a sort, egyébként nem felsőoktatás, hanem diplomás átlagbérhez kötöttük a pedagógusoknak a bérét. Jött az NK pedagógiai karral a felvételi időszak alatt, mondták azt, hogy kivezetik felmenő rendszerben, hogy a június 12-én írta ki miniszterasszony a Facebook oldalára a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mondta, hogy honnan tájékozódunk, hát miniszterasszonynak általában a Facebook oldaláról. Megüzente a Facebookon egy egyetemi karnak, hogy megszünteti őket. Ez ritkaság, ez nem az egyetem autonóm olyanjának az erősítése. Aztán kiderült az iskolakezdési támogatásról, hogy 300 000 gyerekkel kevesebb kapja, mint amennyi a kampányban elhangzott. Sikerült önöknek úgy megfogalmazni itt az első javaslatot, hogy egy két gyermek, vagy egy két szülő, aki dolgozik, minimálbére van foglalkoztatva, neki nem jár, aki pedig akár milliós fizetést kap, annak mégiscsak járhat ez a támogatás. Itt is sikerült a kodifikációt elrontani. És a legújabb botránya Székesfehérvári Tóparti Gimnázium, egy egész város várja önöktől, hogy egy korábban egyhangú települési támogatást kapott iskolaigazgatónak önök mégse hosszabbítják meg az iskolaigazgatóságát. Nem értik, hogyha még az önkormányzatban is mindenki egyetértett, hogy jó iskolaigazgató, akkor az Oktatási Minisztérium miért vétózta ezt meg? Székesfehérvár vártja önöktől ezt a választ. Köszönöm szépen.
1: Viszont válasz illeti meg a államtitkár urat, egy perces időkeretben parancsoljon.
6: Ugye az NK-val kapcsolatban azt mondtam, hogy amint a felsőoktatási, pedagógus képzési vezetőkkel megtörténnek az egyeztetések előre, majd itt, amikor erről konkrét információ lesz, majd én magam fogom önöket erről tájékoztatni. És a támogatással a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ugye 400 ezer család fogja megkapni. Ez pontosan 400 ezer családdal több, mint amik önök valaha is adtak volna egyetlenek családnak is. 400 ezer családról van szó. 100 ezer forintjával. Az elmúlt 50 napunkban bővítettük a tankönyvkínálatot. Kikértük a tantestületek véleményét az igazgatói kinevezésekkel kapcsolatban. Felfüggesztettük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, párbeszédet folytattunk, és együtt alakítjuk ki az oktatás új rendszerét, növeljük az iskolák autonómiáját, és felül fogjuk vizsgálni a tankerületek működését. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Muhari Gergely, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Szociális és Családügyi Miniszternek, hogyan segíti a kormány a rászoruló magyar családokat címmel. A miniszter úr távolléte miatt válaszadásra dr. Barna Szabó Tímea államtitkár asszonyt jogosította fel. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. Képviselő úr jelzi, hogy elfogadja, ebben az esetben megadom a szót 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony. A nyár ezen időszakában az egész éves kemény munkát megszakító feltöltődés, pihenés ideje jön el. Legalábbis azoknak, akiknek van erre lehetőségük. Sok magyar család viszont most is azt számolja otthon, hogy az iskola kezdés közelettével mekkora anyagi terhet ró rájuk az augusztusi felkészülés. Meg annyi iskolaszer, füzetek, tolltartók, az új tornacipők, ruhák megvásárlása olyan anyagi nehézséget jelent, hogy sok szülő örül, ha nem kell kölcsönkérni rokonoktól, barátoktól. De sokak számára még így is lehetetlen mindent kigazdálkodni. Tudom, mert szociális munkásként láttam test közelből. Ebben a helyzetben a legfontosabb cél, hogy egyetlen rászoruló magyar gyermek se élje át azt az érzést, hogy ami a pattársának jut, az neki nem. Nem hagyhatjuk őket magukra. Ezért azt kérdezném tisztelt államtitkár asszonytól, hogy a transzparens és kiszámítható kormányzás érdekében milyen szempontrendszer garantálja az új támogatás elosztásának igazságosságát, és várhatóan hány olyan nehézségekkel küzdő magyar gyermek kap most érdemi támaszt, akik a korábbi rendszer elavult statisztikáiban teljesen láthatatlanok maradtak. Várom megtisztelő válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót Barna Szabó Tímea államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
8: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az iskola kezdés minden család számára jelentős kiadást jelent. A szerényebb jövedelmű háztartások számára azonban sok esetben komoly anyagi megterhelés. A Tisza kormány egyik alapelve a társadalmi szolidaritás. Ezt az előző kormány elfelejtette, és igyekezett elfelettetni a társadalommal is. Pedig lehajolni azért, aki elesett, az nem szégyen, hanem egy erős társadalmi alap. Mi ebben hiszünk, és ezért dolgozunk, annak ellenére, hogy csak sürgető ügyeket örököltünk. Önök letolták magukról a rászoruló gyermekek problémáját. A családpolitikájuk elsősorban azoknak adott, akik alapból nem feltétlenül szorultak rá, és megfeledkeztek, vagy akár hatalomtechnikai megfontolások miatt tudatosan nyomorban tartották a társadalom egy részét. Az állami gondoskodásban lévő gyermekeket sem védték meg, lemondtak róluk. Az egészet kriminalizálták, eltűrték, hogy önkényuralom alakuljon ki a gyermek otthonokban. Ezt mi megszüntetjük. Tudtuk, hogy nem várhat tovább a segítségnyújtás, így büszkén jelenthetem ki, hogy most, augusztus végén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg, fogyatékkal élő vagy esenés gyerekeknek, a dobantó és műhelyiskola programban résztvevő fiataloknak, az egyszülős családoknak, a gyermekvédelmi szakellátásban vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekeknek, valamint az árvaellátásban részesülőknek érkezik az iskolakezdési támogatás, ez közel 400 ezer gyereket jelent. Remélem ezt a felsorolást a kedves Fidesz-KDNP-s képviselő urak és hölgyek jól megjegyezték, mert ők voltak azok, akik az elmúlt 16 évben magukra lettek hagyva, és nem kaptak semmilyen segítséget. Köszönöm szépen!
1: Viszontválaszra megadom a szót Muhari Gergely képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
7: Tisztelt államtitkár asszony! Örömmel veszem tudomásra, hogy valódi segítséget kapnak azok a családok és gyerekek, akik igazán rászorulnak. Ez is megmutatja, hogy a kormányzati munka az eddig megszokottól eltérően nem üres ígéretek kiplakátolásából áll, és az igazi emberközpontú támogatási rendszer kialakítása csak elhatározás kérdése. De ez csak az út eleje, nem a vége. A célkitűzésünk, hogy a segítség ne csak gyors, hanem további törvények kidolgozásával hatékonyabb is legyen. Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Viszont válasz illeti meg államtitkár asszonyt is 1 perces időkeretben. Parancsoljon.
8: Köszönöm. Ahonnan én érkezem, ott hálásak az emberek, de a múlt héten itt Budapesten is megállított egy édesanya, aki a fogyatékkal élő gyermekét egyedül neveli, és még sosem kapott ilyen jellegű támogatást. Ez egyébként a határon belül élő gyermekekről elmondható, hogy 2008 óta meg nem emelt családi pótlékon kívül semmit nem kaptak támogatásként. Nálunk ez most megváltozik. Az ilyen benyomások hatására, mint amit ez az édesanya mondott, én örülök, hogy elé tudok állni, és tudom azt, hogy a jó úton járunk. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, választást kell nyerni, és utána mindent lehet címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Tompa Enikő államtitkárasszonyt jogosította fel. Képviselő úr jelzi, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Önné a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm, elnökasszony, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Láttuk az alaptörvény 17. módosítási javaslatát, amit önök begyújtottak. Hegedűs Zsolt miniszter úr nemrég azt mondta Novák elődnek, hogy végezzel az orvosi egyetemet, én pedig azt tanácsolom önöknek, hogy olvassanak el egy alkotmányjogi tankönyvet. Tisztelt Tar Zoltán miniszter úr, illetve államtitkár asszony most itt a helyettesítésében. Miniszter úr megmondta a kampány során, hogy választást kell nyerni, és utána mindent lehet. De tényleg mindent lehet? Református lelkészként belefér, hogy egy új feltétel szabásával már megválasztott alkotmánybírákat menesszenek? Református lelkészként belefér, hogy leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnök. Súlyog Tamást egy mindenki által legitimnek elfogadott országgyűlés választotta meg 2024-ben. Az ő mandátuma 2029-ig tart. Ha mégis leváltják, az politikai önkény. Református lelkészként belefér, hogy korlátozzák a szabad választói akaratot. Önök azt akarják, hogy egy személy maximum 12 évig lehessen országgyűlési képviselő. Ez nem csak pár száz képviselővel szemben jelent korlátozást, hanem magyarok millióival szemben, ki is fejtem. Magyar Péter itt múlt héten azt mondta, hogy a 12 év elég a bizonyításra. Tudják mit? Szerintem is. Igaza van. Számos olyan képviselő ül itt, akik bizonyítottak, és még a 2026-os közhangulatban is nekik szavaztak bizalmat a választók a Tiszás jelölttel szemben. Miniszter úr, államtitkár asszony, mit mondana annak a 10 ellenzéki képviselő szavazóinak, akik képesek voltak egyéni választókerületben győzni? Vagy mit mondana azoknak a Tiszás szavazóknak, akik mondjuk 3 ciklus múlva is az önök egyéni választókerületi jelöltjükre szavaznának? Hol demokratikus az, hogy az emberek szeretnének megválasztani egy képviselőt, de önök ezt nem hagyják? Önök 141-en okosabbnak tartják magukat magyarok millióinál. És még egy kérdés. Miért csak a magyar parlamenti ciklusok számítanak? Az európai parlamenti ciklusok miért nem? Ott nem is 4, hanem 5 év van bizonyításra, ugyebár, ahogy Magyar Péter mondta. Tar Zoltán és Magyar Péter már bizonyítottak Brüsszelben, a miniszterelnök az utolsó fél évben az ülések 1,9%-án megjelenve képviselte a magyar érdeket. Ha benne marad a módosítási javaslatban ez a vállalhatatlan mandátumkorlát, javaslom belevenni az EP mandátumát is. Köszönöm.
1: Válaszadásra megadom a szót Tompa Enikő államtitkárasszonynak, 2 percben parancsoljon.
10: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Itt az idő, hogy talpra állítsuk a magyar gazdaságot. Itt az idő, hogy újra rend legyen az országban. Itt az idő, hogy megmentsük az egészségügyet. Itt az idő, hogy megteremtsük a szociális biztonságot. Itt az idő, hogy helyreálltsuk a demokratikus normákat. Tudja mi ez, képviselőtársam? A Fidesz-KDNP utolsó választási és kormányprogramja még 2010-ből. Tudja, a folytatjuk kampány. Erre kaptak önök 2/3 felhatalmazást a választóktól. Nézzük ebből, hogy a 4/2 ciklusban mit is sikerült önöknek megvalósítani. Önök több mint 2000 milliárd forintos lyukat ütöttek a költségvetésben az első negyed év alatt, és az elmúlt években nullával kezdődő GDP növekedést produkáltak. Önök egy autokrácia rendjével lepték meg Magyarországot, ahol a nemzettestéből ki akarták vágni az önöktől eltérően gondolkodókat. Önök már a 2010-ben is romokban heverő állami egészségügyi ellátást a szakadék szélére tolták, a szociális biztonság helyett a szociális háló szétszakítását érték el, és soha nem látott mértékben szakították ketté a magas jövedelműek és az átlag alatti jövedelemmel rendelkező társadalmi csoportját. Akkor végül elérkeztünk a demokratikus normák helyreállításához. Sajtószabadság és média függetlenség helyett kormányzati propagandát, demokratikus normák helyett a demokratikus intézményrendszer teljes átpolitizálását, urambátyám rendszer kiépítését kapták nyakukba a magyar választók. És mindezt szentesítették egy új alaptörvényben is. Tehát az ön által megfogalmazottak tehát teljes mértékben lefedik a Fidesz-KDNP politikai gyakorlatát. A választási ígéretükkel homlok egyenest ellenkező irányba vitték el hazánk történelmét, és egy antidemokratikus intézményrendszerrel és azok élére ültetett pártkatonákkal egy átírt, a 2/3 biztosító választási törvénnyel, salkaratos jogszabályokkal és az alaptörvénnyel próbálták bebetonozni a hatalmukat. Tehát végül is önökre igaz a mondás, hogy választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

0: Viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben Szűcs Gábor képviselő úrnak.
1: Köszönöm, elnök asszony. Államtitkár asszony, most a fejemre olvasta, hogy önök, azaz mi mit csináltunk 2010-ben, hát azt hiszem 14 éves voltam, de szerintem azok közül az ígéretek közül azért elég sok megvalósult, amit akkor az én politikai közösségem, nyugodjon meg államtitkár úr, majd beszélünk, amit az én politikai közösségem akkor megígért, például a gazdaságról volt szó. 2010 és 26 hosszú időtávot nézett államtitkár asszony, 3,5-szeresére nőtt az átlagbér, de a reálbér, míg mielőtt bárki hozná az inflációt, a reálbér nem kell nevetni, a 2-szeresére növekedett. Tehát úgy gondolom, hogy ez mondjuk sikerült. 2010-ben valóban voltak nagy különbségek, például a Fidesz-KDNP nem zavarta el az akkori köztársasági elnököt. Megvárták, hogy letérjen a mandátuma. Szignifikáns különbség. Ön azt mondta, hogy uram, bátyám, rendszert működtettünk. Hát ott ül Mellétei Barna képviselőtársam, aki ugye miniszterelnök sógora, és mi az igazságügyi miniszternek akarták megtenni, csak végül aztán mégis ugye valamiért történt egy visszakozás. És még egy dolgot szeretnék felhozni. Azt mondta államtitkár asszony, hogy kétharmadot biztosító választási törvényt fogadott el a Fidesz-KDNP. Bocsánat, önök kétharmadot szereztek ebben a választási rendszerben. Köszönöm.
0: Viszontválasz illeti meg államtitkár asszonyt egy perces időkeretben.
2: Képviselőtársam, ön ott folytatja, ahol a megafonnál abba hagyta. Ferdít, csúsztat, átkeretezi a valóságot. Mi viszont itt a Tiszánál valóban azért vagyunk itt, hogy az igazi, létező választási programunkat, nem azt, amit önök írtak és a hazug indexben jelent meg, hanem a valódi választási programunkat, amiket ajánlom figyelmükbe, hogy olvassák el. Mi azért vagyunk itt, hogy azt megvalósítsuk. Úgyhogy itt ez a ferdítés, kedves képviselőtársam, most már kevés lesz a továbbiakban. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, Nagy Bálint, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszternek, ki védi meg a polgármestereket címmel. Nagy Bálint képviselő urat illeti a szó, 2 perces idők.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Az elmúlt napokban nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen egy Tiszás országgyűlési képviselő egy óvodai bálon, egy katolikus iskolának, az óvodának a báján azzal fenyegeti a polgármestereket, hogy azt mondja, melegen ajánlja, hogy kössenek vádalkut. Tisztelt miniszter úr, engem az elmúlt napokban sok polgármester keresett meg, ezen kijelentésen felháborodva. Visszautasítják azt a kioktató, alaptalanul vádaskodó hangnemet, amit az országgyűlési képviselőjük mondott. Ráadásul azt a kijelentést, hogy akkor maradhatnak és folytathatják a hivatásukat, ha tudnak önökkel együtt dolgozni, végképp jogosan felháborítónak tartják. Mi a véleménye, miniszter úr? Mit üzen ezzel a magyar önkormányzatoknak a kormánypárti országgyűlési képviselő? Azt, hogy aki nem a megfelelő politikai oldalon áll, az bajba kerül? Vagy azt, hogy aki a polgármestereket nem partnernek tekinti, potenciális bűnözőnek nézi, ilyenek a Tiszás országgyűlési képviselők. Az önök kijelentéseiből egyértelműen látszik, hogy félreértik a helyzetet. A polgármestereknek nem. A polgármesterek nem a kormány vagy a képviselők alárendeltjei. Önöknek is az a feladata, hogy az adott térség fejlődéséért ezekkel a polgármesterekkel együtt közösen dolgozzanak. A vádalku pedig nem politikai jelszó. A vádalku büntető eljárás része. Ezért, ha valaki bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban vádolnak, vagy arról tudomásuk van, akkor önöknek kötelessége feljelentést tenni. De amennyiben nincs, akkor ezt fejezzék be, és fejezzék be a kollektív bűnösség való vádaskodást. Azt láthatjuk, hogyha önöknek valaki nem tetszik, akkor ezt teszik vele szemben. Most éppen úgy látszik a polgármesterekkel. Miközben önök beszélnek hatalmi ágak elválasztásáról, fékek és ellensúlyok helyreállításáról, a valóságban azt láthatjuk, hogy tégláról téglára építik az önkényt Magyarországon. Miniszter úr, több mint 3000 önkormányzat működik Magyarországon, nagyon sok esetben valóban politikailag független polgármesterekkel. Ezeket a polgármestereket joggal bántják az ilyen kijelentések, ezért kérdezem miniszter urat, elfogadhatónak tartja-e a Tiszás országgyűlési képviselő kijelentését a kormány részéről, illetve elhatárolódik-e attól, hogy az országgyűlési képviselő a büntetőjog intézményével fenyegető politikai üzeneteket fogalmazzon meg. Köszönöm szépen, megtisztelő válaszát előre is.
0: Válaszadásra megadom a szót dr. Ruf Bálint miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérdését. Nyitán fogok válaszolni, és őszintén. Ez egy hiba volt. nem lehet így beszélni. Szerintem semmikor, sehol. Ez az önök stílusa, és amikor mi ránk ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni. Én most elnézést kérek emiatt.
0: Viszontválasz illeti meg képviselő urat egy perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony. Köszönöm a válaszát miniszter úrnak, és köszönöm, hogy elnézést kért. Egyetlen egy problémám van még ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy sajnos nem egyedi esetről beszélünk. Én magam a választókerületben is sokszor tapasztalom azt valóban független polgármesterektől, hogy folyamatosan fenyegetve vannak a független polgármesterek is. Köszönöm szépen a szót.
0: Viszontválasz illeti meg miniszter urat is egy perces időkeretben, parancsoljon.
4: Akkor még csak beszélgessünk egy kicsit erről. Én elnézést kértem, mert szerintem egy hiba volt. Amit önök műveltek az elmúlt 16 évben polgármesterekkel, megyei jogvárosok vezetőivel, kistelepülések vezetőivel, arra szavak nincsenek. Hogy önök beszélnek arról, hogy milyen a magyarországi hasznok helyzete, önök minden jogot elvettek tőlük. Mindent. Mindent. És amikor önök beszélnek arról, hogy valaki helyi képviselőként, földesúrként viselkedik polgármesterekkel szembe, magukról beszélnek? Ez volt a rendszerük. 16 éves rendszerük. Ebből lett elege a magyar embereknek. Ha meghibázunk mi, ez a különbség önök és mi közöttünk. Ha hibázunk, beismerjük és elnézést kérünk. És tanulunk belőle, és ezt nem fogjuk megtenni. Köszönöm szépen.

0: Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdések tárgyalásának végére értünk. Most 16 óra 38 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés, Vitályos Eszter, a Fidesz képviselője, az Országgyűlés alelnöke kérdést kíván feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek, ki segít a gazdáknak a szénaválságban címmel. Vitályos Eszter képviselőasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Az idei rendkívüli aszály és csapadékhiány miatt a magyar állattartók súlyos, azonnali széna és szálas takarmány hiánnyal néznek szembe. A gazdák arról számolnak be, hogy különösen az Alföldön és a Dunatisza közén jó minőségű szénát gyakorlatilag nem találnak, vagy csak olyan áron, amelyet a kisebb és közepes gazdaságok már nem tudnak megfizetni. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor más térségekben, például a Dunántúlon, szénabálák állnak eladatlanul, mert a fuvarozási költségek és az útdíjak miatt gazdaságtalan a nagy távolságú szállítás. Ha nincs elérhető, megfizethető széna és szálas takarmány, akkor közvetlen veszélybe kerül a tej, hús és tojás termelés, valamint a gazdák egy része már most az állomány leépítését fontolgatja. A szálas takarmány piac feszültsége tehát nem jövőbeli, hanem azonnali probléma. A fentiek alapján kérdezem tisztelt miniszter urat, milyen konkrét, azonnal bevethető lépéseket tervez a minisztérium a széna és szálas takarmány hiány enyhítésére? Számíthatnak-e a gazdák államilag koordinált takarmánylogisztikai programra, esetleg célzott fuvar vagy szállítási támogatásra, illetve olyan országos takarmány csere felületre, amely összeköti a hiánnyal küzdő térségeket az eladatlan készletekkel rendelkező régiókkal? Számíthatnak-e a széna és takarmány hiánnyal sújtott állattartók speciális, gyorsan igénybe vehető pénzügyi eszközökre, például takarmányvásárlási támogatásra, átmeneti likviditási hitelekre vagy célzott garanciaprogramokra, és ha igen, milyen ütemezéssel? A kormány milyen módon kívánja biztosítani, hogy a magyar gazdák ne kényszerüljenek állománycsökkentésre pusztán a széna és takarmány hiány miatt? Köszönöm szépen előre is megtisztelő válaszát.
0: Válaszadásra megadom a szót Bóna Szabolcs miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő asszony! A kérdés feltevésben szerintem abban egyetértünk, hogy az aszály okozza a problémát alapvetően, és azt gondolom, hogy a mai nap beszédeinek és beszélgetéseinek és vitájának a margóján én most nem konkrét választ szeretnék önnek adni, hanem arra szeretnék rávilágítani, hogy április 12-én önök miért vesztették el a választást. Nem ezzel készültem eredetileg, csak ez egy nagyon fontos kérdés. Igen. Strumpf Péter részéről elhangzott az a mondat, hogy a pénz útja megmutatja az értékrendet. És erre szeretnék egy picit rávilágítani. Áder János, aki víznagykövet, és van neki egy Kékbolygó nevű alapítványa, évente, ja is az elmúlt évben is 18 milliárd forintot kapott ebbe az alapítványba, amit kiegészítettek most a választások előtt 7 milliárd forinttal egy klímarendezvényre az ő bevallása szerint. Tudja, mennyit költöttek a tavalyi Vizet a tájba programra, ami egy nagyon komoly és kiemelt programja volt a kormányzatnak? 4,5 milliárd forintot. És én szerintem ez a legtranszparensebb mintája annak, hogy mi a probléma. Tehát ha az aszállyal foglalkoztak volna, az aszály helyzet megoldásával foglalkoztak volna, akkor valószínű, hogy nem jutnak oda, és nem olyan választási eredményben részesülnek, mint amiben részesültek. És akkor elmesélek még egy dolgot. Óposzta szeren az első kormányülésen mi lehetőséget biztosítottunk arra az országos vízügyi igazgatóságnak, hogy 2 milliárd forintot használjon föl a tájba történő vízjuttatásra. Ezzel 143 millió köbméterrel több vizet tudtak kijuttatni június elejéig, mint az azt megelőző évben úgy, hogy kisebb volt a vízhozama több mint 40%-kal a Tiszának, és több mint 30%-kal a Dunának. Tehát ha foglalkoztak volna ezzel a kérdéssel, akkor valószínű, hogy nem megmenteni kéne folyamatosan a szereplőket. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, az Országgyűlés alelnöke kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek, mennyire károsítják a szélerőművek az élő környezetet címmel. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Az ön mellett ülő kapitány István miniszter úr június 15-én arról beszélt, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával 540 milliárd forintnyi, 1,5 milliárd eurónyi összeget lehet a magyar energiahálózat fejlesztésére, így hangsúlyosan, ahogy miniszter úr mondta, új szélerőművekre fordítani. Azóta már be is jelentették, hogy augusztus 31-ével kiírják a pályázatot, 500 milliárd forint keretösszeg erejéig 700 megawattnyi szélerőmű kapacitásra. Ahogy miniszter úr, kapitány miniszter úr fogalmazott, ez 1,5–2 milliárd eurónyi magánbefektetési lehetőséget is be tud vonzani. Ezek természetesen óriási összegek, ezek több száz szélturbina megvalósítását jelenthetik, de elérhetik akár az ezres nagyságrendet is. Felhívnám a figyelmet arra, tisztelt ház, hogy darabonként 4-500 tonnás monstrumokról beszélünk, amelyeknek a föld alatti vasbeton alapja 1500–3000 tonna között mozog. Egyetlen szélturbinánál. Tehát az ökológiai lábnyom óriási. És a szélerőművek élettartama 20-25 évet nem haladja meg. Felmerül a kérdés, hogy mennyire megoldott Magyarországon ennek a hihetetlen nagyságrendű hulladéknak az újrahasznosítása. A szélerőművekkel kapcsolatos legneuralgikusabb pont azonban nem ez, hanem az a védett madarakra és a denevérekre gyakorolt hatása. Erről Európa szerte tanulmányok sora beszél. Lehetne beszélni zajszennyezésről is, mert ezek a szélerőművek folyamatos monoton morajlást generálnak, és természetesen a vizuális környezetszennyezésről is, hiszen a természetes stájat alapvetően változtatják meg ezek az objektumok. Egészen pontosan mely települések közelébe tervezik ezeket a szélerőmű telepeket, lehet ezt már tudni. Egyébként eddig a szélerőművek pontosan a környezeti aggályok miatt nem élveztek kiemelt prioritást. Miniszter úr elkötelezett védelmezője az élő környezetnek, itt azonban találkozik a környezetvédelem a befektetői érdekekkel, ezért kérdezem miniszter urat, mennyire károsítják ön szerint, mint környezetvédelemért felelős miniszter szerint az élő környezetet. Köszönöm.
0: Megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, furcsa szerzett az ember. Nem nagyon képes önmagában boldogulni a természetben. Elveszett tőle az olajat, és megszűn létezni minden, ami ezzel kapcsolatos. Nagyon fontos, hogy energiánk legyen, és az energiát, ha úgy nézzük, mindig kíséri valamilyen nem kívánatos jelenség. Én úgy gondolom, hogy a szélerőművek még talán a legtisztább energiát adják azok közül, amikről beszélhetünk. A vonatkozó bizottság végrehajtási rendelet 2. cikk 1. bekezdése szerint a szárazföldi szélenergia és tengeri szélenergia technológiák szélturbina lapátjainak legalább 70%-os újrafeltolgozási arányjal kell rendelkezniük. Noha a szélturbina teljes tömegének 80-95%-a újrahasznosítható, mivel főként acélból és vasból áll, egyes alkatrészek kihívást jelentenek. Ez a helyzet szélturbina lapátok esetében, amelyek szélturbinák tömegének mintegy 15%-át teszi ki. Viszont az alapozás az bizony az egy nagyon fontos dolog. Nem olyan egyszerű megtalálni a szélerőművek legjobb helyét, de ha már megtalálták, akkor azt a helyet sokáig őrizni kell. Tehát ha 15-20 év múlva a turbinák és az erőművek tönkre mennek, az az alapozás, ami bekerül a földbe, az ott marad, és újabb turbinák telepítésére kerül sor. Tehát a szélerőművek esetében arra beszélünk, hogy hosszú távon meghatározzák a helyüket, és hosszú távon újra lehet a szélerőműveket hasznosítani. A hanghatás az nem olyan vészes már, hiszen 700 méterre lehet lakott településtől ezeket a szélerőműveket telepíteni. Pillanatnyilag 25 körzet van most kijelölve Magyarországon, ami közül majd döntés születhet. A legnagyobb probléma valóban az élővilágra gyakorolt hatásuk. Ezt kell úgy modellezni, hogy minél kevesebb baj érje az élő környezetben működő és élő állatokat. Elsősorban a vonulási irányokat is figyelembe kell venni, nem csak a szélirányokat. Én azt tudom ígérni, hogy oda fogok erre figyelni. Köszönöm szépen.
0: Mivel időkeretes napirendi pontot tárgyalunk, fokozottan kérném a képviselőket, illetve a kormánytagjait, hogy a benyújtott kérdéseket benyújtott képviselőkre tekintettel igyekezzenek betartani az időkereteket. Köszönöm szépen. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek, megvédik-e a készpénzfizetés alkotmányos jogát a budapesti parkolásnál címmel. Szabadi István képviselőurat illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Július 1-jével megtörtént a digitális átállás a budapesti közterületi parkolásban. Már csak applikációval, SMS-ben és telefonhívással lehet a várakozási díjat megfizetni. Teljesen felszámolják a készpénzes parkolás lehetőségét Budapesten. A fővárosi közgyűlés korábbi döntése értelmében mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le az utcákról, ezzel egy időben jelentősen megemelkednek a zónadíjak is. Ez több szempontból is aggályos. Főpolgármester úr azt állítja, hogy a parkolóautomaták fenntartása túl drága, és már csak az autósok 10%-a fizet készpénzzel. Miközben a fővárosi önkormányzat a készpénzmentesítéssel milliárdokat spórol, ezzel egy időben az autósoknak 30%-os áremelést nyom le a torkán, ennyit kénytelenek elviselni majd. Felhívom a tisztelt ház figyelmét arra, hogy a készpénzes fizetés lehetősége tavaly júliustól alkotmányos jog Magyarországon, amit még a főpolgármester úr sem írhat felül. Ha valóban csak a sofőrök 10%-a akar készpénzzel fizetni, az ő jogaikat is biztosítani kell. Nem lehet diszkriminálni 100 000 embert. Ez a döntés csapás az autósokra, főleg azokra, akik nem használnak okostelefont, az idős emberekre. Így egyszerűen kirekesztenek a parkolásból bizonyos embereket. A budapesti kerületek vezetői ezt pontosan tudják, hogy a készpénzes fizetés kivezetése jogilag aggályos, ezért több kerületben az oszlopoknál továbbra is engedik a készpénzes fizetést, még ha ezt nem is verik nagy dobra. Tudomásunk szerint a fővárosi közgyűlés döntését annak idején Vitézi Dávid miniszter úr is támogatta. Kérem ezért tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy mi a kormány mostani állásfoglalása a készpénzes fizetés lehetőségének a megszüntetéséről a budapesti parkolás során. Megvédi a kormány a magyar embereket, alkotmányos jogukat, és biztosítja a készpénz fizetési lehetőséget a jövőben is a budapesti parkolást, illetően várom szíves válaszát. Köszönöm.
0: Válaszadásra megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm a szót, tisztelt képviselő úr! El kell, hogy szomorítsam, mert attól, hogy a Fidesz alaptörvénybe írta azért, hogy az önök választóit elcsábítsa a készpénz használat jogát, attól még ez nem egy korlátlan alapjog. Ugyanis más alapvető jogalkotmányos értékének a védelme érdekében ez jogszabályban korlátozható. A parkolóautomaták üzemeltetésének megszüntetésére a közpénzekkel való felelős gazdálkodás és a korrupciós kockázatok csökkentése miatt van szükség. Mint alkotmányos érdek védelme érdekében kerül tehát sor. Ugyanis a túlárazott beszerzések, a drága üzemeltetés és az átláthatóság teljes hiánya miatt váltak ezek a parkolóautomaták a korrupció szimbólumává, ugye ön előtt is és mindenki előtt is most már ismeretes a Fidesz és az MSZP közötti 70-30-as felosztás, amiben 20 évig szenvedett az ország. A parkolóautomaták ennek a rendszernek a mementói, totemoszlopai. Pont a korrupció melegágyának felszámolása miatt támogatja tehát a kormány a fővárosi közgyűlésnek az automaták kivezetésére irányuló döntését, ami hangsúlyozom az önkormányzat döntése volt, hiszen a parkolás szabályainak megállapítása önkormányzati hatáskörbe tartozik. A készpénzfizetéshez való jog biztosításáról pedig a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezik, amely szerint a készpénzfizetésről szóló szabályokat nem kell alkalmazni a közterületen díjfizetés mellett való parkolásra. Ugyanakkor kifejezetten lehetővé teszi a készpénzes fizetésre, hogy aként kerüljön sor, hogy legalább egy online értékesítési csatornán keresztül a készpénzes fizetés lehetősége is biztosított legyen a jövőben. Tehát ennek a törvényi követelménynek a parkolási szabályozás megfelel, mivel az ügyfeleknek több olyan lehetőség is a rendelkezésre áll, hogy utólagos fizetéssel, tehát telefonra online fizethessenek telefonról, ám oda arra a számlára készpénzzel fizethessenek be parkolásra vagy más a szándíjat. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, Weigand István, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, végre közelebb kerülünk az igazsághoz címmel. A kérdésre a miniszterelnök megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Tar Zoltán miniszter úr Tompa Enikő államtitkárasszonyt bízta meg a válaszadással. Weigand István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkárasszony. 36 év telt el a 89-es rendszerváltozás óta, de a magyar társadalom számára a mai napig nem zárult le a kommunista állambiztonsági szervek működésének maradéktalan feltárása és megismerése. Számos irat továbbra is minősített, számos döntés indokai nem ismerhetők meg. Sok család érintett kutató vagy magyar állampolgár máig nem kapott kielégítő választ arra, hogyan működött a diktatúra megfigyelő rendszere. A most benyújtott törvényjavaslat éppen ezen kíván megváltoztatni. A törvényjavaslat szerint létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, amely bevonja történészeket, levéltárosokat és jogi szakértőket, rendszeres felülvizsgálatot ír elő, és szélesebb nyilvánosságot, nagyobb átláthatóságot teremt a pártállami iratok viszonylatában. Kiemelten fontos, hogy nem csak az a cél, hogy az iratokat közzétegyük, hanem az is, hogy a történelmi igazságtétel és az információs kárpótlás megvalósuljon, és hogy a múlt feldolgozása demokratikus keretek között történjen meg. Sokan felteszik a kérdést, hogy vajon mi indokolja, hogy ennyi év elteltével 90 előtti állambiztonsági iratok még ma is titkosak maradjanak. A kérdésem a következő, államtitkárasszony. Milyen konkrét garanciákat teremt ez a törvénymódosítás arra, hogy végre rendezzük a rendszerváltozásnak a régi adósságát? Hogyan válnak valóban széles körben megismerhetővé az állambiztonsági múlt dokumentumai a nemzetbiztonsági és adatvédelmi szempontok alapvető érvényesülése mellett? Köszönöm megtisztelő válaszát.
0: Válaszadásra megadom a szót Tompa Enikő államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
8: Köszönöm a szót, asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. A működő és emberséges Magyarország alapjait csak úgy tudjuk létrehozni, hogyha szembenézünk a múltunkkal, és erkölcsi elégtételt biztosítunk a kommunista rendszernek az áldozatainak. Szomorú, hogy ehhez 36 évnek kellett eltelnie, úgyhogy számos érintett életében már nem kaphatta meg az esélyt a valódi elégtételre. Az összes eddig kormányzó párt közös bűne, de a legnagyobb felelőssége a Fidesz-KDNP.

0: törvényalkotási folyamat első elemeként teremti meg ennek a jogi keretrendszerét. A törvényjavaslat a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldását és az iratoknak az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltár részére történő átadását teszi lehetővé. Ezzel több száz folyóméternyi irat válik kutathatóvá. A titkosszolgálatok kötelesek lesznek a jövőben a náluk lévő valamennyi iratot, adatbázist megnézni és rövid határidővel dönteni arról, hogy a minősítést fenntartják-e vagy sem. Második lépcsőben pedig az iratok nyilvánosságra hozataláról a levéltári törvény és más jogszabályok módosításával a kormány fog gondoskodni. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a titokgazdák felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja. A mi célunk az, hogy erkölcsi elítéletet nyújtsunk a kommunista diktatúra áldozatainak, hogy végre a magyar társadalom szembe tudjon nézni azzal, miként, hogyan működött az állambiztonság 1990 előtt, kik voltak ennek a rendszernek a részesei, adott esetben a rendszerváltást követően milyen karriert futottak be. Köszönöm szépen.
1: Dr. Koncz Zsófia, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Támogatja-e a Tisza kormány a 4 évszakos libegő megépítését Tokajban, illetve milyen terveik vannak Tokaj hegyalja további turisztikai fejlesztését illetően címmel? A kérdésre a miniszterelnök megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter kérésére Stumpf Péter államtitkár úr válaszol. Koncz Zsófia képviselőasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Tokaj hegyalja nem csak történelme, hanem természeti és földrajzi adottságai miatt is azt gondolom, hogy igazán különleges minden magyar ember számára. 2017-ben éppen ezért kiemelt turisztikai térségé nyilvánították, illetve 2020-ban elfogadta a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési programot a kormány, amelynek köszönhetően számos útfejlesztés, mezőgazdasági és turisztikai beruházás valósult meg. A térség névadója és emblematikus települése a több mint 950 éves Tokaj, ahol az elmúlt években történelmi léptékű fejlesztések valósultak meg. Megújult a főutca, 5-4 csillagos szállodák jöttek létre, panziók újultak, meg elkészült a bodrogparti sétány, felújításra került a Tokaji Erzsébet királyné híd, egyébként ez egy kerékpárossával is bővült, a Tokaji hegy körül most már lehet kerékpározni, és hamarosan Tarccal és Mát között is befejeződik egyébként a kerékpárút, ezzel egy teljes kerékpárút hálózat fog létrejönni. Emellett a Tisza és a Bodrog is ott találkozik Tokajnál, éppen ezért a vízi turizmus fejlesztése mindig kiemelt szempontot foglalt el. Régi álma az itt élőknek, hogy egy 4 évszakos libegőt építsünk ott, amelynek egyébként a tervei elkészültek. Ez egy kötött pályás, kabinos felvonó, amely a Tokaji TV-torony átalakításával jönne létre. Látjuk azt, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően már igenis növekedett a vendégészakák száma, de a turisztikai fejlesztéseket fontos folytatni annak érdekében, hogy minél többen ellátogassanak és megnézzék Tokajt, Tokaj hegyalját és a Zemplént. Az lenne a kérdésem államtitkár úrhoz, hogy a kormány, az előző kormány idején elkészültek a két egymásra épülő beruházás engedélyes tervei, és az lenne a kérdésem, hogy a Tisza kormány támogatni fogja a 4 évszakos libegőnek a megépítését, illetve milyen további turisztikai céljai vannak a térséget illetően. Köszönöm szépen!
1: Válaszadásra megadom a szót Stumpf Péter államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőasszony! A választási kampányban kialakult egy éles vita a Fidesz vezetői között. Ugye Lázár János azt mondta, hogy félkész az ország, Orbán Viktor azt mondta, hogy 75%-os. A statisztikák alapján inkább Lázár Jánosnak tudunk igazat adni. Ugye a magyar vasútonnak felén kell sebességkorlátozással élni a sínek állapota miatt. Nem a levegőbe beszélt a félkész országról. Tokajra, a tokaji borvidékre méltán lehet büszke az egész ország. Arra már kevésbé, hogy Szegedről odáig eljutni felére kisebb expedícióval. A 300 kilométeres utat nagyjából 6,5 óra alatt lehet megtenni tömegközlekedéssel. Segítek, 46 km/órás átlagsebességet jelent. Feltéve, hogy a Lázár János által lejtott mozdonybeszerzések miatt nem történik valami meghibásodás a 3 átszállás során. Budapestre utazva sem jobb a helyzet. Budapest-Tokaj 3,5 óra

tart, ott kicsit jobb az átlagsebesség, ez 66 km/h. Tehát ha Tokaj turizmusát, gazdaságát fel szeretnénk lendíteni, mert pedig a Tiszának ez a célja, akkor alig, hanem elsőként ezekkel a problémákkal kell megküzdenünk, amiket önök itt hagytak nekünk hátra. A Fidesznek egy félkész országot sikerült maga után hagyni a 16 év után, és úgy tűnik a libegő az el nem készült felében maradt. Minden jó beruházást támogatni akarunk, és támogatni fogunk, de ehhez először rendbe kell tennünk azt, amit önök leromboltak, vagy hagytak lepusztulni, és szeretnék egy praktikus tanácsot adni önnek azzal kapcsolatban, hogyan tudja segíteni a libegő megépülését, vagy bármilyen más hasonló projektet, amit fontosnak tart. Arra kérem, hogy szavazza meg azokat a törvényjavaslatokat itt az országgyűlésben, amelyek hozzásegítenek minket a 6000 milliárd forint uniós forrásnak a visszaszerzéséhez. Köszönöm szépen!

0: Tisztelt Országgyűlés, Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, egyetérte azzal, hogy jó dolog a népesség csökkentése címmel. Nacsa Lőrinc képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Szerintem közös alapnak kell lennie, és remélem, hogy az is, sokan egyetértetünk abban, hogy a demográfiai kihívások nagyok, a népességfogyás nemzeti tragédia, és mindent, ami erőnkből telik, azt meg kell tenni a családokért és a magyar megmaradásért. Sajnos nem mindenki gondolja így. Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium nemrég kinevezett helyettes államtitkára arról beszélt sajnos, hogy szerinte jó dolog a népesség csökkentése. Szó szerinti idézet következik. Én nem tartom indokoltnak azt, hogy óriási nagy energiával próbáljuk meg ezt a folyamatot megfordítani. Tehát nyilvánvalóan a Földnek előbb-utóbb az lesz a jó, hogyha megtaláljuk a módját annak, hogyan tudjuk stabilizálni, vagy akár lassan, szép fokozatosan csökkenteni a népességünket, és ebben mi itt Magyarországon élen tudunk járni. Idézet vége. Ezt mondta a Tisza kormány helyettes államtitkára szó szerint. Többenetes szavak. Magyar Péter miniszterelnök, a kormány és önök is, a kormánypárt tagja is sokszor arról beszéltek a kampányban, és arról beszélnek a választás után is, hogy a gyermekvállalás és a családalapítás érték, amit támogatni kell. A kormánypárt programjának a 100% család program című részében azt rögzítik, hogy megtartanak mindent, ami jó a családtámogatási rendszerben, ugyanakkor még tovább is bővítik, számos konkrét intézkedést nevesítettek is. A programban leírt szép szavak ellenére pedig felvesznek egy olyan embert helyettes államtitkárnak, aki szerint a népesség csökkenése egy jó dolog, egy üdvözlendő cselekedet. Egy olyan embert, aki az ember életet, annak értékét biológiai, kémiai szempontok miatt lealacsonyítja. Szerintem ez elfogadhatatlan. Mindezek alapján kérdezem tisztelettel miniszter urat, hogy ugyan nem ért egyet azzal, hogy jó dolog a népesség csökkentése. Köszönöm szépen.
0: Válaszadásra megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, ön idézett, én is idézni fogok, ön azt mondta, a népességfogyás nemzeti tragédia, egyetértünk. Azt a kérdést tette föl, jó dolog a népességfogyás? Hát ezt önök tudják megválaszolni. 16 évük volt rá, 16 év után meg tudnák válaszolni, igen, a népességfogyás az tragédia, akkor önök tragédiát okoztak. '96 000 éves születés volt, és most 2025-ben ez a szám 72 000-re ment le. És tudja, az ebben a borzasztó, hogy ebben nem csak a termékenységi mutató játszik szerepet, hanem az is, hogy rengeteg élve született, aki előtte született, utána született, elhagyta ezt az országot maguk miatt. Lerobbant egészségügy, lerobbant oktatás, lerobbant vasút, nem működik semmi. Az utak 51%-a katasztrofális állapotban van, 91%-a a hidaknak veszélyes. Az emberek elmentek, és elmondták nekünk, 91 darab, köszönöm szépen, elmondták nekünk a választás alatt a fiatalok, akik nem önökre szavaztak, hogy akkor jövünk vissza ebbe az országba, és akkor nem megyünk el, hogyha itt változás lesz. És maga még felteszi ezt a kérdést, 16 évük volt erre, és önök alatt Magyarország lakossága 9,5 millióra csökkent.
0: Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a vidék- és településfejlesztési miniszternek, tényleg krematórium épül a Solti Ipari Parkban címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Solt város határától pár kilométer távolságra 2023-ban épült egy ipari park a terület és településfejlesztés operatív program keretében. A 10 hektáros zöldmezős beruházás összköltsége bruttó 419 millió forint volt, forrását 300 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás és közel 119 millió forint hazai társfinanszírozás jelentette. A fejlesztés célja a helyi gazdaság élénkítése. Egyrészt már az felháborító, hogy az ipari park az Alföld földművelésre alkalmas területén valósult meg, és eddig egyetlen egy fillért nem hozott a városnak, arra hivatkozással, hogy az 52-es főút felújítása még nem fejeződött be. Másrészt az ipari park hasznosításával kapcsolatban még ennél is aggasztóbb információkhoz jutottunk, amely szerint az eddig üresen álló ipari parkban krematóriumot terveznek építeni. Az elképzelés a lakosság körében óriási felháborodást váltott ki, annál is inkább, mert erről a környéken élőkkel egyáltalán nem egyeztettek. Nincs érdemi információ arról, hogy készült-e határozat, környezetvédelmi tanulmány vagy egyéb dokumentum az ügyben, mert a lakosságot semmiről sem tájékoztatták, és nem tájékoztatják a mai napig. A tervezett beruházás légvonalban három és fél kilométer távolságra van a város határtól, Solt járáspusztától és Solt ételaljától pedig mintegy 2,5 kilométer távolságra valósulna meg. A helyszín a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó Dunavölgyi síktól 5 kilométerre, a Kiskunsági Főcsatorna vonalától pedig pár száz méterre található. Kérem ezért tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Bács-Kiskun vármegye 3-as számú egyéni választókeretéből a parlamentbe jutott két tiszás képviselő jelezte önöknek ezt a problémát. Valóban krematóriumot terveznek-e építeni az ipari parkban? Amennyiben igen, mi az álláspontjuk a támogatásról megvalósult ipari park ilyen célú hasznosításával kapcsolatban, illetve megvédik-e a környéken élő lakókat a beruházástól? Várom szíves válaszát. Köszönöm.
0: Válaszadásra megadom a szót Stumpf Péter államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A Fidesz 16 év alatt hozzászoktatta a magyar embereket ahhoz, hogy lombkorona sétány, 40 centis kilátó vagy más józan észre nehezen magyarázható beruházások valósulnak meg közpénzből vagy uniós forrásból. Ezt a korszakot lezárjuk. Ha egy ipari park gazdaságfejlesztésre kapott támogatást, akkor azt gazdaságfejlesztésre fogjuk használni. A valóság rendkívül egyszerű. Jelenleg nincs benyújtott kérelem, és nincs engedélyezési eljárás folyamatban krematórium építésére a szobaforgóipari parkban. Az ön által említett topos fejlesztéssel érintett területen szükséges infrastruktúrák kialakítása és a belső úthálózat kiépítése valósul meg. Krematórium kialakítása pedig a felhívás céljaihoz sem illeszkedik. Április 12-én magyar emberek egyértelmű felhatalmazást adtak arra, hogy véget vessünk annak a gyakorlatnak, amikor a közpénzek és az uniós források felhasználása átláthatatlan volt, a politikai érdek felülírta a helyi közösségek érdekeit. A Tisza kormány alatt ez megváltozik. A beruházásokról átláthatóan jogszabályok betartásával, az érintett önkormányzatokkal és a helyi lakossággal folytatott egyeztetés során születnek döntések. A pályázati kiírások pedig olyan fejlesztéseket eredményeznek, amelyekre tényleg szükség van a magyar embereknek. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, a kérdések tárgyalásának végére értünk. Megköszönöm együttműködésüket. Az elnöklést átadom dr. Hallerné dr. Nagy Anikó alelnökasszonynak, és 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: kezelésében lévő, pártállami eredetű iratanyagok teljes körű felülvizsgálata szükséges oly módon, hogy a nyilvánosság bevonásával a demokratikus körülmények biztosítottak legyenek. A törvénymódosítás ennek érdekében létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, amelynek feladata lesz, hogy javaslatokkal segítse a felülvizsgálati tevékenységet, közreműködjön a minősített iratok minél szélesebb körű kutathatóságában, és az iratokban foglalt minősített adatok minősítésének feloldásához szükséges előzetes értékelés lefolytatásában, valamint kifejezetten felelős lesz azért, hogy mindezekről a nyilvánosságot is tájékoztassa. Tisztelt Ház, a múlt heti részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. A törvényjavaslathoz a Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjai 11 pont terjedelemben nyújtottak be módosítási szándékot egyes hivatkozási számon. A módosító javaslat a jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosításokon túl megteremti a lehetőségét annak, hogy az imént említett tanácsadó bizottság a munkája során jogszabálymódosító javaslatokat is tehessen, egyrészt a felülvizsgálati tevékenység hatékonyságának növelésére irányulóan, másrészt a feladatkörét érintő kérdésekben. Emellett a kormány és az ellenzék együttműködését erősítendő, a bizottság elfogadta azt a javaslatot is, amely a korábban 11 taggal létrehozandó bizottságot 13 fős grémiummá emeli annak érdekében, hogy a tagok közül kettő történész, levéltáros vagy jogász végzettségű tag személyére az ellenzéki képviselőcsoportok közösen tehessenek javaslatot. A bizottság elnökének, illetve tagjainak díjazásával és költségtérítésével kapcsolatos pontosítása irányuló módosító javaslat, valamint a bizottsági ülésen elhangzott párbeszéd keretében tett szóbeli kiegészítés alapján díjazás és költségtérítés a kultúráért felelős miniszter, valamint az ellenzéki képviselőcsoportok által jelölt tagok számára lesz biztosítható, amelynek mértékét a kultúráért felelős miniszter rendeletben határozza meg. Ezzel összefüggésben a törvénymódosítás a rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezéssel is kiegészül. A Törvényalkotási Bizottság a módosító szándékot egyhangulag támogatta. A Törvényalkotási Bizottság továbbá a házszabály 71. paragrafus első bekezdése alapján 4 pont terjedelmen túlterjeszkedő módosító javaslatra iránduló szándékot fogadott el egyhangú szavazással. Ennek célja, hogy a létrehozásra kerülő tanácsadó bizottság elnöke és tagjai kizárólag nemzetbiztonsági átvilágítást követően személyi biztonsági tanúsítvány birtokában végezhessék bizottsági feladatokat. Emiatt szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 125-ös számú törvény 74. paragrafusában szereplő értelmező rendelkezések kiegészítése a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyeket felsoroló pontok alatt. A kiegészítéssel érintett törvényi rendelkezés sarkalatosnak minősül. A benyújtott túlterjeszkedő módosítójavaslat a törvényjavaslat céljára és tartalmára tekintettel kizárólag arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett törvények rendelkezéseit a törvényjavaslattal összhangba hozza. Erre tekintettel a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 72. paragrafus első bekezdése alapján javasolja az országgyűlésnek, hogy amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerű, a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. paragrafus 3.-8. bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlés, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5. és 7. bekezdése alapján egyhangulag 21 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassák a törvényjavaslatot.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. Igen, mielőtt megadnám a szót, felhívom tisztelt figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, képviselő úr.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, hálás egy olyan jogszabályterületről beszélni, amit azt gondolom,

0: hogy a bizottsági visszajelzések alapján a teljes országgyűlés támogatni fog. Úgy tűnik, hogy 36 év után eljutottunk arra a pontra, ahol ennek a kérdésnek a végére nyugvó ponton tudunk jutni, és a teljes országgyűlés remélhetőleg mind a jogalkotás első lépcsőfokát jelentő jelen előttünk álló törvényjavaslatot, mind pedig a kormány.hu-n már olvasható új ABTL törvényt támogatni fogja. Nem is szeretném nagyon hosszasan elmondani, megismételni a korábban elhangzott érveimet, csak szeretném rögzíteni azt, hogy a jelen jogszabályunknak a célja az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. A jogszabályunknak a tervezete, az előttünk fekvő jogszabály tervezetnek a célja tehát az, hogy megkönnyítse a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során. A vita során kritikaként jelezte az ellenzék, hogy miért nem az országgyűlésnek van alárendelve ez a bizottság, és miért a kormány alá. Ezt röviden szeretném megismételni ezzel kapcsolatos érvelésünket. A minősítés feloldását a szakszolgálatok tudják elvégezni, ebben fog segítséget nyújtani ez a civilekből is álló, vagy többségében civilekből álló szervezet. Nincsen tehát olyan döntési jogköre ennek a bizottságnak, amely miatt indokolt lenne az országgyűlés alá szervezni. Hatékonysági szempontból viszont azt gondolom, hogy jó helyen van a kormány alatt. Meghalva az ellenzéki képviselők, így elsősorban a Mi Hazánk képviselőinek a kérését, a bizottság civil tagjait, akik történészek, levéltárosok, vagy pedig adatvédelmi jogászok, két további taggal bővül az eredeti elképzeléshez képest a bizottságnak a tagjainak a létszáma, akik nyilvánvalóan az ellenzék által javasolt személyek lesznek, és akik azt is tudják igazolni, és azt is tudják biztosítani, hogy a nyilvánosság teljes körön tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen munka végzés folyik. A munkát egyébként maga a szakszolgálatok a felülvizsgálat elrendelését követően rögtön, tehát azt gondolom, hogy a jogszabály kihirdetését és hatályba lépését követően rögtön el tudják kezdeni végezni, a bizottság pedig nyilvánvalóan azt követően, hogy a tagjait kiválasztásra kerültek, és a nemzetbiztonsági átvilágítása, amennyiben szükséges, mert ezekkel nem rendelkeznek ezek a szakemberek, megtörténik, azt követően tudják elvégezni. De az első fázis az a titokgazdáknak a saját belső munkája. Ez a bizottság kizárólag azokat a dokumentumokat fogja vizsgálni, ahol a fenntartás mellett kívánnak első körben dönteni a szolgálatok. Mindenkit bátorítok, akár aki most itt a túloldalon van, akár pedig aki minket néz, hogy maga az átfogó törvényjavaslat módosítást, ami a levéltári törvény, illetve az ABTL törvénynek a módosítását öleli fel, és amely nyilvánosságra hozatalról szól, azt értékelje, kommentálja, és minden jó szándékú és a törvény céljával egyező észrevételt azt el fogunk fogadni. A koncepciók kialakításában egyébként vezető történészek, levéltárosok vettek részt, együtt dolgoztuk, és én azt tudom önöknek mondani, hogy biztosan van minden jogszabálytervezetben még javítani való, de a koncepcióval a szakma, az ezt értő szakma egyetértett. Én őszintén remélem azt, hogy ez a javaslat, ami előttünk nyugszik, és maga a teljes kétlépcsős folyamat hozzá fog járulni ahhoz, hogy a társadalom szembe tudjon nézni a saját múltjával, fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket az elmúlt 36 évben az iratoknak a nem ismerete miatt nem tudott megtenni. Azt is gondolom, hogy ebben a munkában a visszajelzések alapján a teljes országgyűlés és így a teljes társadalomnak az egyetértése nyugszik. Úgyhogy én kérem önöket, mindannyiunkat, a TISZA, de az ellenzék képviselőket is, hogy mindezt a jogszabályt, mint pedig a második lépcsős jogszabályt támogassák. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most kérdezem, a kormány részéről kíván-e valaki hozzászólni, mielőtt megadnám a szót államtitkárasszonynak, Tarzoltán miniszter úr helyett Tompelnikő államtitkárnak. Felhívom a szíves figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra összesen 15 perc időkeret áll rendelkezésre. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Mint azt a történelem során látjuk, a diktatúrák titkokból élnek, a demokráciák viszont az igazságból. Az elmúlt 16 év titkait a választás után felsíró iratmegsemmisítők hangja szimbolizálta, melyek még most is vigszhangoznak a minisztérium falai között, kár, hogy egyes ellenzéki képviselők fülében ez nem a lelkiismeret hangjaként szólal meg. A szekrényekből kiesett milliárdokat érő csontvázak, a sajtcetliken utalgatott közpénzek, a lezárt páncélszekrényekben őrzött előnytelen szerződések, csak zászlóshajói mindannak az örökségnek, melyekkel eddigi kormányzásunk minden munkanapja alatt szembesülnünk kellett. Napestig sorolhatnánk az elmúlt rendszer titkait, amelyeket választói felhatalmazásból lépésről lépésre számolunk majd fel és el. Mert itt az idő tisztán látni. Keressük az igazságot, mert csak azt teremthet végleges lezárást a múltat illetően, és indíthat el egy átlátható jövőképet. Mintha a sors furcsa fintora játszana örökkel. Egykoron és most is részesei egy sorsfordító rendszerváltásnak, csak most másképpen. 20 éven át kormányoztak, és 4 ciklusban kétharmados felhatalmazással rendelkeztek, amivel szó szerint azt csináltak az országban, amit csak akartak. Ha a gazdasági holdudvaruk vagy a magánérdekük úgy kívánta, napok alatt írták át az alaptörvényt, és egyetlen tolvonással szabtak testre egész intézményrendszereket. Bármit, de tényleg bármit megtehettek volna, és sajnos meg is tettek, aminek most egy egész ország nyögi a következményeit. Mégis, kedves Fidesz-KDNP-s képviselőtársaim, mondják már meg az országnak, amikor a 20. századi magyar történelem legfájóbb adósságához, az állambiztonsági akták kérdéséhez kellett volna hozzányúlni, miért fogyott el hirtelen minden bátorságuk, illetve miért fogynak el ennyire a teremből? Önök az elmúlt másfél évtizedben nem pusztán elmulasztották a történelmi szembenézést, hanem a pártállami titkok legelszántabb, legcinikusabb testőreivé váltak. A parlamenti jegyzőkönyvek nem felejtenek. Pontosan tudjuk, hogy eddig hányszor próbálta az ellenzék áttörni ezt a falat. 20-nál is több alkalommal próbálták megtörni az ellenállásukat, de önök minden alkalommal leszavazták a kezdeményezéseket. Csak emlékeztetőül hadd idézzem fel 2019-ből a T7193-as számú törvényjavaslatot, aminek a társsorozatba vételét a Fidesz-KDNP 117 bátor nem szavazattal utasította el. Ezzel a 117 nemmel a Fidesz-KDNP nem csupán egy javaslatot söpört le az országgyűlés asztaláról, hanem ismét elzárta a magyarok elől a rendszerváltoztatás óta halogatott valódi elszámoltatást. Önök a kamerák előtt, a pódiumokon és a békemeneteken mindig a legharcosabb antikommunistának mutatták magukat, de fentebb említett T/7193-as számú törvényjavaslat indoklása leírta az igazi arcukat. A Fidesz eddig nem feltárni akarta a kommunista államgépezet működési mechanizmusait, hanem eltanulni és újrahasznosítani. Képviselőtársaim a túloldalon, már aki még maradt, ez egy megbocsáthatatlan adósság a nemzettel szemben. Miközben önök a titkokon és háttéralkukon hízlalták a hatalmukat, a meghurcolt áldozatok, családtagjaik és az egész magyar társadalom számára az iratok hiányossága, megsemmisítése vagy korlátozott hozzáférhetősége nem tette lehetővé a múlttal való őszinte szembenézést és morális elégtételt. Ezen a méltatlan helyzeten végre változtatni kell. Nekünk nincs mit titkolnunk. A TISZA frakció által benyújtott törvényjavaslat lehetővé teszi a minősített állambiztonsági iratok felülvizsgálatának folyamatát, és megteremti a teljesebb nyilvánosság jogi előkészítésének alapját. Kormányzati felelősségünk tudatában a vita során bebizonyítottuk, hogy a nemzet ügye minden politikai csatározást felülír. Mellétei Barna Márton képviselőtársam előterjesztőként jelezte, hogy a szakmai párbeszéd jegyében befogadjuk azokat a javaslatokat, amelyek erősítik a civil kontrollt. A minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságban a kormányzat által delegált történészek és levéltárosok mellett 2 ellenzéki frakciók által jelölt szakember is helyet kap. A kormány is támogatta ezt a módosítást, valamint az ellenzéki kezdeményezést is, hogy a bizottság tagjai nemzetbiztonsági ellenőrzés alá essenek. Mindkét ellenzéki javaslat befogadásra került a TAB által benyújtott módosító javaslatban. Így az érzékeny adatok védelme mellett a szakmai munka és a nyilvánosság érdeke egyaránt érvényesül. Ellenzéki képviselőtársaim pedig láthatják, hogyan lehet kétharmados felhatalmazás birtokában is kompromisszumra jutni. Ezért most is csak biztatni tudom önöket, hogy a jövőben is nyitottak vagyunk az építő jellegű kritikákra, és ezeknek helye van a bizottság üléseken. Tisztelt képviselőtársaim, a holnapi nap vízválasztó lesz itt az országgyűlésben. A törvényjavaslat zárószavazásán kiderül, hogy a Fidesz-KDNP szavazatával végre a magyar nemzetnek adja meg az elégtételt, amire 36 itt a parlamentben eltöltött év is kevés volt számukra. Holnap kiderül, hogy az elvtársi hűség vagy a nemzet iránti tisztesség az erősebb. Holnap, amikor megnyomják a szavazógombot, nem csak egy törvényjavaslatról döntenek, hanem arról, hogy az önök lelkiismerete eladó-e még a pártállami reflexeknek. Holnap az egész ország szeme láttára fog kiderülni, hogy önök a saját múltjuk fogjai maradtak, vagy végre képesek szembesülni az igazsággal. Mi nem alkuszunk, nem sunnyogunk, nem félünk feltárni a múltat. Mi a múlttal való őszinte szembenézésre, a nemzetünknek lassan 4 évtizede járó, de meg nem kapott elégtételre szavazunk. Szomorú, hogy erre idáig egyetlen parlamenti párt sem volt képes, és különösen fájó, hogy egy önmagát nemzetinek nevező pártszövetség, melynek a 36 évnyi kormányzásnak több mint felében lehetősége lett volna a cselekvésre, nem tette. Tisztelt Fidesz-KDNP frakció, itt az ideje, kezdjenek törleszteni az embereknek, ne feledjék, sohasem késő, holnap még bizonyíthatnak. Kérem az országgyűlés támogatását a javaslatra.
1: Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót dr. Miskolci Orsolyának, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előadójának 6 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnökasszony. Tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim! Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság 2026. július 1-én Semmelweis és köztisztviselők napján tartott ülésén kijelölt bizottságként lefolytatta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003 évi 3-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság ennek a vitának részeként megállapította, hogy a javaslat megfelel a házszabály 44 paragrafus 1 alapján támasztott követelményeknek, ami alatt azt kell érteni, hogy az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek és a jogalkotás szakmai követelményeinek is. A bizottság részletesen megvitatta a törvényjavaslatot, és elismerte, hogy komoly társadalmi elvárás mutatkozik az elmúlt rendszerhez kötődő, még mindig minősítettként nyilvántartott iratok nyilvánosságra hozatalára. A bizottság elismerte azt a jogalkotói szándékot is, hogy csak azon iratok esetén kerüljön sor a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság közreműködésére, ahol a minősítő a minősítést magát fenntartja. A tanácsadó bizottság munkájával jelentősen szűkülhet így egyes iratok minősítésének indokolatlan fenntartása, és ezáltal a lehető legtöbb releváns irat kerülhet át az Állambiztonsági Szolgálatok levéltárába, ahogy ez egyébként el is hangzott már előttem. Ezzel a törvényjavaslattal továbbá erősödni fog a nyilvánosság és a civil kontroll is. Üdvözölte a bizottság azt is, hogy a bizottság összetételének kialakításában az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapjanak. A képviselők egyetértésre jutottak abban, hogy minősített adatokkal foglalkozó testületként a tanácsadó bizottság elnöke és tagjai nemzetbiztonsági ellenőrzésen essenek át, nagyszámú minősített adatot ismernek meg ugyanis a munkájuk során, így azok biztonsága megköveteli a védelem ezen szintjét. Az ülésen az előterjesztő jelezte, hogy a törvényjavaslat mielőbbi elfogadása kiemelt cél, azonban a túlterjeszkedő jellegére figyelemmel az erre vonatkozó képviselői módosító javaslatot a bizottság nem tudta támogatni. A bizottság elfogadta az előterjesztő nyilatkozatát, és nem támogatta a túlterjeszkedő képviselői módosító javaslatot. A bizottság továbbá nem értett egyet azzal, hogy az elmúlt rendszer titkos szolgálati iratainak felülvizsgálatát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága végezze, mert a felülvizsgálat elvégzéséhez meglátásunk szerint gyors és objektív eljárásra van szükség, amelyet egy új civil szakértőkkel kiegészített testület tud ellátni. Tisztelt képviselőtársaim! Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság hosszas, a törvényjavaslat tartalmi kérdéseit részletesen megtárgyaló, kiegyensúlyozott vitát követően zárta le az előterjesztés részletes vitáját. A bizottságban számos, a törvényjavaslat végrehajtását hatékonyan elősegítő javaslat merült fel, és bár a részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor, az ülésen megfogalmazottak jelentős része az összegző módosító javaslatban visszaköszön. A törvényjavaslat egy több mint 30 éve húzódó folyamat lezárása irányába tesz fontos lépést, ezért kérem a képviselő társaimat, hogy támogassák annak elfogadását. Nagyon köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kivetítőn figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Tóth Major Balázs Tisza képviselő úrnak. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok az országgyűlésben, és külön megtisztelő, hogy első parlamenti felszólalásomat egy olyan ügyben tehetem meg, amely túlmutat a napi politikán, valódi nemzeti ügy és történelmi léptékű. Mindez azonban nem valósulhatna meg választókerületem bizalma és támogatása nélkül. Ezért elsőként szeretném megköszönni a Dunakanyar, a Börzsöny és az Ipolymente településeinek, hogy bizalmukkal megtiszteltek, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy képviseljem őket itt a parlamentben. Tisztelt ház! 36 év telt el a rendszerváltás óta, mégis azt kell megállapítanunk, hogy a kommunista állambiztonsági múlt teljes körű feltárására mindeddig nem volt valódi politikai akarat. Ez régi adóssága a törvényhozásnak a magyar társadalom felé. Sokan jogosan gondolhatják azt, hogy túl késő jutottunk el idáig. Véleményem szerint az idő múlása azonban nem teszi kevésbé fontossá az igazságot. Hiszen a történelmi múlt feltárása nem élvülhet el. A társadalomnak joga van megismerni a diktatúra működését és szereplőit. Az akták nyilvánosságra hozatala évtizedek óta nyitva maradt kérdésekre adhat választ. A nyilvánosság erősíti a közélet átláthatóságát és a társadalmi bizalmat, mert nem hagyja, hogy a múlt visszaélései rejtve maradjanak. Ezért tartom kiemelten fontosnak ezt a törvényjavaslatot. A javaslat célja az, hogy megteremtse a történelmi tényfeltárás feltételeit, és nem az, hogy politikai ítéleteket mondjon. Éppen ezért bizottságot állít fel, hogy megteremtse a civil kontrollt, mely konkrét javaslatokkal kezdeményezője a nyilvánosságra hozatalnak. Ezzel egy időben a minősített iratok titkosításának feloldása továbbra is a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata marad. A döntés kizárólag szakmai szempontok alapján hozzák meg, az ország érdekeit figyelembe véve. Többször elhangzott, hogy vannak olyan nemzetbiztonsági érdekek, mely indokolhatják egyes minősítések fenntartását. Azonban el kell jutnunk végre oda, hogy minden olyan dokumentum kutathatóvá váljon, melynek titokba tartását már semmilyen valós érdek nem indokolja. Ez a törvényjavaslat egy több lépcsőből álló jogalkotási folyamat első állomása. Ennek köszönhetően az 56-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánosságra kerülő dokumentumokból nem csak az derül ki, hogy kik voltak a megfigyeltek és kik voltak a megfigyelők, hanem végre jobban megismerhetjük egy elnyomó, ugyanakkor rettegő rendszer belső működését is. A politika feladata nem az, hogy eldöntse, ki volt bűnös és ki volt áldozat. Ez a történészek tényfeltáró munkájára és végső soron a társadalom ítéletére tartozik. A mi felelősségünk az, hogy biztosítsuk a kutathatóságot, és hozzáférhetővé tegyük mindazt, aminek már semmi sem indokolja a titokba tartását. Tisztelt képviselőtársaim! Öröm volt látni, hogy a múlt heti általános vita során a törvényjavaslat céljait és legfontosabb elemeit illetően érdemi egyetértés alakult ki a parlamentben. Meggyőződésem, hogy ez nem csak a történelmi igazság feltárását szolgálja, hanem a társadalmi megbékélés ügyét is. Sőt, hiszem, hogy az ilyen ügyek nekünk, az itt ülő képviselőknek is jót tesznek. Emlékeztetnek bennünket arra, hogy vannak kérdések, amelyekben képesek vagyunk a napi politikai viták fölé emelkedni, a nemzet hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, közösen cselekedni. A múltat nem lehet megváltoztatni, de meg lehet ismerni. Egy érett demokrácia nem fél saját történelmétől, hiszen csak annak megismerése által képes fejlődni. Célunk sosem lehet a múlt politikai újraértelmezése, de a történelmi igazság feltárása, a társadalmi bizalom erősítése és a nemzeti megbékélés előmozdítása viszont kötelességünk. Ennyivel tartozunk a magyar embereknek, ennyivel tartozunk a közös történelmünknek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Szűcs Gábor képviselő úrnak, a Fidesz képviseletében. Parancsoljon.
5: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Államtitkár asszony, érdeklődött frakcióülés van, azért mentek el a kollégáim, nem kell értük aggódni. És hogy kimódosít egyik napról a másikra alaptörvényt, azt szerintem ne nyissuk ki ezt a vitát. Inkább térjünk át a törvényjavaslatra. Pozitívumokkal kezdeném mindenféleképpen a bizottsági szakaszból, méghozzá az, hogy szeretném kifejezni elégedettségünket annak kapcsán, hogy a Törvényalkotási Bizottság ülésén befogadták és támogatták frakciónk azon módosító javaslatát, amely a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályait az új tanácsadó bizottság tagjaira is kiterjeszti. Úgy véljük, ez egy elengedhetetlen és felelősségteljes lépés a nemzetbiztonsági kockázatok hatékony kiszűrése érdekében. További pozitívum, hogy Novák Előd javaslatát is befogadták, így két ellenzék által delegált tagja is lehet a bizottságnak. Bár hozzáteszem, hogy három ellenzéki frakció van, de szerintem meg fogunk tudni egyezni a tagok tekintetében. A tagok pedig díjazásban is fognak részesülni Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak a Törvényalkotási Bizottság ülésén megtett javaslata alapján. Igen? Jó. A másik viszont, amire inkább áttérnék, a párhuzamos intézmények és a függetlenség hiánya. A törvényjavaslat egészét tekintve komoly strukturális és elvi jelentőségű aggályaink vannak. Egy új bizottság felállítása álláspontunk szerint teljesen felesleges, hiszen a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárására már van egy működő dedikált intézmény, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, röviden a NEB. A NEB törvény által nevesített feladata az irat, képi és hanganyagok digitalizálása, a nyilvánosság számára történő közzététele, valamint a diktatúra működésével kapcsolatos jelentések elkészítése. A két szerv közötti legfőbb különbség a függetlenség kérdése. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy független intézmény, amely közvetlenül az országgyűlésnek van alárendelve. Ezzel szemben az új bizottság tagjait a kormány határozatban nevezné ki. Mivel ez az új szerv közvetlenül a végrehajtó hatalom alárendeltségében működne, komolyan megkérdőjelezhető a tagok objektivitása. Nem garantálható a független döntéshozatal arról, hogy kinek az aktáit javasolják végül nyilvánosságra hozni, és kiét nem. Ez a lépés egyértelműen visszalépést jelentene a jelenlegi kormánytól független szabályozáshoz képest. Az nem helyes, hogy ez a testület nem az országgyűlés alá, hanem a kormány alárendelt testületként működik. És akkor nézzük egy alkotmánybírósági határozatot még. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk az alkotmánybíróság korábbi mérvadó megállapításait sem, amit az új bizottság munkája során nem hagyhatnak figyelmen kívül. Ez a 60/1994-es AB határozat, amely világosan rögzíti, hogy az ügynökakták teljes körű nyilvánosságra hozatalának komoly alkotmányossági akadályai vannak. A feltétlen és teljes körű nyilvánosságra hozatal éppen úgy alkotmányellenes, mint a titkosítás változatlan fenntartása. A közérdek önmagában nem elégséges a nyilvánosságra hozatalhoz, a törvényhozónak a mérlegelés során tekintettel kell lenni a megfigyeltek információs önrendelkezési jogára. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, KDNP képviseletében. Parancsoljon öné a szó.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Szerintem fontos volt, hogy Mellitei Barna Márton képviselőtársam, illetve Tóth Major képviselőtársam is a vezérszónoki felszólásban a közös cselekvése, a közös ügyek feldolgozására buzdított, majd jött államtitkár asszony, aki valamiféle csontvázakról, meg előnytelen szerződésekről beszélt egy teljesen nem odaillő törvényjavaslatnál, de ugorjunk ezen túl, és azon is, hogy kimódosít napokon belül alaptörvényt, hiszen 50 pár napja kormányoznak, és ez a második alaptörvénymódosításuk, amit éppen holnap kezdünk el tárgyalni. Tehát, hogy napok sürgősségben kezdünk el tárgyalni alaptörvénymódosítást. Ne felejtsük ezt el, mert fontosabb kérdések vannak itt most, mint amit államtitkár asszony bennünket vádolt, meg hogy milyen állampárti múltunkat akarjuk eltitkolni. Én 1990-ben születtem, nem nagyon voltak állampárti múltam, és nem tudom, milyen különböző amikkel, kommunista gyökerek, amikkel vádol itt az államtitkár asszony. De még egyszer mondom, ugorjunk ezen túl, és foglalkozzunk azzal, ami most itt az összegző módosító javaslatban előttünk van. Én annak örülök, hogy segíthettük a törvényjavaslat jobbátételét, mert szerintem a részletes vita szakaszban ez a törvény jobb lett, mint az eredeti volt. Azért is, mert a két módosító javaslatunkat is az igazságügyi bizottság tiszás többsége elutasította, majd szó szerint viszont láttuk kormánypárti képviselők módosítójaként a TAB-ban. Örülünk neki, hogy még az indoklásunkat is szó szerint átvették, amit Hegedűs Barbara képviselőasszonnyal nyújtottunk be közösen, de teljesen mindegy ilyen szempontból a metódus, a lényeg, hogy mind az ellenzéki tag, amire Novák előtt tett javaslatot, mind pedig a nemzetbiztonsági ellenőrzés is bekerült. Azt gondolom, hogy ez helyes, és ettől a törvényjavaslat jobb lett, nem pedig rosszabb. Van olyan, hogy úgy jön ki egy törvényjavaslat a Törvényalkotási Bizottság szakaszára, hogy rosszabb lett, ez most egy másik állapot, szerintem jobb lett a törvényjavaslat ettől. Azt gondolom, hogy továbbra is fönt áll köztünk az a vita, és értem Mellitei Barna képviselő úrnak a mondani valóját, hogy szerintem miért jobb, hogyha a kormány alatt van ez a bizottság. Én azt gondolom, hogy a titokgazda, a titkosszolgálatok, azok nem a kormány alá vannak rendelve, hanem a törvények alá vannak rendelve, a törvények pedig itt születnek, tehát az országgyűlés alatt is ugyanúgy tudna működni, tehát legalább azt állítsuk, hogy nem tudna működni a bizottság itt az országgyűlés alatt, itt is tudna működni, és ilyen szempontból szerintem egy ilyen jelentőségű ügynek az országgyűlés alá kellene, hogy legyen rendelve. Nekem ez a kritikám fennmaradt az általános vita óta. Szerintem ez nem egy kormány által irányított bizottságnak kell lennie, hanem egy országgyűlés alá rendelt. Mert akkor az országgyűlés elrendelhet például időközönként akár szakbizottsági, akár plenáris ülés előtti beszámolási kötelezettséget is a bizottság munkájára. Az általános vitában is elmondtam, tisztelt képviselőtársaim, hogy beszámolási kötelezettséget is jó lenne megállapítani, hogy időről időre szembesüljünk azzal, hogy egy bizottság, amelyet itt a törvény által felállítunk, milyen munkát végzett el, mivel haladt, mivel nem haladt, miben érez például jogszabály akadályt, hogy mondjuk a titkosítások feloldása nem elég teljes körű. Ez egy olyan visszajelzésből születhetne meg, hogyha mondjuk egy szakbizottság előtt, országgyűlési szakbizottság előtt a bizottság vagy annak vezetése beszámolna rendszeres időközönként. Én ezt továbbra is kívánatosnak tartanám. Államtitkár asszony azt mondta, hogy sokan nem ismerhették meg a múltat, sokan már nem is élnek azok közül, akik szenvedtek ebben a rendszerben. Például az én nagyapám is ilyen 56-os szabadságharcos hős volt, aki egyébként már törvénymódosítások után kikérhette a rá vonatkozó aktákat, és államtitkár azt, hogy mondta, hogy hiányosak is sokszor ezek az akták, de ennek most vége. Kérdezném, hogy önök kiegészítenek ilyen aktákat? Vagy mitől nem lesz hiányos? Sajnos az a kommunisták bűne, hogy hiányos, hiszen volt, amit elvittek belőle a rendszerváltáskor, volt, amit megsemmisítettek belőle, az sajnos senki nem tudja visszahozni, ami hiányos, mert az a kommunisták bűne, a kommunista ügynökök mentették ilyen szempontból magukat, és a bűnösök azok, akik valamilyen módon megpróbáltak ebbe belepiszkálni. Reméljük, hogy minél teljesebb képet kapnak azok, akik ebben érintettek voltak. Az ügynökakták eddig is kutathatóak voltak. Ez nagyon fontos. Szerintem fontos, hogy történtek ebben. Vannak kiadványok, vannak történészek által megírt könyvek, voltak konferenciák, voltak olyan tanulmányok, amelyek már erről a korról, ezekről a szörnyűségekről írtak, és ez most egy még nagyobb szintű nyilvánosság lesz, de azt állítani, hogy nem volt eddig kutatható, szerintem az nem fedi le teljesen a valóságot. Én azért örültem volna, hogyha az országgyűlés alá rendeljük ezt a bizottságot, vagy a törvényjavaslat az országgyűlés alá rendeli, mert akkor lehet ilyen szempontból az országgyűlési kontrollt beteljesíteni, lehet időnkénti beszámolásra kötelezni a bizottságot, és nem utolsó sorban lehet egyfajta időnkénti számonkérést. Nem fogadta meg képviselőtársam a bizottságnak legyen határozott idejű kinevezése, hogy végezzék el a munkájukat, és időnként nézzük meg, akár ugyanezzel a 13 taggal, mondjuk egy év múlva, két év múlva újra ki lehet nevezni ezt a bizottságot, de ha van egy határidő, akkor azok, akik ezt a munkát végzik, ők is érzik, hogy van egy társadalmi igény, van egy parlamenti igény, van egy politikai döntéshozó igény, hogy valamiféleképpen haladjanak a munkájukkal. Szerintem kár, hogy azt a módosító javaslatot nem fogadták meg, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottság is valamilyen konstrukcióban vegyen részt ebben a munkában, hiszen számos dolgot, számos aktát dolgoztak föl, számos tanulmányt publikáltak már erről, hatalmas tapasztalati tudás gyűlt össze az ott lévő egy-két kifejezetten ezzel foglalkozó történész specialistával. Azt gondolom, hogy még egy szempont van, ami szerintem a kormány alá helyezést azt inkább ellenérvként tudom felsorakoztatni, de akkor, ha ezt önök megígérik, mert államtitkár asszony is azt mondta, hogy itt teljes körű végre szembenézés, végre nyilvánosság, hogy ígérje azt meg, hogy a kormány által alárendelt szerv, kormány alárendelt bizottság nem fog senkitől olyan tisztás politikus rokonairól eltüntetni aktákat, vagy azt mondani, hogy ne legyen nyilvánosság, aki bármilyen módon impexes titkosszolgálati vagy ügynök múltban érintett. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindannyian meg tudjuk kapni ezt az ígéretet, és ilyen módon szerintem a részletes vita szakaszban jobb lett a törvény, mint ami először volt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Novák Előd, Mi Hazánk képviselőnek. Parancsoljon öné a szó.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, először is szeretném megköszönni, hogy lényegében támogatták azt a módosító javaslatomat az állambiztonsági múlt feltárását illetően, ami a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot illeti, hogy ne csak kormánypárti tagjai legyenek, hanem, ahogy azt javasoltam, legalább két ellenzék által jelölt tagja is lehessen. Ugyan én ezt úgy javasoltam, hogy a 11 fős testületből legyen legalább szerény két fő ellenzék által jelölhető, ez tényleg már vállalhatatlanul mérsékelt javaslat volt a részemről is, de ezt is végül csak úgy voltak hajlandók elfogadni, hogy megnövelik a bizottság létszámát. Egy kicsit úgy tűnik, mintha már meg is lenne az a 11 fő, abból semmiképp sem engednek. Na jó, akkor beengedünk két ellenzékét is ebbe a testületbe, ám legyen akkor ez a kompromisszum. Gulyás Gergely azzal érzelődött a bizottságban, hogy hát ők támogatják, na de hát a Mi Hazánk mozgalomé a legkisebb frakció, így korán sem egyértelmű, hogy a két helyből nekünk járna is bármi. Na hát én nem véletlenül két főt javasoltam, ugyanis ha már ilyen szókimondóak vagyunk, azért akkor mondjuk ki, hogy a KDNP-nek annyi a legitimitása, mint korábban a Párbeszédnek volt ebben az országgyűlésben. Tehát ha Orbán Viktor is oly sokszor a Párbeszéd szemére vetette ezt, akkor egyrészt tehessük ezt meg mi is. Másrészt ismerjük még azt a jelszót, hogy csak a Fidesz. Ugye ezt mondjuk a média tanácsán, a médiát ellenőrző legfontosabb testületnél alkalmazta a Fidesz már 2010-ben, csak a Fidesz delegátjai kaptak helyet, még a KDNP-nek sem adott. Ezért, amikor a média tanácsnál szintúgy felmerült, hogy két vagy három ellenzéki tagja legyen a jövőben, akkor számomra szintén kérdéses, hogy egyébként, ha a Fidesz alatt sem volt szükséges KDNP-s tagot delegálni, és a KDNP-nek ezen egy szava sem volt, akkor miért pont most tiltakozik, hogy nekik helyük lenne egy testületben? Tehát az én javaslatom egyébként az, hogy itt nyilvánosan elkezdjük akkor a tárgyalásokat, mert ugye végülis úgy fogalmaztak meg, beletettek egy csavart, hogy közösen az ellenzék, ez közösen kell előterjeszte, tehát majd, hogy nem ölelkezésre is kényszerítenek minket, na de hát itt szó sincs semmiféle, nem hogy szerelem, még érdekházasságról sem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a nyilvános tárgyalásokat megkezdve én arra tennék javaslatokat, hogy a két fő együttes előterjesztésére, hogy mind a két főt a Mi Hazánk mozgalom delegálja, ha már így Gulyás Gergely elkezdte az értszelődést, hogy nekünk egy sem jár. Annál is inkább, mert az elmúlt 16 évben nekik volt lehetőség az időhúzás szolgáló, maszatolást szolgáló Nemzeti Emlékezet Bizottságába, csak a Fidesz delegátjai kaptak ugye már megint csak helyet. Tehát, hogyha 16 évig csak nekik volt, akkor a következő évek azért hadd legyen már magunk fajta történészek, hogy egy kicsit ők is kutakodhassanak végre. Másrészt ez a javaslat ugye most arról szól, hogy ami még titkos, azokból mi kerüljön nyilvánosságra. Na most, amit a Fidesz, KDNP, ha nagyon jó indulatú vagyok, nyilvánosságra akart hozni, azt megtehette. Tehát most mit keres? És azt mondták, hogy többre nincs szükség. Ha szükség lett volna, megtették volna az elmúlt 16 éve. Hát akkor most miért akarnak egy olyan testületbe bekerülni, ha csak nem kerékkötőnek, amely arról szól, hogy tárjunk föl újabb és újabb iratokat. Ha önök egyszerűen már nem akarnak semmit föltárni, hiszen az elmúlt 16 évben csemegésztek, mazsoláztak, leginkább titkosítottak, de ezek után nem értem, hogy mi keresni valójuk van ebben a testületben. Tehát az én szerény javaslatom az, hogy bízzák ránk mindkét ellenzéki történész jelölését, van kitűnő szakemberünk a területen bőven. Másfelől viszont azt gondolom egyetértünk abban, és örülök, hogy elfogadták a tiszások is azt az elsősorban formálisan egyébként kifejezetten a Fidesztől érkezett módosító javaslatot, amit én magam is szóvá tettem, hogy nem normális az, hogy nincs nemzetbiztonsági átvilágítása, ellenőrzés.

0: akkor azt bizony épp úgy nem ismerhetjük majd meg, ahogy az elmúlt évtizedekben sem. És ez bizony törvényi gátja, még ennek a testület munkájának is, tehát ezt törvényben mondják ki, azon majd lehetett vitatkozni, milyen egyéni speciális élethelyzetek lehetnek, amikor személyes adatokra hivatkozva vagy más miatt valamilyen iratot mégsem hoznak nyilvánosságra, ezután sem. Na de hogy eleve törvényi gátját adják ennek, az ugyanúgy elfogadhatatlan, mint ami a leginkább elfogadhatatlan, és amire az általános vitában abszolút nem kaptam választ, sajnos, az pedig az, hogy miért maradhatnak pártállami ügynökök a Tisza kormány alatt is titkosszolgálati alkalmazásban. Szerintem elfogadhatatlan az, hogy a törvény csak kitolja ezt a határidőt 1990-ről 2019-re, de aki 2019 után is a titkosszolgálat munkatársa maradt úgy, hogy egykor mondjuk 3x3-as ügynök volt, tehát most a 90 előtti múltjáról beszélünk, de ha valaki még 2019 után is élvezte, ki tudja hányszoros köpönyek forgatóként az állam kegyeit, az önök szerint ezután is titkosságot élvez, ez semmiképp sem fogadható el a Mi Hazánk mozgalom számára. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak, a Fidesz képviseletében, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim. Én vallom azt, hogy nem kell minden témához érteni és hozzászólni, de államtitkár asszonynak a felszólalása volt az a rugó, amely kipattintotta a felszólalásomat. Azt rögzíteném az elején rögtön, hogy a cél az helyes, hogyha maga a praxis is elfogulatlan és fölkészültségen fog alapulni, akkor helyén való lesz maga a folyamat is. Az állambiztonsági múlttal kapcsolatos történészi munka, feltáró munka és a nyilvánosságra hozatal is szükséges túlesnünk rajta. És ezt azért mondom, mert volt ez a frakció, amelyben itt képviselőként szolgálok, ennél nagyobb is. És tudniuk kell, kedves kormánypárti képviselőtársaim, hogy egy nagy monolit frakcióban is vannak eltérő vélemények és álláspontok. Ezt még most nem biztos, hogy napi szinten élik meg, de majd elérkezik az idő, amikor ezt meg fogják élni. És ez így volt az állambiztonsági múlttal kapcsolatos kérdésekben is, és voltunk néhányan abban a nagy képviselőcsoportban, akik rendszeresen megszavaztuk a lehet másos politika által tett előterjesztéseket, vagy a Jobbik által tett ezzel kapcsolatos előterjesztéseket. Én azok közé tartoztam, akik rendszeresen, időközönként Gulyás frakcióvezető úr is társult mellém, és ő is megszavazta ezeket a javaslatokat. Hát jó, hogyha tudják, hogy egy nagy képviselő csoportban is vannak eltérő álláspontok, és ami összeragaszt és kohéziót teremt, azok általában, főleg ahogy öregszik az ember, a stratégiai kérdések lesznek, és a részletkérdések azok kevésbé válnak fontossá, és a részletkérdések, miután mások számára sem annyira fontosak, lehetőséget adnak arra, hogy ki a saját meggyőződése alapján nyomja meg a gombot és vállalja érte a felelősséget. Még akkor is, hogyha a frakción belül ezért esetleg feddést kap, valamiféle retorzió is van, mert egy nagy képviselő csoportnak mégiscsak mutatni kell azt az egységet, ami a kormányzó erőt jelenti, és a kormányos hatóságot jelenti. De ez nem jelenti azt, hogy mindenki minden kérdésben egyetért. Ezt azért szeretném kiemelni és kihangsúlyozni, mert a mai napon is voltak itt olyan általánosító felszólalások a kormány oldali képviselők részéről, Ruf miniszter úr részéről is, amelyben általánosítva gyakorlatilag igyekeztek összemaszatolni minden képviselőt az ellenzéki oldalon. Ez a magatartás helytelen, erkölcsileg is, emberileg is. Kívánom azt önök számára, hogy amikor a képviselői munkájukat végzik, akkor mindig a lelkiismeretük szerint, a belső erkölcsi iránytű szerint dönthessenek, és ne kelljen saját képviselői csoportukon belül olyan hangnemben elhangzó feddéseket megélni, amelyek itt a kormánypárti felszólalások során a mai napon elhangzottak. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, kívánom azt, hogy a cél

0: helyessége mellett legyen helyén való a feltárás és a nyilvánosságra hozatali folyamat is, és akkor mindannyian elégedettek lehetünk. Azok is, akik már évek óta támogatták és képviselték, akár Novák Erőd képviselőtársam részéről ezt az utat és irányt, amit végig kell járni és be kell fejezni, akár azok, akik most érzik, elérkezettnek az időt arra, hogy a törvényjavaslat mellé álljanak és támogassák. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni? Kérem, jelezzék gomnyomással, hogyha van erre igény. Úgy látom, hogy senki nem kíván ezzel élni. Tisztelt országgyűlés, további felszólalása senki nem jelentkezett, ezért a vitát lezárom. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 8 perc 26 másodperces időkeretben. Igen, államtitkár asszony, megadom a szót, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Bencsik képviselő úrnak jelezném, hogy valóban hibáztam, és nem néztem utána, hogy ki volt az a 117 bátor harcos, aki 2019-ben az LMP javaslatát leszavazta, de ezt pótolni fogom. Nacsa képviselőtársamnak jelezném, hogy bár nem vett részt a bizottság ülésen, de ott szó volt erről, hogy átvesszük Hegedűs Barbara képviselőtársával a közös javaslatokat, és ez ugye meg is történt. Az iratok hiányosságát nem fogjuk pótolni, de az állambiztonság ugye eddig mikrofilmen irattározott és archivált, és ez a dokumentáció viszont teljes körű lesz. Meg tudom ígérni, hogy az iratokból se el nem veszünk, ez ugye önökre jellemző, nem magukból induljanak ki, és azt is tudom ígérni, hogy hozzá sem fogunk ehhez tenni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni. 10 perc, 40 másodperc időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm a felvetéseket, észrevételeket. Nagyon gyorsan szeretnék és röviden reagálni. Kezdjük először Szűcs képviselőtársam felvetését. Hivatkozott az alkotmánybírósági döntésre. Én nagyon örülök. De még jobban örülnék, hogy elolvasná a koncepciót, ami fönt van a kormány.hu-n és a új ABTL törvénynek a javaslatát, és azt követően tudnánk arról vitatkozni, mit hozunk nyilvánosságra és mit nem hozunk nyilvánosságra. Nem egy ész nélküli nyilvánosságra hozott az a terv, hanem a terv az az, hogy módosított, de ezt el is mondtam, tehát ha meghallgatjuk egymást, akkor szerintem érzékelhette azt is, hogy elmondtam a plenárisan az első tárgyalásban, vagy első olvasatban is, hogy az elképzelés az az, hogy módosítjuk a hálózati személy definícióját, nem hálózati személy, hanem hálózattal kapcsolatban kerülő személyeknek a definíciója lesz, ezért tudunk létrehozni egy nagyobb adatbázist, hogy kik voltak, akik egyébként kapcsolatba kerültek, ezek közt lesznek hősök, akik megtagadták, akiket megfigyeltek, de végül nem sikerült a beszervezésük, lesznek köztük olyan személyeket beszerveztek, és éveken keresztül pénzért, paripáért, fegyverért, hazafiasságból, bármiből jelentettek, lesznek olyanok, akik beszerveztek, de másnap dekonspirálták magukat, azok is hősök adott esetben, de senki nem mondta azt, hogy végeláthatatlan sorban valamennyi több száz oldalnyi folyométernyi iratot, jelentéseket mindenkiről közé fogunk tenni. Ilyet senki nem mondott, ha elolvassa a kormány.hu elérhető koncepciót, pontosan a törvényjavaslatot, akkor látni fogja, hogy mi az, amire kiterjed, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, de nem. Több felszólásban felmerült még egyszer az a kérdés, hogy miért nem a Nemzeti Emlékezet Bizottságát bíztuk meg ezzel a feladattal. Két dolgot szeretnék mondani, egyrészt nyilván minimális bizalmunk sincsen a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a működésével kapcsolatban, több okból. Egyrészt személyesen, hogyha megnézik, hogy ki ennek a vezetője, aki legutóbb a Lánci Tamással közösen sikerült átadni, nyitni konferenciákat és publikálni. Mandiner újságírója, a propagandának van, akinek nyilván szimpatikus, de alapvetően nekünk nem. Máté Áronról beszélek, de ennél még nagyobb probléma, szó szerint olvasnám fel, hogy mit mondtak. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a nem minősített iratok teljes kutatósága mellett áll. Azonban bármilyen lista, adatsor önmagában történő közzététele a kommunista diktatúra működési mechanizmusairól bemutatása és a hatalombirtokosok, haszonélvezők megnevezése, tevékenység bemutatása nélkül nem segíti a múlt megismerését. Ennek a bizottságnak minden lehetősége meg lett volna arra, hogy akár jogszabály előkészítéssel, akár csak a rájuk szabott feladatoknak az elvégzésével előre mozdítsa ezt a feladatot az elmúlt 12 évben. Semmi nem történt. Semmi nem történt. Értem. Képviselő úr, pontosan tudja, vagy gondolom tudja, mert hogy az országgyűlés alá vannak rakva, hogy mennyi pénzt kaptak, semmit nem tettek. Ezért a munkájukat nem végezték el. Fel sem merül, hogy ez a egyébként teljesen pártos és alkalmatlan bizottság végezze ezt a munkát. Ráadásul akkor a Mi Hazánknak a felvetése alapján be sem tudtunk volna rakni civil képviselőket ebbe a bizottságba, így aztán még csak az a felvetése tudott volna működni, hogy további történészek, akik egyébként független és érdemmunkát végző történészek, levéltárosok vagy adatvédelmi jogászok, mert nem tudjuk azt sem, hogy egyébként milyen típusú civil személyeket fognak kérni, hogy vegyünk fel ebbe a bizottságba, bekerüljenek. A másik, amit szeretnék mondani, hogy amikor az a kérdés, hogy hozzárakunk adatokat vagy nem, akkor szerintem egy félreértés, vagy lehet, hogy még mindent nem tudtam elmagyarázni megfelelően. A probléma az az, hogy politikai akarat hiányában ukmukfok mindenféle kifogásokra hivatkozva fenntartották több száz folyométer iratnak a nemzetbiztonsági minősítését. Azért fog, ha nagypálya élne, akkor azért tudna hozzáférni adott esetben további dokumentumra, mert ennek a ebben a körben a felülvizsgálat során az az elképzelésünk, az a feltevésünk, az a reményünk, hogy több száz folyométernyi adat fog átkerülni az ABTL-be. Kutathatóvá válik, és abban teljesen igaza van önnek, hogy az egyenesági felmenőinknek a kutatási lehetőség az adott volt eddig is, bizonyos körben, de mondom, a legnagyobb korlát az jelentette, hogy egyébként rengeteg sok valószínűleg releváns irat az mind a mai napig nem kutatható, nincs a levéltárban egyáltalán. Tehát valójában ténylegesen a nagypapája vagy az én nagypám az hozzáférhetne adott esetben további iratokhoz is. A határozott időnek a kérdése, ami felmerült, hogy miért nem adtunk határozott időt. Még egyszer el tudom önnek mondani, hogy pont a probléma az az, hogy fogalmunk sincs, hogy mennyi irat lesz az, ami egyébként ennek a bizottságnak a látókörébe kerül. Az elképzelés az az, hogy a politikai, egyértelmű politikai szándék és a jogszabály módosításnak következtében sokkal kevesebb irat lesz az, amit egyébként vizsgálnia kell a bizottságnak, mint amit ma bármikor gondolunk. Ugyanis az iratoknak a reményeink szerint 99%-át átvizsgálva maga a titok gazda úgy dönt, hogy nem tartja fent a minősítését. De ezt mi nem tudjuk megmondani. Több száz folyométer iratnál mi nem akartuk azt mondani, hogy ez 3 hónapos munka, 1 éves munka, vagy pedig 3 éves munka. Erre adott esetben akkor lehet egy rálátásunk, amikor egyébként elérkezünk arra a pontra, hogy a titok gazdák felmérik, hogy hány iratcsomag, vagy hány folyométernyi csomag van az, aminek a vizsgálatát el kell végezni a bizottsággal, amiről konzultálniuk kell a bizottsággal. Képviselőtársam kérdezte, Novák képviselőtársam felvetette, hogy milyen disznóság az, hogy még mindig ügynökök vannak, akik egyébként 1995-es ügynök voltak. Egész őszintén tudom önnek mondani, fogalmam sincs, hogy van egyáltalán egy darab ilyen is. Engem is érdekel, tehát hogyha lenne nekem minősítésem és megkérdezhetném, akkor föltenném ezt a kérdést. Én nem tudom megmondani. Akkor, amikor a jogszabálytervezet írtuk, de most sincsen hozzáférésem ilyen információkhoz, azt gondoltam, az volt a feltételezés bennem, hogy értem, hogyha valaki valamilyen olyan zseni, hogy 88-ban is titkosszolga volt, és valamiért úgy gondolták, hogy jó volt a Kádár rendszerben, az Antal kormányban, a Horn kormányban, az Orbán kormányban, a Gyurcsányék alatt, aztán megint az Orbán kormány, és még mindig dolgozik, akkor biztosan valamit tud. Én remélem, hogy egyetlen egy ilyen sincsen, őszintén szerintem lehet, hogy túl sokat tud, így van. Én nagyon remélem, hogy egyetlen egy ilyen személy sincsen, de ha mégis lenne, akkor fölvethető az, hogy egyébként az ő vonatkozásában nem biztos, hogy a feltárásának az információnak az szerencsés lenne nemzetbiztonsági szempontból. Én azt remélem, hogy a szakszolgálatok megfelelően végzik a munkájukat, és nem csak abban a körben, amit végeznek, hanem a humán erőforrás politikájukban is, és nagyon remélem, hogy ha ne adj Isten lenne is ilyen, akkor nem sokáig lenne már a nemzetbiztonságban, de erre szerintem egyiknek sincsen semmi rálátása. Elfogadom azt, amit mondott ön, hogy jobb lett a szöveg a bizottsági munkát követően, de ahogy államkárasszony is jelezte, az a felvetés, hogy örül, hogy átvették a jogszabálytervezetet egy az egyben, hogy módosítási indítványukat és még az indoklást is. Ez azért volt, mert ahogy én megígértem, ezt meg is tettük. Képviselőtársam jelezte azt, hogy miért nem a jogalkotási alkotmányügyi bizottságban került erre sor. Azért, mert egy túlterjesztkedő javaslat volt, teljesen indokolt módon, a plenárisan is elmondtam az első körben, hogy a nemzetbiztonsági minősítésre szükség van, viszont emiatt ha beraktuk volna abba a körbe, akkor ma még csak arról tárgyalunk ezen a héten, hogy az megfelelően, és egy héttel csúszt az elfogadás, teljesen technikai oka volt ennek. Teljesen technikai oka volt, én azt gondolom, hogy inkább azt lássák ebben, hogy elfogadtuk az összes olyan indítványt, és én rajta múlik, akkor a jövőben is ez így fog maradni. Úgyhogy én nagyon szépen kérem önöket, hogy fontolják meg, én azt gondolom, hogy egy közös cél, én azt gondolom, hogy nemzeti minimum, a szembenézés. Én azt remélem, hogy mind ezt a jogszabályt, mind pedig a következő lépcsőnek a sokkal ennél sokkal fontosabb új ABTL törvényt támogatni fogja a teljes országgyűlés. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem a támogatásokat a holnapi napon.
1: Köszönöm szépen az előterjesztő úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig átadom az ülés vezetését dr. Latorcai Csaba alelnök úrnak.

0: Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Most pedig soron következik a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. Müller Anna és Kaproncai Balázs, a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés Téper 168-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Igen, parancsoljon, Öné a szó.
1: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselők! A Téper 168-as számon benyújtott törvényjavaslat általános vitáján a frakciók közös nevezőre jutottak abban, hogy pedagógus teljesítmény értékelési rendszerre szükség van, amelynek célja, hogy a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket és ezáltal az egész oktatási rendszer minőségének fejlődését is támogassa, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. A jelenlegi teljesítményértékelő rendszer azonban nem tölti be ezt a feladatát. A 2024-25. Évi értékelési időszak alatt a pedagógusok és a különböző érdekképviseletek már jelezték a teljesítményértékeléssel kapcsolatos szakmai hibákat. A visszajelzések alapján a TÉR alkalmazása során a pedagógusok jelentős része nem kapott érdemi visszajelzést, az nem támogatta a szakmai fejlődésüket. A teljesítményértékelési rendszer jelentős többletadminisztrációval járt, amely érdemben csökkentette a pedagógiai és vezetői feladatokra fordítható időt és energiát. A TÉR támogatására létrehozott informatikai rendszer sem tudta érdemben csökkenteni a pedagógusokra és az igazgatókra háruló többletfeladatokat. Aggályok fogalmazódtak meg az értékelések objektivitásával kapcsolatban. A pedagógusok joggal várják el, hogy teljesítményük megítélése ne függjön a személyes szimpátiáktól, az esetleges korábbi konfliktusoktól, hanem világos és mindenki számára átlátható szempontok alapján történjen. Az elmúlt időszakban sokszor és sokan hívták fel a figyelmet arra, hogy a pedagógus munka csak korlátozottan mérhető objektív mutatókkal, hiszen a nevelő-oktató munka eredményei nem mérhetők ugyanazon módszerekkel, mint egy termelési vagy üzleti területen végzett tevékenység eredményei. A pedagógus munka valódi értékét a tanításon túl a gyermekek személyiségének fejlesztéséért, a közösségek megerősítéséért, a hátrányok leküzdéséért tett erőfeszítések nem kapnak kellő szerepet a jelenlegi értékelésben. A rendszer ösztönző hatása sem bizonyult egyértelműnek. Számos pedagógus úgy ítélte meg, hogy a megnövekedett elvárásokhoz nem társult arányos szakmai és anyagi elismerés. A visszajelzések alapján az értékelési folyamat elsősorban az ellenőrzés és a számonkérés eszközeként jelent meg a mindennapi gyakorlatban. Az elmúlt időszakban kötetlen beszélgetés keretében én magam is találkoztam a választókerületem nevelő-oktató intézményeinek vezetőivel. Se a találkozó során, se azóta nem találkoztam kollégával, aki a jelenlegi térrendszert a védelmében vette volna. Mindez alátámasztja, hogy a pedagógus teljesítményértékelési rendszert alapjaiban kell újra gondolni. Nem elégséges módosítani, javítgatni vagy finomhangolni. A Téper 168-as számon benyújtott törvényjavaslattal a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését javasoljuk. A törvényjavaslathoz módosító indítvány nem érkezett. Az általános vita során a képviselőtársak sok más, a pedagógus munkát érintő szabályozást megemlítettek. Arra kérném képviselőtársaimat, hogy a záróvitán szorítkozzunk a jelen törvényjavaslat által érintett kérdésekre. A nevelés, oktatás egyéb területeit lesz még alkalmunk megvitatni. Fontos hangsúlyozni, hogy a felfüggesztés nem a munka lezárását, hanem egy új, közös munka kezdetét jelenti. Lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógusok, szakmai szervezetek, igazgatók és fenntartók bevonásával olyan rendszer kerüljön kialakításra, amely egyszerre biztosítja a szakmai minőség fejlesztését, az átláthatóságot és az igazságosságot, amely figyelembe veszi az intézményi különbségeket, csökkenti az adminisztratív terheket, támogatja az együttműködést és elismeri mindazt az értékteremtő munkát, amelyet pedagógusaink nap mint nap végeznek gyermekeinkért és hazánk jövőjéért. Mert a pedagógus nem csupán tudást ad át, hanem jövőt épít. Köszönjük az oktatásban dolgozó kollégák kitartását, a jövőben is számíthatnak ránk. Mi a pedagógusokra partnerként tekintünk, kíváncsiak vagyunk a tapasztalataikra és a véleményükre. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki reagálni? Igen, Kaproncai Balázs államtitkár úré a szó.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház és tisztelt képviselők! A törvényjavaslathoz egyetlen módosító javaslat sem érkezett, sem a szakmai szereplők részéről, sem az ellenzéki padsorokból, és a bizottság sem fogalmazott meg további változtatási igényt. Ez egyben azt is jelzi, hogy a javaslat szakmai megalapozottságát mindenki elismerte, hiszen hogyha lett volna egyetlen olyan pont is, amelyet vitathatónak vagy javítandónak tartanak, éltek volna a módosítás lehetőségével. Mi elkötelezettek vagyunk a pedagógusok teljesítményértékelésének a megújítása mellett, a jövőben pedig azon fogunk dolgozni, hogy fókuszban a valós szakmai fejlődés támogatása álljon. A pedagógusokra partnerként tekintünk, kíváncsiak vagyunk a tapasztalataikra, véleményükre, hiszen egy jogszabály hatékonysága csak az alkalmazás közben derül ki igazán. Ez a javaslat illeszkedik az Oktatási Minisztérium azon célkitűzéséhez, hogy az oktatási rendszert a 21. századi elvárásokhoz kell igazítani és aszerint fejleszteni. A javaslat első lépéseként a pedagógusoknak felesleges adminisztratív terhet jelentő teljesítményértékelési rendszert a jelenlegi formájában felfüggeszti. A későbbiekben pedig arra fogunk törekedni, hogy a pedagógusokkal és széles szakértői körrel egy nemzetközi, jó gyakorlatokra épülő, valóban működőképes és hiteles értékelési folyamat kerüljön bevezetésre. A nemzetközi példák is világosan azt mutatják, hogy a korszerű pedagógus értékelési rendszerek elsődleges célja nem a számonkérés, hanem a szakmai fejlődés támogatása. Az értékelésnek a pedagógusok szakmai előrehaladását kell segítenie, személyre szabott, rendszeres és konstruktív visszajelzésekkel. A nemzetközi gyakorlatok azt is egyértelművé teszik, hogy a pedagógiai munka minősége, különösen az osztálytermi folyamatok és a tanítás szakmai színvonala kell, hogy az értékelés középpontjában álljon. Mindezek alapján célunk egy olyan rendszer kialakítása, amely valóban a minőségi oktató-nevelő munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését támogatja. Hiszen ez a gyerekek, a diákok érdeke is, hogy olyan tanáraik legyenek, akik a felesleges terhek helyett a minőségi munkára, a tanításra tudjanak koncentrálni. Kérem, hogy a jövőben ebben is legyenek a partnereink, ahogyan eddig is. Ezután is várjuk majd mindenki építő és jó szándékú észrevételét. Köszönöm szépen a figyelmet, továbbá én is kérem azt, hogy a zárószavazáson a tisztelt ház támogatását a törvényjavaslat elfogadásához. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Oktatási Bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napi rend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Felhívom figyelmüket, hogy a vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Karsai Juhász Katalinnak, a Tisza párt képviselőjének.
3: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nagy megtiszteltetés ebben az épületben a világ legszebb országházában felszólalni önök előtt és az ország nyilvánossága előtt. Köszönöm mindazoknak a támogatását, akik arra szavaztak, hogy én képviseljem Bács-Kiskun megye 5-ös számú választókerületét. Jómagam 40 évig dolgoztam tanárként Jánoshalmán, Borotán és Balotaszálláson, így igen sok tapasztalattal rendelkezem az elmúlt évtizedek különböző oktatás-irányítási rendszereivel kapcsolatban, elsősorban az általános iskolai munka tekintetében. Nagy öröm számomra is, hogy áprilistól önálló minisztérium felel az oktatás vezetéséért. Lannert Judit miniszterasszony első megnyilatkozásaiból kiviláglott, mennyire fontosnak tartja az iskolákban uralkodó légkört, a tanárok, diákok lelki, mentális állapotát, hiszen ez kihat a szülőkre is, végső soron az egész társadalomra. Ezért is került elsőként fókuszba a tér, a pedagógusok teljesítményértékelésének rendszere, megváltoztatásának szükségessége. Képviselőtársaim indítványára benyújtásra is került a törvénymódosítási javaslat, amely a teljesítményértékelés ezen formáját hivatott felfüggeszteni. Hogy miért is szükséges az értékelésnek ezt a módját kivezetni? Az okok összetettek, érintik többek között a tanulók, a tanárok munkaterhelését, a tanulók szociális hátterét, a társadalmi körülmények hatásait, az oktató-nevelő munka sokrétűségét. Az egyébként is rendkívül túlterhelt pedagógusok számára a térben való részvétel komoly adminisztrációs terhet jelent. Sokszor jól láthatóan megvalósuló vállalások teljesítését kell igazolniuk a kréta felületén, például ünnepi műsorok esetén, teljesen feleslegesen. Az iskola vezetés számára is plusz idő minden dolgozóval évelején, évvégén egyeztetni a vállalt célokról, majd órákat látogatni, majd azokat megbeszélni, saját felületen igazolni az eredményeket, dönteni, a tankerülettel megbeszélni a tapasztalatokat. És ezek csak a formai adminisztrációs problémák a rendszerrel. A másik, ennél sokkal súlyosabb gond a tartalmi tényezők kérdése. A teljesítményértékelés célja a motiváció, a többletmunka elismerése, a munka minőségének javítása. Különböző szempontok alapján kapnak pontokat a vállalt teljesménycélokra a nevelők. Ezek a szempontok azonban nem mindig objektívek, számszerűen nem kifejezhetők. Mindezek mellett olyan körülményeket feltételeznek, amelyekre a pedagógus nincs igazán hatással. Nehéz elképzelni például, hogyan van lehetősége egy olyan kollégának tanulmányi kirándulásokat szervezni akár csak a közeli városba, ha az utazás belépőjegy költségeit hiába várja a szülőktől. Nem igazán elvárható a hiányzások csökkentését várni egy tanártól, akinek a tanítványai közül sokan elhanyagoló szülők gyermekei, vagy ő maga akár nem is osztályfőnök. Sok esetben az adott kolléga által tanított szak vagy munkakör nem ad olyan lehetőségeket, amelyeket figyelembe lehetne venni az értékeléskor. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ez a rendszer teret adhat személyes szimpátián alapuló értékelésnek is, illetve felesleges feszültségeket szít a tantestületekben, megoszthatja a közösségeket. Gondolok itt az etikus magatartás címszó alatt adható pontokra. Természetesen egy jól kidolgozott, átlátható, egységes szempontokra épülő és fejlesztő célú teljesítményértékelés támogathatja a pedagógusok szakmai fejlődését. Viszont a fentiekben vázolt tényezők miatt indokolt a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztése, felülvizsgálata, az érintettek véleményét figyelembe vévő átdolgozása. Kérem ezért képviselőtársaimat, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Következő felszólaló Círbus Gábor, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Ahogy az a törvényjavaslat vitájában kiderül, abban mindannyian egyetértünk, hogy a teljesítményértékelés alapelve jó és helyes. A köznevelésben is szükség van szakmai visszajelzésre és teljesítmény alapú elismerésre, hiszen segíti a szakmai fejlődést, erősíti az oktatás minőségét, erősíti az intézmények szakmai kultúráját, nem mellesleg megfelelő erkölcsi és anyagi elismeréssel is járhat. A Tisza kormány javaslata szerint a teljesítményértékelési rendszert egy évre fel kell függeszteni az új szabályozás kidolgozásáig. Jelen javaslat azonban nem irányul új teljesítményértékelési rendszer kialakítására. Természetesen voltak kritikák a mostani rendszerrel kapcsolatban. Voltak kérdések, amelyeket érdemes lett volna megvizsgálni, voltak elemek, amelyeket lehetett volna egyszerűsíteni, vagy éppen átalakítani. A hiányosságokat minden esetben ki kell javítani, és úgy kell módosítani, hogy mindenki számára elfogadható legyen. Erről lehet és kell is szakmai vitát folytatni. De egy rendszert felfüggeszteni még nem oktatáspolitika. Akkor van értelme megszüntetni valamit, ha már tudunk helyette egy jobb megoldást, ha már ki van dolgozva egy új koncepció. A Tisza kormány ismét azt bizonyítja, hogy könnyebb eltörölni valamit, mint helyette jobbat alkotni. Ma ugyanis nem tudjuk, hogy mi lesz a mostani szabályozás helyett. Nem tudjuk, hogyan kívánják értékelni a pedagógusok munkáját, milyen szempontok alapján kívánják ösztönözni a szakmai fejlődésüket. Azt sem tudjuk, hogyan kívánják biztosítani, hogy a kiváló teljesítmény elismerést kapjon. A tanárok nem politikai csaták szereplői. Nekik kiszámítható szabályokra, világos elvárásokra és stabil működésre van szükségük. A Tisza kormány ehelyett hónapok óta azt az üzenetet küldi, hogy ami korábban volt, azt el kell törölni, aztán majd később kitalálják, mi legyen helyette. Ez minden csak nem átgondolt kormányzás. Ez kapkodás, ami bizonytalanságot hoz az egész rendszerbe. Az oktatás minősége nem attól javul, hogy egyik napról a másikra megszüntetünk intézkedéseket. Attól javul, ha a pedagógusok munkáját támogatjuk, szakmai autonómiát és olyan rendszereket működtetünk, amelyek valóban a gyermekek érdekeit szolgálják. Ehhez azonban koncepció kell. A Tisza kormány döntéseiből viszont egyelőre nem koncepció rajzolódik ki, hanem kizárólag az a politikai szándék, hogy mindent lecseréljenek, ami az előző időszakhoz kötődik. Ez veszélyes hozzáállás, mert egy oktatási rendszer nem ideológiai hadszíntér, hanem a jövőnk egyik legfontosabb alapja. Sajnálattal látom, hogy miniszterasszony nincs itt az ülésen. Hallottuk, hogy miniszterasszony hamarosan meg fogja látogatni az iskolákat. Ez nagyon jó döntés, hiszen nem csak az elméleti oldalát fogja végre látni az oktatásügynek, hanem tapasztalatot is szerezhet a valóságról. És akkor hát, ha tisztában látunk a következő kérdésekben is. Mi lesz a 6 és 8 osztályos gimnáziumok sorsa? Mi lesz az egyházi fenntartású intézményekkel? Mi lesz a kistelepülési iskolákkal? Itt zárójelben megjegyezném, hogy miniszter asszony az iskolák látogatása során esetleg menjen el Királyhegyesre vagy Nagyérre is. Látni fogja, hogy milyen munka folyik ott, mit jelent egy kisiskola vidéken. Bár tudjuk, hogy vannak a Tiszában, akik a falurombolásra készülnek, reméljük, miniszter asszony nem ért egyet ezzel. Mi lesz az ingyenes tankönyvellátással? Mi lesz a mindennapos testneveléssel? Mi lesz az LMBTQ meg a gender propagandával, befurakodhatnak-e az oktatási intézményeinkbe? Ezekre várunk válaszokat. Arra, hogy a Tisza kormány milyen oktatási rendszert kíván építeni Magyarországon. Milyen alapokra akarja helyezni az oktatást. Mutassák be végre, milyen hosszú távú elképzelésük van a magyar köznevelésről. Hogyan kívánják javítani a diákok teljesítményét? Hogyan akarják megtartani a pedagógusokat a pályán? Hogyan szeretnék emelni az oktatás színvonalát? Ezekre ugyanis nem kaptunk még megnyugtató válaszokat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
0: Következő felszólaló Rétvári Bence, a KDNP képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
5: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Ilyen sok kérdést nem sorolnék, csak egyetlen egyet, ami ennek a nagyon-nagyon rövid nyúlfark törvényjavaslatnak is a témája, a pedagógusoknak a teljesítményértékelési rendszere. Nyilván minden teljesítményértékelési rendszer javítható. Nyilván mindenhez benyújtható valamilyen módosítás. Nyilván minden aktualizálható, hiszen ami még lehet, hogy jó volt 5 éve vagy 10 éve, azon is lehet valamit modernizálni, azon is lehet valamit javítani. És minden jó érzésű ember ezekre nyitott. Nyilván ahány pedagógus, annyiféle vélemény, kinek ez lenne hangsúlyosabb benne, kinek az lenne hangsúlyosabb benne. Mindenki másként gondolja, hogy mi a fontos, nyilván valaki a pálya elején másként gondolja, mint a pálya végén. Nyilván valaki lehet, hogy humán vagy reálszakosként, vagy testnevelési tanárként, készségtárgyoktatóként is másként gondolja. Tehát ebben nagyon sokféle, nagyon nehéz ugye, egy konszenzust ebben létrehozni, mindenki számára ideális és tökéletes. De azért szerintem mindenkitől, pláne aki egy ekkora felhatalmazással érkezik a kormányzatba, mint a Tisza párt, azért elvárható lenne, hogy ne csak arra legyen egy mondás, hogy mit nem akar, hanem arra is, hogy mit akar. Hogy egy minisztériumban ne csak egy radírt vigyen be, hanem egy tollat, vagy legalább egy ceruzát is vigyen be magával, képletesen szólva, és próbálja a saját javaslatát megosztani, nem csak eltörölni azt, ami előtte volt, hanem legalább túl azon, hogy legyen jobb, ösztönözze a teljesítményt, legyen mindenki számára elfogadhatóbb, konszenzus közeli állapotban legyen, sok egyeztetés legyen előtte, tehát ezen általánosságokon túlmenően jó lenne lenni. Nyilván ezt most látjuk, hogy ebben a következő tanévben nem lesz ilyen, tehát ezt kénytelenek vagyunk tudomásul venni, de mégiscsak az lett volna a legjobb, hiszen azt hallottuk a Tisza párttól, hogy 3000 szakértővel már 2 éve készültek a kormányzásra. Mi azt gondoltuk, hogy ezen 3000 szakértő között nyilván nagyon sok pedagógus is van, nyilván nagyon sok jobbító szándékú ember is van köztük, és már úgy érkeznek, hogy ehelyett valami mást le tudnak tenni az asztalra. Ez a mi hiányérzetünk, hogy az megvan, hogy mit nem szeretnének, csak az nincs meg, hogy mit szeretnének a teljesítményértékelés kapcsán is. Márpedig valami ilyesmire mindenképpen szükség van egy ekkora szervezetrendszerben, sok-sok 10000, több mint 100000 tanárral, pedagógussal, nyilván egy ilyen valamilyen teljesítményértékelésre szükség van. Ezért lett volna jó, ha most nem csak arról vitatkoznánk, hogy önök elmondják, hogy ami eddig volt, az minden rossz, és majd egyszer lesz valami jobb, hanem már egy javaslatról vitatkozhatunk volna. Ez bennünk a jelenzet, és nem csak bennünk, mert hát most itt vagyunk páran képviselők, ez kevésbé fontos. Nyilván a pedagógusok is szerették volna látni, a tanárok is szerették volna látni, hogy na akkor mi lesz? Na akkor mire számíthatnak a Tisza kormánytól? Ígéretből sok van, de akkor ez hogy fog tudni megvalósulni? Ez a mi hiányérzetünk ezen javaslat kapcsán. De előbb-utóbb eljön az igazság pillanata, tehát előbb-utóbb valamilyen javaslattal elő kell állni, és akkor arról lehet érdemben is vitatkozni. Itt egyenlő ez csak ilyen adok-kapok, hogyha azt mondjuk, hogy ami eddig volt rossz, és majd egyszer lesz egy jobb. Kár, hogy mostanra nem készült el ez a javaslat, és nem tudunk a következő tanévnek úgy neki menni, hogy aki többet tesz a diákokért, aki oda teszi magát, aki a tanórán kívül is sokat foglalkozik a diákokkal, az lássa, olvassa, hogy pontosan őt hogyan fogják még jobban elismerni. Így lett volna teljes a következő tanév indítása. Köszönöm szépen.
0: Most megadom a szót Dúró Dóra képviselő asszonynak a Mi Hazánk soraiból, az országgyűlés alelnökének.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Ez az előterjesztés a pedagógusok helyzetével kapcsolatban a valódi kérdést, az igazi kérdést valójában nem érinti. Önök a munka könnyebbik felét tudják most elvégezni, de azt, hogy milyen lesz az új rendszer, és milyen szempontok alapján fogják egyáltalán értékelni a pedagógusokat, ki fogja őket értékelni, pontosan kiket fognak értékelni, hogyan fogja értékelni, milyen időközönként fogja értékelni, milyen szempontok szerint fogja értékelni, ezekre a mai napig semmiféle választ nem adtak, sőt, az általános vitának nagyon tanulságos része volt, hogy ahány felszólaló volt a Tisza képviselőcsoportjából, annyiféle választ fogalmaztak meg. Ez egy kicsit mulatságos volt, ráadásul a frakció mindegyik felszólalót megtapsolta, azokat is, akik egymásnak ellent mondtak, tehát az egyik tiszás azt mondta, hogy A, egy adott kérdésben, a másik tisztás képviselő azt mondta, hogy B az adott kérdésben, és az a frakció mind a kettőt megtapsolta. Egészen érdekes és sajátos parlamenti vita alakult ki, magán a Tisza frakción belül is egyébként. Kicsit érdekes egy olyan törvényjavaslat kapcsán számon kérni a módosító javaslatokat, amelynek a teljes terjedelme az érdemi intézkedések tekintetében 3 sor, és az a 3 sor is úgy áll össze, hogy egy alcímet módosít, illetve egy az egyben hatályon kívül helyez egy rendeletet. Nyilván, aki nem ért egyet ezzel az előterjesztéssel, az nem kell beterjeszteni ehhez módosító javaslatot, mert az egésznek a tagadását tudnánk beterjeszteni, amit meg nyilvánvalóan nem fog támogatni a kormány többség, hiszen önök terjesztették be ezt az álláspontot, hogy töröljük el ezt a rendszert. Aki ezzel nem ért egyet, annak meg az az álláspontja, hogy ne töröljük el ezt a rendszert, tehát hogy itt módosító javaslatokat számon kérni egy ilyen törvényjavaslat esetében, hát elég érdekes az előterjesztők részéről. Még nem csak, hogy nem tudjuk megmondani, hogy milyen lesz a következő teljesítményértékelési rendszer, hanem még arra sem tudják megmondani a választ, hogy annak a kialakítását mikor fogják elkezdeni. Lannert Judit miniszterasszony saját maga, nem hogy a Tisza frakción belül vannak eltérő álláspontok, de saját maga miniszterasszony különböző nyilatkozataiban különböző időpontokat pontokat nevezett meg arra vonatkozóan, hogy mikor kezdik el az erről szóló konzultációt. Volt olyan nyilatkozat, amikor azt mondta, hogy már a nyáron le fogják folytatni ezeket az egyeztetéseket, de volt olyan, amikor azt mondta, hogy csak ősszel fogják megkezdeni az új rendszer kidolgozását. Ha államtitkár úr tudna egy végleges álláspontot adni erre vonatkozóan, hogy mikor fog megtörténni és lezárulni az, hogy az új rendszer hogyan és miképpen fog kialakulni, illetve mikor lép hatályba, azt megköszönnék. És az új rendszerre vonatkozó irányelvek tekintetében én ismételten kiállnék az igazgatók mellett, és a legjobbnak azt tartanám, hogyha az igazgatók lennének azok, akik értékelik a pedagógusok munkáját. Ebben egyébként miniszterasszonnyal egyetértésre jutottunk az általános vitában, úgyhogy ez számomra és a Mi Hazánk számára mindenképpen bizakodásra ad okot. Szeretném ebben megerősíteni miniszterasszonynak a véleményét is. A tekintetben is egyetértettünk, ha jól értem, hogy egy hibrid rendszert kell létrehozni, amely a mérhető és a kevésbé mérhető, vagy számszerűsítve nem mérhető elemeket is figyelembe veszi, és azzal is egyetértünk, hogy kevesebb adminisztrációs teherrel kell járnia az egész értékelésnek, egy rugalmas és átlátható rendszert kell létrehozni, és egy támogató és fejlesztő szemlélet az, amelynek uralkodnia kell az ellenőrzés helyett. Tehát, hogyha ezeket az irányelveket valóban apró pénzre tudják váltani, akkor akár jó is lehet az új teljesítményértékelési rendszer, de ez a javaslat sajnos még nem szól erről. És még egy dologra felhívnám a figyelmet, önök előszeretettel hivatkoznak arra, hogy az emberek tudták, hogy mire szavaznak, amikor önöknek felhatalmazást adtak április 12-én. Nemhogy akkor nem tudták, hogy milyen lesz a teljesítményértékelési rendszer, hanem még most sem tudják, tehát e tekintetben teljesen nyilvánvaló, hogy bianko csekket vásároltak a pedagógusok, reméljük, hogy nem fognak ráfizetni. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni. További felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni. Igen. Kaproncai Balázs államtitkár úré a szó.
2: Köszönöm szépen, csak ilyen röviden szeretnék reflektálni az elhangzottakra, mint ahogy azt az előzőekben is elmondtuk, hogy részünkről egy nem jól és nem pontosan átgondolt, óriási dokumentációval járó rendszer megszüntetése fog megtörténni. Ahogy azt is elmondtam már, egyetlen egy módosító javaslat nem érkezett senki részéről, és azt is szeretném mondani, hogy az új rendszerrel történő munka és az elképzelések, ezeknek a leírása, ez elkezdődött, egyeztettünk a szakértőkkel, és azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nagyon hamar lesz erről rossz információ, amit meg fogunk itt beszélni, és egy nagyon jó új rendszer fog kialakulni. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Müller Anna képviselő asszonyi a szó.
1: Nyitott füllel és szívvel hallgattam itt a reakciókat, és két dolog fogalmazódott meg nagyon határozottan bennem. Egyrészt nem egészen értem a nosztalgiájukat ahhoz a fantasztikus teljesítményhez, amit a 2005 ugye májusában bízta meg, 2022 májusában bízta meg Orbán Viktor ugye Pintér Sándort, hogy a közoktatásért felügyelje, és az volt a nyitó mondata, hogy nem ígérek semmit, de azt betartom. Hát szerintem ehhez képest ég és föld az a hozzáállás, amit most oktatási miniszterasszonyunk képvisel, hogy valóban a pedagógusokért és az egész rendszer megújításáért szeretne dolgozni, és ennek az egyik alapja a partnerség. Én azt látom, hogy önök nem értik azt, hogy mi az, hogy szervezni egy oktatási rendszert, újra gondolni a partnerség és a szakmaiság alapján, mert ahhoz vannak hozzászokva, hogy nem ígérek semmit, de azt betartom. Vagy egy másik mondata, nem értek az oktatáshoz, de a vezetéshez és a szervezéshez igen. Hát én nagyon örülök, hogy ez már a múlt, és hogy most itt vagyunk az új önálló oktatási minisztérium felállításánál. A másik pedig, én nagyon cinikusnak gondolom azt, amikor azt mondják újra és újra, hogy a kiváló teljesítmény az kapjon elismerést. Tehát az első vitában is elmondtuk, hogy önök ezt úgy vezették be, hogy az első évben hozzátettek 11 milliárdot, és már az idei tanévnek a díjazására 0 forintot tettek hozzá. Tehát a hosszú távú tervezhetőség az már itt igazából megdőlt. A másik pedig, nem tudom, hogy a másik minőségi munka értékelésére, tehát a pedagógus életpálya modell, amit 2013-ban vezettek be, hogy ott, amikor valaki pedagógus 1-ből, pedagógus 2-be lép, vagy gyakornokból pedagógus 1-be, az nagyon-nagyon sok mindent kell megcsinálnia, dokumentálnia, megtartania. Én jó magam is, mikor ezen átmentem, onnantól kezdve, hogy kinyitottam a hozzátartozó útmutatót, és minden egyes órát és percet fölírtam addig a végpontig, amíg megkaptam a minősítésemet, és ez kereken 138 óra volt. És nem csak én írtam, hanem más kollégáim is, és szinte mindenkinek ez 100 óra feletti volt. És tudják, hogy mennyi pénzt adtak ennek a díjazásáért? Tehát ennyi munkaóráért bruttó 17.250 forinttal keres valaki ma többet, hogyha ezen végigment és ezt megcsinálta. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy most egy olyan startvonalon állunk, ahol a pedagógusokkal, az igazgatókkal és a szakmai szervezetekkel együtt fogjuk kialakítani az új rendszert. És akkor még egy pár gondolatot szeretnék, amire már részben az államtitkár úr is utalt, hogy itt valóban csak egy felfüggesztésről van szó, mert nagyon rövid időn belül igazából az új szakmai alapok azok nyilvánosságra fognak kerülni, miután ez a fajta szakmai munka meg fog történni. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem, hogy holnap támogassák ezt a törvényt.
0: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, most pedig soron következik az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztése T/173-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Varga Lőrinc Mihálynak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság a 2026. július 2. napján tartott ülésén a házszabály 46. szakasza szerint megtárgyalta az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/173. Számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat célja egyes, elsősorban tőkepiaci tárgyú törvények kisebb terjedelmű jogharmonizációs célú módosítása. A módosítások hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyilvános tőkepiacok vonzóbbá váljanak a vállalkozások számára, mivel egyszerűbbé és észszerűbbé teszik mind a tőzsdei bevezetés előtt álló, mind pedig a már tőzsdén működő vállalatokra vonatkozó szabályokat. A javaslat emellett érinti a központi szerződő felekkel szembeni kitettségekből eredő koncentrációs kockázatok kezelését is, azok mérséklésére és nyomon követése érdekében. A Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt háttéranyagban szerepel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 23 pontos részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. A Törvényalkotási Bizottság a módosító javaslat 18., 19. és 20. módosító pontját leszámítva a háttéranyagot támogatta. Azokat a módosító pontokat, amelyeket a bizottság nem fogadott el, az előterjesztő sem támogatta. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti tagjai 3 pont terjedelemben nyújtottak be első hivatkozási számú módosítási szándékot. Ennek célja a felügyeleti hatáskörök egyértelműsítése, a hatályba léptető rendelkezések pontosítása, valamint a jogharmonizációs záradék kiegészítése volt. A Törvényalkotási Bizottság ezt a módosítási szándékot támogatta. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakaszának 5. és 7. bekezdése alapján 21 igen szavazattal, 0 nem szavazat ellenében, 0 tartózkodással fogadta el. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a zárószavazáson támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet!
0: Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni? Nem kíván. Akkor tisztelt Országgyűlés, most Polgár Györgynek, a kijelölt Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előadójának adom meg a szót 6 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt ház. Köszöntök minden jelenlévőt, minden vendéget, és az online nézőket is, akik nyomon követik még az eseményeket. A T173-as számon és az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításról címen benyújtott törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Költségvetési Bizottság 2026. június 24-én lefolytatta a részletes vitát. A határozati házszabály 44-es paragrafusának első bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalma és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszeri egységbe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, köszönöm szépen a folyadékot, valamint, hogy megfelel a jogalkotási szakmai követelményeknek. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti tagjaitól további módosításra irányuló szándék került megfogalmazásra. A javasolt módosítások meghatározó részben jogtechnikai, nyelvhelyességi és egyértelműsítésre irányuló javaslatok voltak. A módosítási szándékkal az előterjesztő egyetértett. Ezt követően a határozati házszabály szerint a bizottság döntéseket hozott. A bizottság egyhangulag megszavazta a saját módosítási szándékot tartalmazó részletes vitát lezáró bizottsági módosítójavaslat elfogadását és benyújtását, a részletes vita lezárását és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglaltaknak való megfelelés is. Így mostanra minden a döntéshozatalhoz szükséges bizottsági feladatot elvégeztük. Kérem, ne feledjék, ez a törvényjavaslat több, mint egyszerű jogharmonizáció. Ez a törvénymódosítás erősebb felügyeletet és tisztább felelősséget teremt a tőkepiacon. Pénzügyi stabilitást ad, átláthatóbbá teszi a tőkepiacot a befektetők részére, és rendezi a független elemzés és a fizetett tartalom közötti különbséget. Finomhangolja a központi visszaélésszűrő rendszerre vonatkozó szabályozást, hogy még hatékonyabban védekezhessenek a bankok a visszaélés ellen, és még hatékonyabban megvédhessék az ügyfeleik vagyonát és pénzét. A pénzügyi szektor szabályozása nem önmagáért való jogalkotás. Arról szól, hogy hogyan működik a tőkepiac, mennyire biztonságosak a befektetések, és milyen feltételek között tudnak a vállalkozások forrást bevonni. Röviden arról szól, mennyire lesz kiszámítható és versenyképes a magyar gazdaság. Ez egy újabb lépés, egy nagy lépés a jól és hatékonyan működő Magyarország felé. Kérem, szavazatukkal támogassák az elfogadását. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyek az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Simon Renátának, a Tisza párt képviselőjének. Parancsoljon, képviselőasszony!
9: Köszönöm a szót! Tisztelt házelnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! A mai napon egy olyan törvényjavaslat összegző módosító javaslatát vitatjuk meg, amely fontos szerepet játszik abban, hogy Magyarország pénzügyi rendszere biztonságos és versenyképes maradjon az európai gazdasági térben. A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályozás összhangban legyen az Európai Unió legújabb pénzügyi jogszabályaival, miközben olyan módosításokat is tartalmaz, amelyek egyszerűbbé, átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a hazai pénzügyi piac működését. A törvényjavaslat és a módosító javaslatok egyik legfontosabb eleme, hogy megkönnyíti a vállalatok tőkepiaci forrás bevonását. Magyarország gazdasági növekedéséhez erős és élénk tőkepiacra van szükség. Minél több vállalkozás képes befektetői forrásokat bevonni, annál több beruházás valósulhat meg, annál több innováció születhet, és annál több munkahely jöhet létre. Különösen fontosnak tartom, hogy a javaslatok a kisebb és közepes méretű vállalkozások számára is kedvezőbb feltételeket teremtenek. Ezek a cégek jelentik a magyar gazdaság gerincét. Ha számukra könnyebb lesz megjelenni a tőkepiacon, az nem csak az adott vállalkozásnak, hanem a teljes magyar gazdaságnak előnyt jelent. A javaslatok emellett újra szabályozzák a befektetési kutatások rendszerét is. Ez első hallásra szakmai részletkérdésnek tűnhet, valójában azonban a befektetői döntések egyik legfontosabb alapjáról beszélünk. Egy jól működő tőkepiacon megbízható, átlátható és megfelelően szabályozott elemzésekre van szükség. A mostani módosítások éppen ezt a célt szolgálják. Több információ állhat rendelkezésre a befektetők számára, miközben a függetlenséget és az átláthatóságot biztosító garanciák is megmaradnak. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a törvényjavaslat és a módosítási javaslatok megerősítik a pénzügyi rendszer stabilitását. A nemzetközi pénzügyi válságok tapasztalataiból megtanultuk, hogy a pénzügyi infrastruktúra biztonsága nem elméleti kérdés. A központi szerződőfelek működésére vonatkozó korszerűbb szabályok hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi rendszerünk ellenállóbb legyen a jövő kihívásaival szemben. Tisztelt képviselőtársaim! Érdemes arról is beszélni, hogy mit nem tartalmaz a törvényjavaslat. Nem vezet be új adókat, nem ró új terheket a magyar családokra, nem változtatja meg a lakossági bankszámlák vagy hitelek szabályait. A hatások ugyanakkor hosszabb távon mindenkit érintenek. Egy stabilabb pénzügyi rendszer, egy versenyképesebb tőkepiac és egy kiszámíthatóbb szabályozási környezet végső soron a magyar gazdaság növekedését szolgálja. Ez pedig a vállalkozásoknak, a munkavállalóknak és a befektetőknek egyaránt érdeke. A választókerületem nagyobb településein, mint Vác, Aszód, Erdőkertes, Őrbottyán és a Galgamente térségében több ezer mikro, kis és középvállalkozás működik. Sok családi vállalkozás dolgozik az építőiparban, a gépipari és elektronikai beszállítói láncokban, a logisztikában, kereskedelemben, mezőgazdaságban és a szolgáltatásokban. Ezek a vállalkozások nem a jogszabályok bonyolultságában érdekeltek, hanem abban, hogy kiszámítható pénzügyi környezetben tudjanak fejleszteni, beruházni és munkahelyeket teremteni. A most tárgyalt törvény és a módosító javaslatok ehhez járulnak hozzá azzal, hogy korszerűsíti a magyar pénzügyi szabályozást és összhangba hozza

0: törvényjavaslat és a módosító javaslatok egyszerre szolgálják a jogbiztonságot, a pénzügyi stabilitást, a vállalkozások versenyképességét és a befektetői bizalom erősítését. Meggyőződésem, hogy ezek olyan célok, amelyek túlmutatnak a napi politikai vitákon, és a magyar gazdaság hosszú távú érdekeit szolgálják. Kérem a tisztelt házat, hogy támogassa a törvényjavaslatot és az összegző módosítási javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Most megadom a szót Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőjének.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkárasszony. Az általános vitát többé-kevésbé együtt éltük itt át egy héttel ezelőtt. A bizottsági részletes vitáról polgár alelnök úr részletesen és nagyon precízen számolt be. Maga a törvény javaslat valóban elsősorban a tőzsdei viszonyok átláthatóságát és a befektető oldali bizalomnak a növelését szolgálja. Egyrészt a tőzsdére belépő társaságoknak az adminisztrációs kötelezettségét is enyhíti, mérsékli. Másrészt pedig valóban azok, akik rendelkeznek befektetésre alkalmas pénzmennyiséggel, azok úgy tehetik meg tőzsdei körülmények között, hogy a saját döntéseik is kiszámíthatóbban, átláthatóbban és biztonságosabban hozhatók meg. Képviselőtársaim, az is lehet, hogy a holnapi napon még mi is meg fogjuk szavazni a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: A következő felszólaló Hargitay János, a KDNP képviselője.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az általános vitát itt megéltük. Egy olyan képviselő vagyok, aki se a Költségvetési Bizottságnak, se a Törvényalkotási Bizottságnak nem vagyok tagja. Így nyilvánvalóan ilyenkor az ember arra az írásos anyagra épít, amit ettől a két bizottságtól megkap. Azt látom, hogy a kormánypárti képviselők és az ellenzéki képviselők ebben a két bizottságban nem feszültek egymásnak ennél a törvénynél. Nem is számítottam erre. Az általános vitában úgy fogalmaztam, hogy ez a törvény még egy kicsit az átmenet törvénye. Átmenet olyan tekintetben, hogy 26. február 3-án még az előző kormány gazdasági kabinetje tárgyalta ezt a törvényt, és az országgyűlésnek benyújtásra javasolta, és az önök kormánya kicsi módosításokkal ugyanazt a törvényt hozta a ház elé, amit az előző kormány gazdasági kabinetje jóváhagyott. Ezt normálisnak tekintem, tehát főleg pénzügyi kérdések tekintetében is valószínű ebből is van, vagy ebből is adódott az, hogy a két szakbizottságnak tekinthető bizottságban a különböző oldalt képviselők egy irányba beszéltek alapvetően erről a törvényről. Az igazi kérdés az, hogy elérje ezek a törvénymódosítások, elérik-e azt a célt, amit igazán ezek szolgálni akarnak, hogy a tőkepiac hatékonyabban működjön a magyar vállalkozások számára. Az általános vitában is utaltam rá, itt csak megemlítem, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, ahol van egy hatalmas nagy egységes tőkepiac, ott a vállalkozások elsősorban erről a tőkepiacról szerzik meg azt a tőkét, ami a működésükhöz szükséges. Az Európai Unió egy más világ, nemzetállamokra tagolódó világ, kicsi és elaprózottak, nemzeti szinten elaprózottak a tőkepiacok. Nem is működtek olyan hatékonyan, mint az Egyesült Államokban. A magyar kis- és középvállalkozók elsősorban banki hitelekből táplálkoznak, és onnan szerzik a működésükhöz, vagy a fejlesztésükhöz a jövedelmet. Ez a törvény azt célozza, hogy átláthatóbb legyen a tőkepiac, könnyebb legyen hozzáférni ezekhez a forrásokhoz. Meglátjuk, hogy ez így történik-e. Fideszes képviselőtársam ugye azt mondta, hogy lehet, hogy holnap ezt támogatni fogjuk. Én biztosra mondom, hogy én ezt támogatni fogom, mert semmi okát nem látom annak, hogy olyan kérdésekben vitázunk egymással, ahol körülbelül azt gondolom, hogy olyan azt gondoljuk. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még bárki a felszólalás lehetőségével élni?

0: További felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom, most pedig megadom a kormány képviseletében a szót Buda Nikoletta államtitkár asszonynak, hogy reagáljon a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár asszony!
1: Köszönöm szépen, bocsánat! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a törvényjavaslat tárgyalása során tett észrevételeiket és javaslataikat, és nagyon köszönöm itt az ellenzéki képviselőknek a pozitív hozzáállást a törvényjavaslattal kapcsolatban. A törvényjavaslathoz beterjesztett módosító indítványok meghatározó részben jogtechnikai és szövegpontosító jellegűek. Érdemi indítványként a következőket emelném ki. A befektetési vállalkozásokról szóló törvény kimondja, hogy ha a befektetési vállalkozás az ügyfél pénzeszközeit nem a központi banknál helyezi el, akkor a pénzeszközök kezelésére csak olyan intézménnyel köthet szerződést, amely megfelelő szakértelemmel rendelkezik. Az egyik benyújtott módosító javaslat mindezt az EU 2017/593. Számú felhatalmazáson alapuló bizottság irányelv alapján egészíti ki azzal, hogy a kiválasztásnál figyelembe kell venni az ügyfél pénzeszközeinek tartásához kapcsolódó, az ügyfél jogait hátrányosan befolyásoló piaci gyakorlatot is. Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt években sajnálatos módon egyre jobban terjedtek a pénzforgalmi csalások, és az elkövetők is egyre kifinomultabb eszközeket alkalmaznak annak érdekében, hogy a számlák feletti rendelkezési jogot átvegyék, vagy pedig a számlatulajdonos manipulálva olyan fizetés kezdeményezésére bírják rá őt, amit valójában ő nem is akar. Bár az egyes pénzforgalmi szolgáltatóknak külön-külön is működtetniük kell csalás szűrő rendszereket, a csalási mintázatok hatékonyabb felismerése érdekében 2025 nyarától a bankközi clearing rendszeren belül egy úgynevezett központi visszaélés szűrő rendszer is működik. Az elmúlt egy évben nyert gyakorlati tapasztalatok indokolttá teszik a szabályozás finom hangolását, figyelemmel arra is, hogy az egyes adatszolgáltatási kötelezettségek érdemben nem járultak hozzá a visszaélések felismeréséhez és elemzéséhez. Ilyennek tekinthető példaként a cashpool szolgáltatás, ahol a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján külön rendelkezés nélkül automatikusan hajtanak végre átutalásokat, vagy a decentralizált önkormányzati számlavezetéshez kapcsolódó műveletek, ahol kizárólag a kincstár és a számlavezető bank között történnek meg az utalások. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! Kérem, hogy a kormány által támogatott módosító javaslatokkal együtt a törvényjavaslatot elfogadni szíveskedjenek holnap a zárószavazáson. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapunkon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001. évi 20. törvény módosításáról, valamint a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló 2025. évi 134. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 289-es számon, a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, amelyre felkérem Tóth Norbertet, a bizottság előadóját 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001. évi 20. törvény módosításáról, valamint a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló 2025. évi 134. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló TPER 289. számú törvényjavaslatot 2026. július 2-án a házszabály 60. szakasza szerint sürgős tárgyalásban tárgyalta. A törvény módosítását részben az Európai Uniós források közvetítésével kapcsolatos feladatainak hatékony ellátása, részben az egységes jogértelmezést biztosító szabályozás kialakítása teszi szükségessé. A Törvényalkotási Bizottság által megtárgyalt módosító javaslatban a következők voltak. A háttéranyagban szerepelt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 pontos, részletes vizet lezáró bizottsági módosító javaslata. Az említett módosító javaslatok 3 főkört érintettek. Egyrészt a preambulum pontosítása történt meg, másrészt hatályvesztés miatti kiegészítésekre volt szükség, harmadrészt pedig nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások kerültek be, amelyek a törvény céljának egyértelmű megfogalmazását, valamint a jogszabályi szöveg koherenciájának erősítését szolgálják. A Törvényalkotási Bizottság saját módosító javaslatot nem nyújtott be. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakasz 5. és 7. bekezdése alapján 21 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A törvényjavaslat egységes szövege fontos rendelkezéseket tartalmaz az MFB működésének átláthatóvá tétele érdekében. Így például kimondja, hogy csak olyan személy vagy szervezet részére nyújthat hitelt, ahol a tényleges tulajdonos személye beazonosítható. Ennek a beemelése azért bír kiemelkedő jelentőséggel, mert ezzel elejét vesszük az elmúlt 16 év példátlan finanszírozási gyakorlatának, amelynek során átláthatatlan tulajdonosi hátterű magántőke alapokat finanszírozott milliárdos nagyságrendű közpénzzel. Emellett a törvényjavaslat szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, ami kizárja a kormányzati tisztségviselők vezetői szerepvállalását. A Magyar Fejlesztési Banktól megbízhatóságot, átláthatóságot és hatékonyságot várunk. Ehhez pedig minden törvényi feltételt biztosítani fogunk, ezért kérem, hogy a zárószavazás során támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet!
0: Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Porcser Áronnak, az előterjesztő kormány képviselőjének 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, köszönöm szépen azoknak a bizottsági tagtársaknak, akik részt vettek a részletes vitán. Ez a törvényjavaslat megjárta a Törvényalkotási Bizottságot, de egyben a Pénzügy és Költségvetési Bizottságok, az EU ügyek bizottságát is, és érkezett egy módosító a PKB-tól, az inkább formai vagy nyelvtani hibákat helyreállító, és értelemszerűen a kormány ezt a bizottságot támogatja. Viszont fontos szem előtt tartani, hogy miről is szól ez a törvény, mert hogy óriási siker az, amit az elmúlt már kicsit több mint 50 nap alatt megtörtént. Igazából az, hogy 16,4 milliárd euró hazajöhet Magyarországhoz, ami megillet minket, az siker a kormány számára, siker a képviselők számára, az ellenzéki képviselők számára is, és értelemszerűen óriási siker minden magyar ember számára, mert ennek segítségével tudjuk majd beindítani a gazdaságot, és a rég magukra váró fejlesztéseket megvalósítani. Igazából, amiről ez a törvény szól, az a 16,4 milliárd euróból egy 1,8 milliárdos csomag, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hatékonyan el tudjuk költeni, ahhoz biztosítanunk kell az MFB-nek a átlátható, tiszta és transzparens működését. Szóval ez a törvény igazából több ponton ezt próbálja elősegíteni. Először is fontos az, hogy az MFB mostantól finanszírozást, garanciákat vagy bármi hasonlót csak olyan szervezetnek fog nyújtani, ami biztosítja a szükséges átláthatóságot és transzparens módon működik. Annak az ideje, hogy oligarcháknak, vagy baráti cégeknek, vagy neres vállalkozóknak adnánk titkos, vagy ingyen finanszírozást, annak vége van, ez a törvény is ezt fogja biztosítani. Ezen felül szigorítjuk az összeférhetetlenségi szabályokat. Az IG-k és az FB-k mostantól szigorú paramétereknek kell, hogy megfeleljenek. Elvégre adófizetői közpénzről van szó, és elengedhetetlen az, hogy szakmai alapokon történjen a döntéshozatal, és ne politikai befolyás miatt tereljék az IG vagy FB tagok a döntéseket egy bizonyos irányba. Még azt is hozzá szeretném tenni, hogy a múltban az MFB működését nagyban meghatározta az, hogy a kormány bizonyos egyedi döntésekkel meghatározta, hogy az MFB-nek bizonyos esetekben hogyan kell döntenie. Ennek is véget vetünk, gyakorlatilag megszüntetjük ezt a lehetőséget, és mostantól kezdve az MFB szigorúan a mandátumában meghatározott feladatkör láthatja majd el. Gyakorlatilag ennek a törvénynek az elfogadásával egy új fejezetet nyithatunk a magyar gazdaságpolitikájában, és a Magyar Fejlesztési Bank is végre a funkciójának megfelelően végezheti a dolgát, azaz végre fejleszthet. Szóval kérem a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa a törvényjavaslatot, és hogyha felmerülne bármilyen kérdés, a bizottságokon ezeket többnyire meg tudtuk beszélni, de hogyha felmerülne kérdés, akkor állunk rendelkezésre. Kérem, támogassák a javaslatot, és köszönöm szépen a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Polgár Györgynek, a kijelölt Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előadójának 6 perces időkeretben.
4: Ismét köszönöm a szót, tisztelt házelnök úr. Dolgozik a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, és következő időszakban előre néztünk így. Elég sok dolgunk és feladatunk lesz. Ezért is különös köszönet Bencsik úr, ha már az előbb ezt megemlítette, hogy szerintem a bizottságon belül tényleg egy hatékony és jól fókuszált munka folyt az elmúlt időszakban, és remélem ez így is marad. Szóval a T/289-es számú törvényjavaslat, amelynek a címe majdnem, hogy hosszabb, mint maga a törvényjavaslat, a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001 évi 20-as törvény módosításáról, valamint a főváros Sí önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásról szóló 2025 évi 134-es számú törvény hatályon kívül helyezéséről címen benyújtott törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. július 1-én lefolytatta a részletes vitát. A határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és itt is megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszeri egységbe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint hogy megfelel a jogalkotás szakmai követelményének. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti tagjaitól további módosításra irányuló szándék került megfogalmazásra. A javasolt módosítások meghatározó részben inkább jogtechnikai, nyelvhelyességi egyértelműsítésre irányuló javaslatok voltak. Ismételten köszönöm a vizet, és a módosítási szándékkal az előterjesztő egyet is értett. Ezt követően a határozati házszabály szerint a bizottság meghozta a döntéseit. Egyhangulag megszavazta a saját módosítási szándékot tartalmazó részletes vitát lezáró bizottsági módosítójavaslat elfogadását és benyújtását, a részletes vita lezárását és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. paragrafusának első bekezdésében foglaltaknak való megfelelés is. Így mostanra minden a döntéshozatalhoz szükséges bizottsági feladatot elvégeztük. Mielőtt majd szavaznak, kérem ne feledjék, hogy a módosítás célja, hogy az MFB működése átláthatóbb és biztonságosabb legyen, és szakmailag megalapozottabb is legyen, ami közvetlenül védi a magyar állampolgárok és vállalkozások érdekeit. A szigorúbb ügyfélazonosítás, a nyilvános programértékelések és az éves független vizsgálatok csökkentik a visszaélések kockázatát, így a közpénzek felhasználása tisztább és ellenőrizhetőbb lesz. A helyreállítási terv forrásait csak gazdaságilag indokolt, valódi fejlesztésekre fordíthatók, és minden ügylet nyilvános, ami erősíti a bizalmat és a transzparenciát. Összességében tehát a módosítások egy stabilabb, kiszámíthatóbb finanszírozási környezetet teremtenek, amely támogatja a magyar cégek növekedését és gazdasági fejlődését. Kérem, szavazatukkal támogassák a törvénymódosítást. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Koncz Áronnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Április 12-én óriási felhatalmazást kaptunk, hogy ezt a kifosztott, feje tetejére állított országot a talpára állítsuk és működésbe hozzuk. Hogy mire gondolok? A közmédia évi 160 milliárd forint közpénzből ne propagandát sugározzon éjjel-nappal, hanem elfogulatlanul tájékoztasson. Az óriás plakátok ne gyűlöletet keltsenek, hanem reklámot vagy közérdekű információkat juttassanak el a lakossághoz. A Magyar Nemzeti Bank ne nyújjon le 100 milliárdokat, hanem irányítsa az ország monetáris politikáját. A tanár taníthasson, az orvos gyógyíthasson, a rendőr nyomozzon. A Magyar Fejlesztési Bank, mint kizárólagos állami tulajdonban álló szakosított hitelintézet pedig Magyarország fejlesztésén dolgozzon. Az elmúlt években nem ezt tette. A NER házi pénz automatájává vált, ahol egyedi döntésekkel, alapítói és titkos kormányhatározattal támogattak értelmetlen beruházásokat. Szabotásnak számított és állásvesztéssel járt, ha valaki nem teljesítette a politikától érkező utasítást. Az előttünk fekvő törvényjavaslat itt tesz rendet. A talpára állítja és megreformálja az MFB-t. A szervezeti és személyi garanciákat teremt, hogy egy európai értelemben prudens, átlátható és a közérdeket szolgáló fejlesztési bankunk legyen. A Magyar Fejlesztési Bank sokkal több, mint egyszerű pénzügyi szereplő. A magyar gazdaság fejlesztése egyik letéteményese, a magyar székhelyű KKV-k támogatásának és finanszírozásának, valamint az Európai Uniós források közvetítésének legfontosabb szereplője. A most hazahozott 10,4 milliárd eurós úgynevezett RRF forrásból 3,5 milliárd euró csak az MFB részvételével hívható le augusztus 31-ig, és fordítható az energetikai hálózat fejlesztésére, megfizethető lakhatásra, KKV hitel és tőke programokra. A megreformált MFB nélkül ez a gigantikus összeg ilyen határidővel nem lenne lehívható, vagyis elveszne hazánk számára. Az MFB kiemelt szereplője a 2029-ig... Elnézést kérek. Szóval, abban talán mindannyian egyetértünk, hogy az elvesztegetett 16 év és elherdált sok milliárd euró után minden elérhető eurócentet le kell hívni, és a lehető leghatékonyabban eljutatni a magyar gazdaságba. Nem kell több lombkorona nélküli lombkoronasétány, 2 méteres kilátó, semmi közepén álló szökőkút, panziónak álcázott döbrögi dácsa. Tisztelt ház! Nem esett viszont eddig szó arról, hogy a több mint 30 éves MFB az Európai Befektetési és Fejlesztési Banki Közösség egyik legfontosabb szereplője volt korábban. A megítélése azonban az elmúlt 16 évben leromlott. A megreformált MFB-vel ehhez a közösséghez is visszatérhetünk végre, és leülhetünk a tárgyalóasztalhoz. Ez elengedhetetlen, mert az elmúlt években a nemzeti fejlesztési bankok szerepe jelentősen felértékelődött mindenhol Európában. Egyszerű lebonyolító, végrehajtó intézményekből a fejlesztéspolitikai célok megvalósításának stratégiai partnerévé váltak. Különösen fontos az unió fejlesztéspolitikai intézményeivel és a többi tagország fejlesztési bankjaival való együttműködés. Ebből a szempontból nagyon fontos az MFB részvétele és az igazgatósági tagsága az Európai Hosszú Távú Befektetők Szövetségében, az ELTI-ben is. Ez a szervezet az EU tagállamok nemzeti fejlesztési bankjait tömöríti. Magyarország újra bekapcsolódhat az európai fejlesztési bankok közös gondolkodásába. Ilyen lehet az újjáéledő visegrádi négyek együttműködés keretében közös fejlesztések kidolgozása és benyújtása a 2028-35-ös EU-s ciklusra. Gondoljunk csak a Budapest, Pozsony, Prága, Varsó nagysebességű vasútvonal tervére. Szóval ezen a területen is visszatérhetünk végre az európai vérkeringésbe. Kérem hát, hogy emiatt is támogassák szavazatukkal a törvénymódosító javaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

0: Tisztelt Országgyűlés! Következő felszólalónk Bencsik János, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
1: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Ez egy kicsivel összetettebb napirend, mint az előző volt. Egy körmondatnál mindenképpen többet érdemel. Magyar Fejlesztési Bank három vonalasítása, ami a szervezeti fölépítését, az átláthatóságok javítását, az összeférhetetlenségi szabályoknak az erősítését illeti, ezek támogathatóak és támogatandóak. Volt egy hiányérzetünk, amit az általános vita során el is mondtunk. A Magyar Fejlesztési Bank portfóliójának, feladatrendszerének az áram vonalasítása során kikerült az a fejezet, amely az önkormányzatoknak havária esetében biztosított támogatást, kedvező kamatozású hitelt annak érdekében, hogy a havária elhárítását követő újjáépítés során gyorsan, megbízható háttérrel legyenek finanszírozhatóak a szükséges beavatkozások és fejlesztések. Természetesen a törvényalkotónak, a kormánynak lehetősége van arra, hogy ezt más területen pótolja, de az egy héttel ezelőtti felvetésünkre ezzel kapcsolatosan választ nem kaptunk, csak annyit, hogy majd jó lesz. Azért ennél egy kicsivel szofisztikáltabb választ szeretnénk hallani, hogy hogyan és miként, milyen szervezeti formában, milyen finanszírozási háttérrel lesz biztosítható azoknak az önkormányzatoknak a segítése, megsegítése és támogatása, amelyek egy havária esemény után szeretnék minél hamarabb a sérült szolgáltatást, legyenek azok közművek vagy éppen intézmények, rendbe tenni annak érdekében, hogy az ott élő emberek megfelelő körülmények között tudják azokat használni. Ami igazán izgalmassá teszi ezt az előterjesztést és javaslatot, az az, ami nincs is benne, de már az előterjesztői expozé során, illetve a mostani kormányzati álláspont ismertetésénél, továbbá kormánypárti képviselőtársam felszólalásánál is elhangzott, ez pedig gyakorlatilag az RRF, ez az újjáépítési alap kérdése, amely menet közben egy jelentős változáson ment keresztül, ahonnan olyan érzékeny fejezetek kerültek gyakorlatilag törlésre, mint az egészségügyi beruházások finanszírozása, vagy a felsőoktatás támogatása és megsegítése, hogy csak kettőt említsek, és gyakorlatilag, ami megjelent, megizmosodva ebben a fejlesztési tervben, az az energetikai szektor. Az lett az igazi nyertese, teszem hozzá, hogy szívemhez közel álló, de mint aki 20 évet polgármesterként is eltöltött, én mindig tudtam, hogy persze vannak nekem kedvenc területeim a város működtetésében, üzemeltetésében, fejlesztésében, de azért oda kell figyelni, hogy egyenszilárdságú legyen egy költségvetés, és minden közszolgáltatásra megfelelő források álljanak rendelkezésre. És hogyha valahonnan ki kellett venni egy támogatási, beruházási összeget, mert a források máshonnan érkeztek és más feltételeket támasztottak, akár pályázati források vagy központi költségvetés által nyújtott támogatások, és egy nagyobb beruházást akkor meg lehetett valósítani egy szektorba, de át kellett csoportosítani forrásokat, akkor mindig meg kellett jelölnünk azt, hogy egy-két éven belül az onnan kieső forrásokat hogyan és miként pótoljuk, azért, hogy egyenszilárdságú legyen az egész fejlesztési keretrendszerünk. Na most itt egyelőre azt látjuk, hogy az Európai Bizottság az EU Repower program keretében, amely az uniós tagországok energiafüggetlenségét hivatott erősíteni, olyan fejlesztési feladatokat írt elő a magyar kormány számára, és kérte szerepeltetni az RRF-ben, amelyek egyébként úgy összességében szükségesek is. hálózatfejlesztési beruházások, energiatárolási beruházások, a dinamikus árazás feltételeinek a megteremtése, de ide tartoznak a energiaközösségek, kis energiaközösségek működésének megerősítése, szervezeti feltételeiknek a javítása. Itt most egyet emelnék ki, ez a dinamikus árazás, amely érinteti a rezsivédelmet is. Válasszuk rögtön ketté a dolgot. A dinamikus árazás az az intézményi szektorban és a vállalkozói világban azt gondolom, azt gondoljuk, hogy helyén való dolog. Ott lássa és kövesse nyomon az energiaárak napon belüli változását a fogyasztók, és tudjanak az okos mérők igénybevételével azonnal reagálni, és a leghatékonyabban költségvetés takarékosabban vételezni a szolgáltatóktól, kereskedőktől a villamosenergiát. Ugyanez a lakosságra nem vonatkozik, a lakosságnál a biztonságot kell garantálni, és az pedig a rezsivédelemmel. Reméljük, hogy az Európai Unióval nem született a bizottsággal egy olyan megállapodás, hogy a lakosságot érintő rezsivédelmet is le kell építeni, annak fejében, hogy ez a pénzügyi forrás rendelkezés rájön, és a dinamikus árazásnak a feltétel rendszereit az előírt beruházások keretében meg lehessen valósítani. Elnézésüket kérem, hogy egy olyan kérdést is fölvetek, ami nem biztos, hogy mindenkit kellő mélységben érint vagy érdekel, de én úgy vagyok az erőművi blokkokkal, kazánokkal, turbinákkal, mint Vitézi miniszter úr a vonatokkal és a hévekkel. Hevesen tudunk ezekről a kérdésekről beszélni, talán még valamilyen szinten értünk is hozzá. Szélenergia. Ugye itt az egész támogatásnak, beruházási támogatásnak az RRF-en belül az éle, a hegye, a tű, az a megújuló energiák befogadó képességének a növelését szolgálják, hogy minél rugalmasabb és ellenállóbb legyen maga a hálózati rendszer, hogy minél több zöld energiát, akár fotovoltaika, akár pedig szélenergiát lehessen betáplálni. Ez rendjén is van. Ugye jelenleg van egy 8 giga mennyiségű napelemparkunk. A jelenlegi energiastratégia plusz 4 gigawattot irányoz elő 2030-ig. Ehhez most jön 1 gigawattnyi szélerőmű kapacitása, amelyet kapitány miniszter úr már meghirdetett. Ennek a befogadó képessége azt gondolom, hogy megteremthető. Azokkal a gáz alapon működő CCGT erőmű beruházásokkal, amelyek elindultak, akár Tiszaújvárosban, akár a Mátrai erőmű telephelyén, 1,65 gigawatt teljesítményben. De óva inteném mindannyiunkat és a gazdasági kormányzatot attól, hogy a 2030-ig energiastratégiában benlévő plusz 4 gigawattnyi napelem beruházást megvalósítsa, és ehhez a 12-höz jöjjön hozzá az az 1 gigawattnyi szélerőmű, aminek a pályázatát lesznek szívesek kiírni hamarosan, és még az a 3 gigawattnyi, amelyet bejelentett a miniszter úr. 14 gigawatt. Tudják, hogy mennyi kiegyenlítő energiára lesz szükség még a továbbiakban? Még 2 gigawattnyi gyorsan indítható gázalapú erőműre. A mostani folyamatban lévő 3 nagy blokk, a 2 Tiszaújváros és a Mátrai fölé még kapacitásban 2 gigawattnyit, ami megegyezik a Paks 1-es teljes 4 blokki kapacitással kellene installálni. Ezeknek a beruházásoknak az összköltsége, a hálózatfejlesztés, okosmérés, dinamikus árazás feltételeinek a megteremtése, az ipari akkumulátorok, mint tárolóberendezéseknek a installálása, plusz ennek a 2 gigawattnyi erőműi kapacitásnak a megépítése, ez olyan 5500 milliárd forint. Ez a magyar GDP-nek egy ilyen 4,5-5%-a. Ennél kevesebbet költünk évente a költségvetésből.
0: Képviselő úr, én értem a oldhatatlan vonzalmát az energetikához, de lassan arra kérném, hogy a tárgyra legyen kedves a tárgyra.
1: Le fogok fejezni, tisztelt elnök úr. Tehát amit itt elhangzottak a záró vita keretében, azt gondolom, hogy legalább ennyire az én általam elmondottak is kapcsolódnak, mert itt súlyos költségvetési kérdésekről van szó. Meg kell, hogy ismételjem, elnök úr, hogy a GDP-nek a több mint 4%-át érintenék ezek a beruházások. Összességében mintegy 5500 milliárd forint értékben, és ez azt jelenti, hogy az elkövetkező években, hogyha ebbe bevonódik a költségvetés, és ebbe az irányba megy tovább a korrekciók nélkül az energiapolitika, akkor ezek a források fognak majd hiányozni a teljes költségvetésen belül, az egészségügyi, az oktatási területről is. Ezért fontos az, hogy jól megfontolt módon történjenek a dolgok. KKV-k hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a folyamatba? Az a helyzet, hogy a haszonélvező itt az a magyar energiaszektor, de hogy kik lesznek a beruházók, kik lesznek a beszállítók, milyen berendezéseket fognak majd felszerelni, senkinek kétsége ne legyen afelől, hogy azért a magyar energiaszektor, az energiagépgyártási háttérkapacitásunk az nincs teljes egészében felkészülve arra, hogy egy ekkora beruházáshoz szükséges gépi, beszállítói hátteret rendelkezésre tudjon bocsájtani. Csak a szélenergiánál az első 700 megawattos plusz teljesítménynél gyakorlatilag ilyen 1 milliárd euró beruházás, ami befektetői, magán tőke beruházás, hogyha 4 gigawatt lesz, akkor összességében ez egy 5 milliárd. Hatalmas piac. Hatalmas piac, ami nem a magyar KKV szektornál fog lecsapódni, hanem gyakorlatilag a külföldi nagy befektetőknél és beruházóknál, mert ők vannak fölkészülve. Amikor gazdaságpolitikáról beszélünk, ok és célszerű forrás felhasználásról beszélünk, pályázati források hasznosításáról beszélünk, akkor erre is oda kell figyelni, hogy gyakorlatilag mi lesz az, amely a magyar gazdaságban, nemzetgazdaságban tartósan bennmarad, és hogyha abból haszon keletkezik, akkor azna hova fog majd lecsorogni. Tisztelt képviselőtársaim, elnézést kérek, hogy erről beszéltem, elnök úrnak a türelmét és megértését is köszönöm, de amikor ezt az egész csomagot így ebben a keretrendszerben tárgyaljuk, hogy az MEB mellett a kormány részéről és a kormánypárti képviselők részéről az RRF is ide be lett citálva, akkor el kell mondani azt is, hogy ennek milyen összefüggései vannak, és egy döntésnek, egy megfontolatlan döntésnek középtávon a következő 4-5 esztendőre milyen mozgástérszűkítő hatásai és következményei lehetnek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
0: Tisztelt Országgyűlés, a következő felszólaló Hargitay János, a KDNP képviselője.
2: Köszönöm a szót, elnök
3: mikrofon.
2: Tisztelt Országgyűlés,
3: mikrofon.
0: Képviselő úr, a mikrofonját legyen kedves bekapcsolni.
2: Gondoltam, kiérdemlek egy olyan tapsot, mint amit másik képviselő. Köszönöm, így már biztos, hogy nem fogok visszaélni a türelmükkel. Ugye itt egy olyan bankról van szó, ami a miénk. Na nem a Baranyai, aki, ahogy az elhangzott az általános vitába, vagy ahogy én is erre reagáltam, miénk abban az értelemben, hogy 100%-ban az államé. Tehát ha valakinek felelőssége van a bank iránt, az nyilvánvalóan a parlament, és persze a politikai akaratot igazán közvetíteni képes kormány. Egy szakosított hitelintézetről van szó, ami a bankrendszerben speciális feladatokat lát el. Ennek a banknak nem elsősorban az a célja, hogy önmaga profitot termeljen, mint ahogy egy normál banknak ez a célja, hanem hosszú vagy középtávú állami érdekek megfinanszírozását szolgálja. Ezért én nagyon örülök annak a felvetésnek, amit a képviselő úr felvetett, hogy talán eljön az az idő, hogy az a Magyar Fejlesztési Bank a Visegrádi négyek más ilyen típusú intézményeivel összefogva képes lesz megfinanszírozni mondjuk olyan nagy célokat, amik itt az utolsó Visegrádi négyek találkozója kapcsán szóba kerültek. Mohács térségéből ezt érzékenyen figyelem ezeket a kérdéseket, mert azonnal kapcsolódni tudnánk nem csak közútfejlesztési ügyekhez, hanem vasútfejlesztési kérdésekhez is, hogyha ennek az észak-déli vasúti tengelynek, ami a visegrádi négyeket összeköti, lesz valamikor realitása. Már most mondom, célszerű tovább menni a Balkán irányába, vagy legalább Horvátország irányába, mert ez sikeresebbé tehetne egy ilyen típusú projektet. Ugye az, amit itt megcélzott a kormány ezzel a törvényjavaslatban, az az átláthatóság növelése, összeférhetetlenségi szabályok szigorítása. Ilyenkor mindig megfogalmaznak kritikát részben joggal annak, hogy milyen finanszírozásokat végzett ez a bank. Ha ezt oldják, ezt orvosolják, ezzel semmi bajunk nincs, ezt nyilvánvalóan támogatni fogjuk. Azt a konkrét módosítást, ami most előttünk itt van, önök le is írták, és ez is teljesen rendben van, az EU-s források megszerzésének közvetítési szándéka a vállalkozók irányába. Ez az, ami alapvetően motiválta ezt a módosítást. Államtitkár úr lelkesedését én mindig nagy figyelemmel követem, amikor azt mondja, hogy megszereztük, óriási siker. Azzal, hogy mi elveszítettük a választásokat, önök viszonylag jó helyzetbe kerültek azzal, hogy azokat a forrásokat, amiket nekünk is meg kellett volna szereznünk, azt önök a választási győzelmük miatt már eleve megkapják, de ez nem fáj nekem. Legyenek sikeresek a források elköltése kapcsán, mert egyelőre csak itt tartunk, hogy felcsillant a remény arra, hogy forrásokhoz jutunk, és ezeket akár jól is lehet elkölteni. A jó alatt azt értem, hogy a gazdaságban olyan projektek finanszírozására megynek majd ezek a források, amik GDP növekedést, életszínvonal növekedést hoznak vagy eredményeznek. Az, amit Bencsik képviselőtársam szóba hozott, és ez az általános vitákban is előkerült, én is csak megemlítem. Nyilvánvalóan önöknek joguk van átstruktúrálni azt az elképzeléssort, amit az előző kormány még képviselt, egészségügynek, oktatásnak szánt forrásokra gondolok, és mondjuk önök nagyobb forrásokat biztosítanának az energiai szektornak. Azt gondolom, hogy valószínű kényszerhelyzetben is vannak, mert ezen a területen talán hatékonyabban, viszonylag gyorsan elkölthetőek ezek a források. Ha ez motiválja az önök gondolkodását, ezzel nincsen semmi baj. A kérdés az, hogy honnan és mikor kerülnek források azokra a területekre, amit az előző kormány megcélzott Európai Uniós források kapcsán, de nyilvánvalóan erről van önöknek is elképzelése. Ahhoz, hogy az ember jó szívvel álljon egy ilyen, ennek a törvénymódosításhoz, vagy mellé, államtitkár úrtól én azokra a kérdésekre is legalább valami fajta válaszokat szeretnék kapni, amit az általános vitában mindketten a fideszes társammal szóba hoztunk. Kikerülnek az ügyfélkörből olyanok, akik innen finanszírozhatóak voltak, és a jövőben nem lesznek. Most a képviselő úr az önkormányzatokat hozta szóba, hogyha egyfajta havária helyzet oldására kellett forrásokat találni. Én szóba hoztam a nemzeti parkok, állami fejlesztések lehetőségét, de az általános vitában 6-7 ilyen tétel szóba kerül. Én azt reméltem, hogy a szakbizottságokban ezekben valamilyen módon ezek a kérdések előkerülnek, és visszacsatolásra kerülnek ezek az ügyek a plénum elé. Ezekben az anyagokban se a Költségvetési Bizottság, se a Törvényalkotási Bizottság anyagaiban erre utalás sincs. Ebből alá következtetek, hogy ezek továbbra is nyitott kérdések, de ahhoz, hogy az ember ezt jó szívvel támogassa ezt a törvényt, ahol az alapvető céljaival a törvénynek itt sincs semmi gond, és én itt is a felé hajlok, hogy olyan légkört kell itt teremtenie, elsősorban majd az államtitkár úrnak most, amitől ez a dolog támogathatóvá válik. Még csak egy gondolat, levezető elnök úrnak is mondom. Vannak olyan házszabályok, ahol a felolvasást tiltják, vagy legalábbis nagyon ösztönzik, hogy ne felolvasások történjenek. Az angol parlament egy ilyen, meg akik azt a jogrendet használják. A magyar házszabály ezt nem tiltja, de ha önök hozzányúlnak a házszabályhoz, erősen javaslom, hogy fontolják meg, hogy kicsit menjünk el az angol parlament irányába, mert én persze szívesen végignézem bármelyikük felolvasását.
0: Képviselő úr, lejárt, lassan zárja le a gondolatait.
2: De jobb lenne, hogyha érdemi vitákat folytathatnánk le, ahogy Bencsik képviselő úr erre némi példát adott. Elnézést, alelnök úr, amiért megint néhány másodperc erejéig túlfutottam az
0: lassan
2: időt.
0: Lassan egy köszönöm. Perc, köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki élni a felszólalási lehetőségével? Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra nem jelentkezett senki. A vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztő kormány képviselőjét, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Porcser Áron államtitkár úré a szó, 11 perc, 16 másodperc áll rendelkezésére.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megpróbálok sorban válaszolni. Először is polgárképviselő úr említette, hogy a törvénynek a címe gyakorlatilag hosszabb, mint maga a javaslat. Ezt egy picit zokon vettem, de maradjunk annyiban, hogy igen, ebből látható az, hogy ennyire egyszerű lett volna hazahozni azt az 1,8 milliárdot, és egy picit szomorú, hogy önök nem tették meg korábban, szóval hatékonyságra törekszünk ebben is. Illetve még azt is felírtam ide, hogy igen, a kedves kollégáknak én is így a nagy melegben szívből köszönöm a vizet, szerintem az egész országgyűlés így áll hozzá. Konz képviselő úrra csak reagálva, ez is csak így, ha van még ilyen későn, kedves néző, azért szemlélteti, hogy itt valóban húsvér emberekről van szó, és óriási megtiszteltetés mindannyiunknak, hogy ebbe a gyönyörű teremben előadhatunk, felszólalhatunk egyáltalán. Szóval az ilyen emberi pillanatok teszik valósá azt, amit a Tisza képvisel. Köszönöm szépen, képviselő úr. Bocsánat, Bencsik képviselő úr felvetette, hogy az önkormányzatoknak a hitelkeret ezzel megszűnik, és igen, az általános vitában is említettem, hogy a kormány más módon kívánja ezt rendezni. Egy sokkal konstruktívabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani az önkormányzatokkal. Tény és való, hogy nem részleteztem, de azért nekem az elmúlt 2 éves fővárosi önkormányzati tapasztalatomra is hagyatkozva, hadd nyugtassam meg, az MFB nem annyira együttműködő, ahogyan azt itt előadta. Itt nagy részben a kormány gyakorlatilag jóváhagyása vagy a blokkolása az komoly akadályt tud jelenteni. Mi sokkal konstruktívabbak szeretnénk majd lenni, más módon valósítjuk meg, de nem kell attól aggódnia, hogy egyedül lesznek hagyva az önkormányzatok, mi abszolút partnerek leszünk számunkra. Említette azt, hogy az energia izmosodott, tetszett ez a kifejezés, és igen, említett sok különböző területet, hogy az EU-s előírás, igazából itt 1,8 milliárd euróról van szó. Az MFB-nél elvárás volt, hogy azt minél átláthatóbbá tegyük, hogy egy platform lehessen, hogy ezeket elkölthessük, de utána is meg kellett jelölni, hogy ezeket konkrétan mire akarjuk elkölteni. Szóval később Hargitay képviselő úr is említette, hogy hálózatfejlesztések meg hasonlók azok preferáltak. Két ok miatt, igen, egyrészt azért, mert jelentős fejlesztéseket igényel, nagyon elmaradott a magyar magas feszültségű hálózat, de igen, azért is, mert hogyha az EU-s forrásoknak a gyors és hatékony elköltéséről van szó, akkor egy ilyen nagyobb beruházás egy jó eszköz, hogy ezt megvalósítsuk, de elengedhetetlen, hogy az MFB ezt átlátható módon és ellenőrizhető módon valósítsa meg. Ebbe a törvényjavaslatba sikerült ezeket összegeznünk, vagy ezt a kombinációt megvalósítani. Bencsik úr is említette, hogy 1 gigawatt szél az, amit most meghirdettünk, igen, de lesz még, ahogy ön is említette később, egy további 3, ami ehhez csatlakozik, és van még 4 gigawatt szolár is 2030-ig betervezve. Ezért ennyire fontos az, hogy a hálózatot fejlesszük. Igazából új erőműveknek a csatlakozása az már évek óta gyakorlatilag nem lehet engedélyt kapni rá, mert nincs egyszerűen kapacitás. korábban is az állam elvárta az, hogy bizonyos energiatárolási kapacitás helyében alakítsanak ki az erőművek. Én úgy gondolom, hogy A, azzal, hogy fejlesztjük a hálózatokat, és B, igenis többféle energiatárolást elvárunk így az erőművektől, akkor ez megvalósítható anélkül, hogy jelentősen kelljen bővíteni a CCGT-s kiegyenlítő áram kapacitásokat. Úgy gondolom, hogy igen, a gázmotorok egy gyors eszköz erre, de hogyha van kellő ipari akkumulátoros energiatárolási kapacitás, akkor ezt egyéb módon is meg lehet csinálni. És persze a szél azért is hasznos, hogy diverzifikáljuk a szolár melletti energiamixet. Szóval bízom benne, hogy azzal, hogy több lábon állunk, stabilabb lesz az energiaellátásunk. Még annyit akartam csak, hogy igen, többen említik, hogy nem fejlesz, vagy emiatt miért nem fejlesztjük az egészségügyet, vagy szó volt később itt a nemzeti parkokról Hargitay képviselő úrnál. Én úgy gondolom, hogy ha ezeket a nagyon drága beruházásokat meg tudjuk csinálni így EU-s forrásokból, amelyek nem valósultak volna meg, hogyha nem hozzuk ezeket a pénzeket haza, akkor igenis spórolunk a magyar költségvetésnél, kialakul egy puffer, és azt lehet költeni egészségügyre, lehet költeni nemzeti parkokra, önkormányzatok fejlesztésére, stb. Szóval ezeknek az EU-s forrásoknak kifejezetten örülni kell, mert ennek köszönhetően lesz valamekkora mozgástér a magyar költségvetésben. Említette azt is Bencsik képviselő úr, hogy ez a sok beruházás ön szerint nem a magyar KKV-knál fog landolni. Én korábbi tapasztalataimból tudom, hogy nagyon sok magyar KKV van, akik ilyen beruházásokat csinálnak, de külföldön, mert Magyarországon például nem voltak szélerőmű beruházások, és én igenis állítom azt, hogy ha megnyitjuk ezeket a lehetőségeket, akkor azok a tapasztalt, most már nagyon is tapasztalt magyar vállalkozók haza fognak jönni, és itt fognak majd hasonlókat fejleszteni. Tény és való, hogy a piacnak át kell valamennyire alakulnia, de azért higgyünk a magyar tehetségekbe, ez nem fog egyik napról a másikra megvalósulni, de belátható időn belül plusz a külföldön tapasztalatot szerzett magyar vállalkozók segítségével ez meg fog valósulni. És akkor végül Hargitay képviselő úrra gyorsan annyit hagyd köszönjek meg, hogy ön is elismeri, hogy az MFB-nél voltak problémás esetek, ez abszolút kiírtandó, és mi is azon dolgozunk. Köszönjük szépen, hogyha a képviselő úr ebbe partner, akár a szavazatával is. Igen, igazából mondta azt, hogy mi arathatjuk le annak a lehetőségét, hogy hazahozzuk az EU-s forrásokat. Azért látszik itt az az elképesztő tempó, amit ez az országgyűlés most diktál. Szerintem ez is mutatja azt, hogy a Fidesz kormány egyáltalán nem állt jól az EU-s források hazahozatalával. Mi ezt most megvalósítjuk, és egy intenzív pár hét van mögöttünk, egy intenzív pár hét lesz előttünk, de igazából Hargitay képviselő úrtól csak annyit kérnék, hogy akkor a szavazásnál is támogassa ezeket a kezdeményezéseket, hogy minél több EU-s forrást haza tudjunk hozni. Igaza van azzal, egy pontosítás megérdemel. Most azt sikerült kialkudnunk, hogy megnyílt a lehetősége annak, hogy hazahozzuk ezeket a forrásokat, de azért is indokolt ez az elképesztően aktív tempó, hogy a magyarokat megillető források igenis hazajöjjenek. Jézusom, még a végén itt csinálok egy Hantosi Istvánt, és kibeszélem az időmet. Jó, röviden és tömören, közepesen röviden, és remélhetőleg tömörebben. Még annyit szerettem volna, hogy Hargitay képviselő úr itt felhozott pár dolgot, hogy miket hiányolt. Remélem, itt a válaszomban sikerült rá válaszolni. A bizottságotnál a részletes vita azért van, hogy ott ezeket a kérdéseket fel lehessen tenni. A KDNP-nek is vannak ott képviselői. Nagyon szívesen válaszolok ott ezekre a kérdésekre, de most így került rá sor. Kérem, támogassák a holnapi szavazásnál a javaslatunkat. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Diószegi Judit, a Tisza képviselője, tények, felelősség, átvilágítás, szembenézés a gyermekvédelem rendszer szintű válságával címmel. Megadom a szót képviselő asszonynak 5 percben.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nézzünk szembe a valósággal. Magyarországon a gyermekvédelem romokban van. Az intézményrendszer sokszor maga is asszisztál ahhoz, hogy a gyerekek pont azt ne kaphassák meg, amire a legnagyobb szükségük lenne. Szeretetet és biztonságot. Itt az ideje ezt kimondani, és a változást választani. Értük, és mindannyiunkért. A területen súlyos a szakemberhiány, rendkívül alacsonyak a bérek. A rendszerben dolgozó szakemberek jelentős része túlterhelt, alulfizetett, eszköztelen és szakmailag teljesen magára van hagyva, amikor dolgozik. Ez növeli a fluktuációt és rontja az ellátás minőségét is. Szintén hiányos a panaszmechanizmus. A gyermekek sokszor úgy érzik, nincs biztonságos csatornájuk, ahol az intézményen belüli visszaéléseket és bántalmazásokat jelenthetik, mert a félelem a megtorlástól, vagy a további intézkedés hiánya visszatartja őket. 2021-ben készült egy kutatás az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat gondozásában, amely a gyermekvédelmi gyámok beszámolóira épült. Ebből is feketén-fehéren kirajzolódik a fájdalmas valóság, a hazai ellátórendszer akut krízisben van. A kép sokkoló. A jelentés szerint a szakellátásban élő gyermekek 21,5%-át érte bántalmazás. És ez az állami ellátás ideje alatt történt, nem bekerülés előtti trauma. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 5. gyermek bántalmazást élt át ott, ahol védeni kellett volna őt. A jelentés szerint majdnem fele a gyámoknak találkozott olyan esettel, ahol szexuális bántalmazás is történt, jellemzően más bántalmazási formákkal együtt. Kiderült az is, hogy a gyermekvédelmi gyámok saját bevallásuk szerint sem voltak felkészítve a fizikai bántalmazás, illetve az egyik legsúlyosabb, életminőséget és személyiséget romboló tényező, a szexuális bántalmazás jeleinek felismerése. A gyámok egy része nem tudta, mi a protokoll abúzus esetén. Azok a gyerekek, akikről ez a jelentés szól, nem követtek el semmit. Csupán árván maradtak, vagy valamiért nem lehetnek a vérszerinti szüleikkel. Gyerekek, akiket a magyar államra bíztak. És most erről van szó. A felelősségünkről, amivel minden magyar gyermeknek, illetve hazánknak élő gyermeknek tartozunk. Mégis az elmúlt hetekben ezt a felelősséget próbálja meg az ellenzék, élükön azokkal, akik az elmúlt évtizedek döntéseit hozták, a sajtóban elbagatelizálni. Konteók jelentek meg, vádaskodás, mutogatás zajlik, amelyből jól látható, hogy a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság munkáját próbálják most hitelteleníteni. Az eszköz nem ismeretlen, hiszen a múltban is éltek ezzel. Tetten érhető a korábban bevált recept, a tények nem zavarják önöket, tiszteletlenül félretájékoztatják a választópolgárokat, ha érdekük úgy kívánja, és átkeretezik a valóságot. Az országgyűlési határozat viszont egyértelmű, tehát szögezzük le, hogy a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság mivel fog foglalkozni, és mivel nem. A bizottság feladata a magyar gyermekvédelem rendszer szintű válságának feltárása. Nekünk azt az intézményrendszert, azt a finanszírozási anomáliát és azt a jelzőrendszeri csődöt kell átvilágítanunk, amely a mai napig meghatározza több mint 21 ezer állami gondoskodásban élő gyermek sorsát. Végül pedig ki kell mondanunk, hogy mely állami, fenntartói, szakmai vagy igazgatási szereplőket terheli felelősség a feltárt hiányosságokért és mulasztásokért. Ez a bizottság, ahogyan az a határozatban is szerepel,

jelenlétük kivéreztetésének tükrében az égvilágon semmi relevanciája nincs annak, kire próbálják kétségbe esetten rátolni a felelősséget, hogy elfedjék a valódi problémát. És mi nem hagyjuk, hogy eltereljék a szót. Minden hazánkban élő gyermek biztonsága és jövője közös, megkerülhetetlen felelősségünk. Az igazság feltárása az egyetlen út ahhoz, hogy ezentúl jó döntéseket hozzunk. Magyarország alaptörvények szellemében, amelybe kimondja, minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodásához. Vegyük komolyan. Köszönöm a figyelmet.

0: Kérdezem a kormány jelenlévő képviselőit, hogy kíván-e valaki reagálni az elhangzottakra. Jelentkezőt nem látok. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője is. Se út, se vasút, lépni kell címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 percben.
1: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Valóban nagyon motiváló, hogy így utolsó felszólalóként nem saját magamnak és a levezető elnöknek kell elmondani a napirend utáni felszólalásomat, mert az előző ciklusban sok ilyen volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgatóságra találtam. Reméljük, hogy a hallgatóság mellett majd a mondandómnak aztán lesz valamilyen foganatja is önökre nézve, de minden esetre az előző kormányzat alatt 4 éven keresztül próbáltam a saját választókerületem ügyes-bajos dolgait idehozni a házfalai közé, hát ha valamilyen érdemi előrelépés történik. Ez viszont sajnos mindmáig várat magára, így új kormány, új lehetőség. Megpróbálom megint ezeket a dolgokat idehozni, hiszen Nógrád vármegyéről beszéltem már a mai napon. Elmondtam, hogy az egyik leginkább elnéptelenedő megye. Sajnálatos módon elmondható, hogy most már messze 200 ezer ember sem lakja, tehát gyakorlatilag most már egy Szeged város lakosság számával fog vetekedni lassan Nógrád vármegye. És azt gondolom, hogy ez azért is méltatlan, mert olyan lehetőségeink vannak más vármegyékhez, vagy megyékhez, most már önöknek köszönhetően megyékhez képest, bár én a vármegyét... Én a vármegye kifejezést történelmi okokból sokkal jobbnak tartottam, de ebbe most nem menjünk bele. Tehát azt gondolom, hogy Nógrádnak, akkor fogalmazzunk így, mindenképpen sokkal jobb lehetőségei kellene, hogy legyenek, már csak azért is, mert a főváros elérhető karnyújtási távolságra van, de mégsem tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget, egész egyszerűen azért, mert sem vasúton, sem közúton nem lehet most már lassan eljutni szeretett kismegyénbe. És hát egy drasztikus példát hoznék ide, ezt el szoktam sütni, de jól hangzik, miszerint, hogyha Balassagyar Gyarmatról egy tapasztaltabb, mondjuk versenykerékpáros elindul Vác felé, akkor hamarabb ér Vácra, mintha mondjuk ezt vonattal szeretné megtenni. Tehát azt gondolom, hogy ez jól példázza azt, hogy milyen borzasztó áldatlan állapotok vannak Nógrádban. És hát nem csak a vasútvonalak bezárása miatt vannak ilyen áldatlan állapotok, hanem a még meglévő vasútvonalak is gyakorlatilag járhatatlanok, tehát nem igazán lehet A-ból B-be eljutni, már csak annál is inkább, mivel Trianonkor ketté vágták a történelmi Nógrád vármegyét, és egész egyszerűen az Ipoly-völgyi vasút, az például most a semmiből sehová vezet, tehát ennek kéne valamilyen értelmet adni. És hát ezt már többször felvetettem, javasoltam, sőt az előző minisztériumban jártam is ennek okán, de valószínűsítem, hogy még nem hagytam el az épületet, amikor az általam vitt dossziét már iktatták és kidobták egy laza lendülettel. Szóval úgy gondolom, hogy az Ipoly-völgyi vasútra azért lenne szükség, mert nem csak Nógrádnak lenne ez jó, hanem nemzetközileg lehetne bekapcsolni ezeket a pályaszakaszokat a forgalomba, és akár Lengyelország, akár pedig Felvidék, Szlovákia felé lehetne nyitni ezeket a vonalszakaszokon, illetve hát a főváros irányába valószínűleg a felvidéki magyarok is lényegesen többen jönnének. És hát ha már vasúton nem tudunk eljutni a főváros irányába, akkor megpróbálkozunk közúton, de itt sem járunk sokkal jobb sikerrel, hiszen az M2-esről elmondható, hogy most már az előző évezred óta ígérik, hogy majd valamikor megtörténik az első kapavágás, de ez sajnos szintén mindmáig nem történt meg, pedig óriási szükség lenne rá. Vác és Hont Parasapuszta között szükség lenne arra 4-sávos M2-esre, ami az ide koncentrálódó személy, de inkább óriási teherforgalmat tudná lebonyolítani, hiszen jelen pillanatban az út mentén élőknek kell elviselni ezt az óriási zaj és forgalom terhelést. Én azt gondolom, nem csak méltatlan, de élhetetlenné is teszi a mindennapokat.

0: Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ne legyenek egyre inkább leszakadó térségei Magyarországnak, akkor úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az olyan megyékre is, mint Nógrád, hiszen tényleg egy karnyújtásnyira van Budapesttől, de nem tudja valamiért ezt az előnyét kihasználni. Így én arra kérem önöket a kormány képviseletében, illetve a frakciójukat, illetve a Nógrád vármegyéhez bármilyen szinten kötődő képviselőtársaimat, hogy próbáljanak nagyobb hangsúlyt fektetni annak érdekében erre a témára, hogy ne legyünk végképpen elszigetelve, nem maradjunk le végképpen az országban, ne az utolsók között kullogjunk mindig a sor végén, mert a mutatóink azok sajnos többek között ezeknek a dolgoknak köszönhetően is a legrosszabbak között vannak. Én úgy gondolom, hogy ha a megközelíthetősége javulna ennek a megyének, akkor biztos vagyok benne, hogy nem az elnéptelenedés, hanem a prosperáló jövő lenne az, ami elmondható lenne rá. Úgyhogy a kérésem az az, hogy kicsit próbáljunk meg lobbizni akkor szeretett megyém érdekében, mert azt gondolom, hogy ez mind az ott élőknek, mint pedig az egész országnak az érdeke. Köszönöm szépen a szót.
1: Kérdezem a kormány jelenlévő képviselőt, hogy kíván-e válaszolni bárki a napirend utáni felszólalásra. Jelentkezőt nem látok. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm munkájukat. Az országgyűlés reggel 9 órakor folytatja az ülését. Az ülésnapot bezárom. Jó pihenést mindenkinek!

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.